Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

azt, hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, meleget hoz, hogyha fázol. Szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

0: kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Andrét.
1: Az élet az ma csodás dolog, és én hozzáidomulok, ezért vagyok őrült.

0: Slágerkoncerti rádió minden szexárdinak. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit.
1: Megmásztam a falakat, de így már sokkal magasabb, ahonnan estem.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést. Eljárást indítottak a budapesti déli körvasút beruházásának körülményei miatt. Marad a naposabb, csendes őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanának. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti majd a vasút megújítását a következő 10 évben. Eljárást indított a gazdasági versenyhivatal a budapesti déli körvasút beruházásának körülményei miatt. A GVH közlése szerint a hivatal elnöke a közérdekvédelme és az uniós források elvesztésének kockázata miatt rendelte el a vizsgálatot. Korábban a miniszterelnök azt mondta, hogy az ÁSZ elnök már hónapok óta tudott az európai számvevőszék kifogásairól, de nem lépett. Kiterjesztik a gyógykezelés finanszírozását egyes emlődaganatos nők számára. Az egészséghídja összefogás az egészségért a Merrák ellen egyesület tájékoztatása szerint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő már mindkét emlő eltávolítását és szükség esetén helyreállítását is finanszírozza a Merrák miatt kezelt örökletes géneltéréssel élő nők számára. Az euró bevezetése tovább csökkentheti a magyar állam hitelfelvételi költségeit, enélkül azonban ismét emelkedhet a kamatteher, mondta az Államadósságkezelő Központ vezetője. Tardos Gergely a Portfóliónak kifejtette, Magyarország az év végéig több mint 3000 milliárd forint uniós forráshoz juthat, ami mérsékelheti az állam új hitelfelvételi igényét. Elfogadták az uniós tagállamok külügyminiszterei az Oroszország elleni új szankciós listát, amely mintegy 1600 névvel bővült. Kaja Kallas, az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szerint ez a legnagyobb kiterjesztés azóta, hogy Oroszország 2022. februárjában megtámadta Ukrajnát. Csúcs találkozót tartanak az Európai Unió és az Egyesült Királyság vezetői november 20-án Brüsszelben, jelentette be az Európai Tanács. A tárgyalások középpontjában a stratégiai partnerség erősítése, valamint az európai béke és biztonság érdekében folytatott együttműködés elmélyítése áll. 115 millió eurós védelmi innovációs programot hoz létre az Európai Unió, hogy támogassa a kis és közepes vállalkozások új védelmi technológiáinak fejlesztését és piacra jutását. A programban 20-30 kezdeményezést finanszíroznak, és a támogatható költségek akár teljes egészét is fedezhetik.
1: Rádió Andrit időjárás.
2: Szerdán általában több órás napsütés valószínű a fátyol és gomoly felhők mellett, de a Dunántúlon erősebben felhős lesz az ég. Csapadék általában nem várható, de a Dunántúl északnyugati részein néhol gyenge eső esetleg lehet. A változó irányú szél mérsékelt marad, a minimum jobbára 0 és plusz 5 fok között alakul, a fagyzugokban gyenge fagy is előfordulhat. A csúcsérték 13 és 18 fok között várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
4: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
3: www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
5: Csoda szép reggelt kívánok, ez az Antrit reggel, 6 óra után vagyunk, 3 perccel október 14-ére ébredtünk. Én Vörös Levente vagyok, és igen, elérkeztünk a hét leghaszontalanabb napjához. Ilyenkor már nincs a hét elejé lendületből, de még azért messze van a hétvége, így a legfőbb cél csak gyorsan túl lenni rajta. Szóval kedves szerda, arra kérlek, hogy legyél kedves az antritosokhoz, és ne legyél olyan szörnyű. Köszi. Mondjuk mi is azon leszünk, hogy jól induljon a nap, még ugyan a 2 fok ellenére is, mert hogy ennyit mérnek, és azért tényleg csíp. Megnézzük majd az előrejelzést bővebben is mindjárt, meg híreket is hozok, aztán ünnepeljük a névnaposokat és a születésnaposokat, de a kalendáriumba is beleássuk magunkat, meg horoszkópozunk is. Addig pedig itt van a W és a Please Don't Go. Jó reggelt!
1: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

Zsidéneket. Na most akkor jó vagyok. Zsidéneket itt az Antriton 6 óra 11-kor. Jó reggelt, ez az Antrit reggel, és akkor, hogy ígértem, gyorsan ránézünk az időjárásra. Egyébként sikerült rossz gombot megnyomnom, azért nem sikerült megszólalnom. Na de, most már itt vagyok, és akkor nézhetjük is, hogy mi a helyzet. 2 fokot mutatnak a hőmérő, gyengén felhős idő. Azt hiszem, eddig ez a leghidegebb reggelünk az ősszel, illetve ebben most nem vagyok teljesen biztos, de a héten mindenképpen ez a leghidegebb. Úgyhogy, ha indul valahova itt a reggeli órákban, akkor rétegesen öltözön fel, mert 9 óráig egészen 5 fok várható. Aztán persze majd a délután folyamán 17 is lehet a maximum, de odáig még azért el kell jutni, addig is van még bőségesen pár óra, és természetesen lehetőség megfázni, úgyhogy ne tegye, réteges öltözet ezt ajánlja az időkép is. Aztán majd a nap másik felében kicsit lejjebb lehet vetni mondjuk a vékony jacket, amikor már kisütött a nap, lehetőleg, reméljük. Egyébként a hét hátralévő részében is hasonlóan alakulnak majd a dolgok. Itt 18-19 fok lesz a maximum, és holnap érkezik majd a hidegfront. Ma viszont még azért ott nem tartunk, mert hogy jelenleg csak egy ilyen enyhébb légtömeg áramlik fölénk, úgyhogy a melegfrontra érzékenyek körében fejfájás, migrén, keringési panaszok és vérnyomás problémák is előfordulhatnak. A szelesebb tájakon élők például most azért errefele is lesz szél, fejfájást, ingerlékenységet és nyugtalanságot is tapasztalhatnak. Dekoncentráltság, fáradékonyság, tompaság egyeseknél még akár szédülés is jelentkezhet, egyébként pedig majd, hogyha kisüt a nap, akkor javulhat a közérzetünk, ami azért szuper hír, és erre lehet is számítani. Úgyhogy továbbra is érdemes ügyelni még a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, és azért a melegebb réteges öltözetre is. No, akkor rövid hírekkel folytassuk. Például egy olyan hírrel, ami azt hiszem, hogy nekünk szexárdiaknak talán ismerős sztori idéz fel, mert hogy a paksi rendőrkapitányság a nagydorogi rendőrőrsén nyomoznak sikkasztás megalapozott gyanúja miatt egy 43 éves nővel szemben, aki postai alkalmazottként számos ember pénzét elsikkasztotta. Egyébként különböző módokon károsította meg a sérteteket, volt, aki a nőre bízta volna, hogy a csekjeit befizesse, de befizetés helyett hát nyilvánvalóan eltette a pénzt, különben miért nyomoznának a rendőrök. Egyébként pedig másoknak különböző jogcímeken, nyugdíj, iskolakezdési támogatás várt forintjait használta fel sajátjaként. Ez azt hiszem, hogy itt szexárdiaknak ismerős is lehet. A nő kézbesítés megkezdése előtt is vett már ki pénzt a pénztárcából, úgyhogy a munkatársait is néha kellemetlen helyzetbe hozta, és az eddigi rendelkezésre álló adatok szerint a nő közel 2 millió forintot sikkasztott el az elmúlt hónapokban, úgyhogy várják a nagydorogi rendőrök azok jelentkezését, akiket a nő hasonló módon károsíthatott meg az elmúlt időszakban Kajdacson, Tengelicen vagy Katalin pusztán, mindenképpen a rendőrségen 112-es segélyhívón is lehet jelezni. Aztán nézzünk gyorsan nagy világból híreket, előbb Magyarországról, mert hogy megszavazta a parlament a fuvarozók adócsökkentését, 124-en támogatták a benyújtott módosítót, ellene pedig 30-an szavaztak. A kormány literenként 25 forintnyi kedvezmény biztosít a fuvarozóknak a dízel után fizetett jövedéki adóból, ezt az összeget pedig ugye tankolások után utólag tudják majd visszaigényelni. Az erről szóló javaslatot egyébként a Tiszás és Mi Hazánkos képviselők támogatták, míg a Fideszes és KDNP-s tagok nemmel szavaztak, mindkét párból azonban kiszavazott egy-egy képviselő, Bencsik János és Nacsa Lőrinc, a Fidesz, valamint a KDNP képviselője előbbi támogatta, utóbbi pedig tartózkodott. Elég érdekes szituáció. A harmadik hírünk, hogy a Mi Hazánk jelöltjét beválasztották végül a médiatanácsba, a Fideszét és a KDNP-t pedig ismét elutasították. Radetzky András a Mi Hazánk jelöltje volt még kedden, azaz tegnap az Országgyűlési Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság médiatanácsának tagjává választotta. Egyébként Radetzky Andrásról azt kell tudni, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Médiatudományi Intézetének docense, illetve a Magyar Katolikus Rádió ZRT vezérigazgató helyettese volt, azonban lemondott tisztjéről a jelölés után. A Fidesz és a KDNP jelöltjét Szabó László kommunikációs szakembert, valamint Windrock Ferenc televíziós, rádiós és kommunikációs szakember megválasztását a többség nem támogatta, úgyhogy új tagokat kell jelölniük majd a médiatanácsba ezen pártoknak. Az utolsó hírünk pedig nem más, mint hogy 40 év börtönbüntetésre ítélték a Tupac Shakur meggyilkolását megszervező férfit. 40 év, illetve életfogytiglani büntetést kapott a Tupac Shakur rapper meggyilkolásával
betöltött szerepéért. Az ítélet szerint több mint 30 évvel ezelőtt ő szervezte meg az akkor 25 éves Shakur elleni merényletet. Hát igen, ilyen Amerika. Most, tehát ilyet hihetetlen. 30 év után most kap 40 év börtönbüntetést. Előbb kellett volna, vagy én nem tudom. Aludtak eddig? Jó, nyilván nyomozni kellett meg Amerika. Na, itt viszont Szexárd van Magyarország, meg a New Radicals és a You Get What You Give a névnaposok előtt. Jó reggelt! Yeah! Antrit reggel!

0: Temper City meg a Self-Aware, itt az Antriton 6 perccel járunk, fél hét előtt. Jó reggelt, ez az Antrit reggel, és akkor ahogy ígértem, az év 287. napján még 78-al a vége előtt a Helénákat, valamint a Líviákat köszöntjük, ők ünneplik ma ugyanis a névnapjukat. Sok boldogságot nekik! Jár a taps, és már mondom is, hogy a Heléna mit jelent, mert ugye a női név görög eredetű, pontos jelentése vitás, talán fényes, sugárzó. Valószínűleg a görög Helios nap szó származéka lehet. A Livia pedig a latin Livius férfi név női párja, nemzetség névből származik, jelentése bizonytalan lehet, ólomszürke, kékes vagy irigy rossz akaratú. Hát azért a kettő elüt egymástól. No de, vannak még egy páran, Alán, Alen, Beatrix, Bocsárd, Buzát, Celestina, Dominik, Domokos, Domonkos, Domos, Hella, Ilma, Krizanta, Liviana, Liviana és Trixi. Hát számukra is sok boldogságot kívánunk. Mindjárt érkeznek a születésnaposok, előbb viszont még Miley Cyrus énekel. Maradjon velünk!
1: Itt reggel!

0: Dua Lipát követően 6 óra 32-kor folytatjuk az Antrit reggelt. Jó reggelt, már a születésnaposokat ünnepeljük, mert hogy van belőlük ma is egy pár. Dwight D. Eisenhower, tábornok, az Amerikai Egyesült Államok 34. elnöke, és Roger Moore, angol színész is ma látta meg a napvilágot, de ma ünnepel Karen White, amerikai pop énekesnő, Grammy díjas, Peter Fee Bori, magyar énekesnő, színésznő, Usher, Usher, amerikai énekes, Zsóri Dániel, puskás díjas, magyar labdarúgó, valamint Gabriel Bortoletto, brazil autóversenyző is. Hát számukra is sok boldogságot kívánunk!
1: Happy birthday!
0: És természetesen zakatolunk tovább, ünneplésként mindjárt zenélünk nekik egyet, aztán kinyílik a kalendárium, és megnézzük, mi történt a mai napon. Tartson velünk!
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Rövid utak, gyakori hidegindítás, városi használat. Autód motorja ilyenkor nagyobb igénybevételnek lehet kitéve. Ne csak a következő kötelező szervizre gondolj. A motorőr köztes olajcserével a kötelező karbantartások között is gondoskodhatsz autód motorjáról. Foglalj időpontot online a fordfx.hu oldalon, és használd a Fordfx 10 kuponkódot 10.000 forint kedvezményért. Motorőr. Plusz gondoskodás a kötelező szervizek között. Keresd a pécsi és szekszárdi FX autóház szervizét.
5: Bikalon új élményvilág született. A 3000 négyzetméteres játszóbirodalom garantált szórakozást nyújt kicsiknek és nagyoknak egyaránt, ahol óriás csúszdák, kalandpályák, trambulinpark, ninja pálya, pixel és árkád játékok, izgalmas kihívások és rekordok várják az egész családot egész évben, hűtött-fűtött, fedett térben. És ez még nem minden. A Puchner kastély szálló és az élménybirtok különleges szálláshelyekkel, wellnesszel és egész napos programokkal teszi teljessé a kikapcsolódást. Pihenés, kaland és játék egy helyen. Irány Bikal! További részletekért keresd a puchner.hu, az élménybirtok.hu és játszóbirodalom.hu oldalakat. Nyitás október 23-án.
6: Vigyázz! Dől a fa!
7: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
6: És mi lett a vége?
7: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amibe a fakivágás került volna.
6: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, ismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb házkörüli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is! Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
8: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám.
3: Antrit reggel.

0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, nem egész 7-6 perccel járunk, most már 3/4 hét előtt, és akkor gyorsan kinyílik a kalendárium, megnézzük, mi történt. Ma 1529-ben például első Szulajmán oszmán szultán felhagyott Bécs ostromával, miután Salm Miklós hősiesen megvédelmezte a várost, és nem tudta azt elfoglalni, a szultán 40 ezer emberét is elveszítette. Aztán 1763-ban ugrunk, Eszterházy Károly ekkor alapította meg az Egri Líceumot, 1883-ban megnyílt Szeged első állandó színháza, 1906-ban pedig megnyílt Budapesten a Társadalomtudományok szabadiskolája. 1911 Budapesten bejegyezték az első magyar filmvállalatot, a Hunnia filmgyárat, 1926-ban pedig megjelent Ellen Alexander Milne regényének, a Mici Mackónak első kiadása. Csacsi, Füles, Medvém, ugye? Valahogy így hangzik. 1947 Chuck Yeager, amerikai berepülőpilóta először lépi át a hangsebességet az X1-es kísérleti repülőgépével, 1964-ben pedig Martin Luther King Nobel békedíjat kapott. 1964 Leonid Iljics Brezsnyev lett az SKP főtitkára, miután ugye tegnap megbuktatta elődjét, mármint hogy 1964-ben október 13-án megbuktatta elődjét Nikita Hruscsovot. 1986-ban pedig Elie Wiesel kapott Nobel békedíjat. No, hát akkor ez minden, amit tudni kell. Megyünk tovább időjárással és sporttal, aztán természetesen majd a kalendáriumot is megnézzük. Addig pedig Jesse J és B.O.B. közös érkezik. Jó reggelt!
1: Ez a Szantrit reggel!

És akkor na jó, nem csináljuk ezt. 6 óra 44 van, jó reggelt, ez az Antrit reggel. Hát ezért azért erre a dalra még egy kicsit elméláztuk volna itt. Na de, ami az időjárásunkat illeti, mert hogy most már ígértem, arra is rátérünk. 1 fokot mutatnak a hőmérők, lejjebb ment, atya úristen, hova közeledünk a 0 fokhoz. Hát ez elképesztő egyébként. Tegnap még tök jó 10 fok volt, most meg már 1 fok ilyen. Hát ilyen. Na de ami nagyon fontos, hogyha valahova készül, ráadásul ugye a reggel folyamán esetleg iskolába indítana a gyermekét, vagy a munkába indulna, akkor mindenképpen az őszi réteges ruhát érdemes már felvenni, mert réteges

0: Lille-t verte 3-0, az Atletico Madrid a Manchester United egy győzte le 2-0 arányban, az Inter egy rendkívül gólgazdag 3-4-re végződő meccset kapott ki a Club Brugge-től a Giuseppe Meazza-ban, a Bayern München pedig 3-0-ra kikapott a norvég Viking-től. A végül gulácsi kapust a meccskeretből kihagyó Villarreal egy fordítás után 3-1-re verte a Napolit. Gulácsi egyébként azért nem szerepelt a meccs jegyzőkönyvében sem, mert nemrég fegyveresek támadtak rá és a családjára az otthonukban. Hát azt hiszem, ilyenkor senki nem akarna még egy BL meccsen is védeni, úgyhogy közös megegyezéssel nem volt a keretben. Egyébként szerencsére nem sérült meg senki, és még a Villarreal is nyert. Aztán nézzük a magyar női válogatottat, akik VB pótselejtezőt játszottak a hollandokkal, a visszavágón sem sikerült gólt szerezni, most azonban nem 8, csak 3 gólt hintettek a nyugat-európaiak. A kézilabda Európa Ligában a Tatabánya volt érdekelt, a Valur Reykjavik végül pedig 38-34-re győzte le. A Szolnoki Olaj a kosárlabda Európa Kupában játszott, és 93-76-ra kapott ki a Dinamo Bukarestől. Végül pedig vessünk egy pillantást a teniszre is, ahol Stoller Fanny Wuhanban tajvani párjával 2-0-ra nyert a WTA 1000-es tornáján, és menetelnek tovább. Mi is menetelünk tovább, érkeznek a hamarosan a horoszkópok, megnézzük, mit jósol már önnek, elő viszont Tones and I, meg a Dance Monkey. Jó reggelt!
1: Ez az Antrit reggel.

0: Jó reggelt, ez az Antris reggel, nem egész 10 perccel járunk 7 óra előtt, és akkor, ahogy ígértem, megnézzük, hogy mit jósol önnek már a horoszkópja, és a mérleggel kezdünk, hisz még mindig a mérleg havában vagyunk. A kényszerítő körülmények rabjának érzi magát, de valójában a saját illúziójának is a fogja lehet. Ne hagyja sem azt, hogy az álmok, sem pedig, hogy a kötelességek igazgassák életét. Az arany középutat kellene valahogy megtalálnia, örökségekkel, adományozással kapcsolatos kérdések is felmerülhetnek. Vigyázzon, hogy az irigység ne hatalmasodjon el a szívén, tartson igazságos mértéket. Sorsfordító időszak lehet ez a Skorpió számára, mármint az ősz, s az elkövetkező tél. Az emberi és nyilvános kapcsolatait sújtó válságból lassan kilábal, a mai napon a kedves Vénusz is a segítségére lehet a kapcsolatok építésében, nem csak személyes, de üzleti téren is. A kollégái között is több barátra lehet, kezdhet tehát rózsásabb terveket készíteni, használja a fantáziáját, merjen álmodozni. A nyilas nem csoda, hogy úgy érzi, mehetnékje van. Uralkodó bolygója utazásra hívja, és az uralkodó bolygójával kapcsolódó nap hatására hatalmas hittel telítődik. Legjobb, ha a karácsonyi meglepetés gyanánt, vagy akár az őszi iskolai szünetre befizet egy utazást álmai országába. A családja is örömmel fog csatlakozni, és biztosan nem fognak búslakodni. Az ötletessége elsőre megijeszti a társat, de aztán önnel együtt fog lelkesedni. A baknak a mai napon egy fontos családi ügyben kell döntést hoznia, bármennyire is szeretné ezt a dolgot, most nem lehet halogatnia. A kedvesét talán kiábrándítja az öndöntése, de ezt a kis illúzió rombolást a további közös jövő érdekében meg kell kockáztatnia. A társában ennek ellenére teljesen megbízhat, ám de az üzleti életben számoljon azzal, hogy egy némely partnere hajlamos önt félrevezetni. A vízöntő habár hadilában áll a világgal, a barátaira, mint mindig, most is számíthat, de ne éljen vissza a jóságukkal, legyen mértéktartó, nem várhatja el, hogy a saját teendőiket odahagyva rohanjanak önhöz, amikor azt jónak látja. Ha kér, akkor önnek kell alkalmazkodnia. Pénzügyi tranzakciókra, szerződéskötésre is kedvező a mai nap, nyugodtan hagyakozzon a megérzéseire, a belső sugallataira. Hú, de jó, akkor valamit azt hiszem bennem kell, vagy nem is tudom. A halaknak a nyilvános kapcsolataira kellene jobban odafigyelnie, elsősorban az üzleti téren kerülhet sor valamilyen társulásra, de eljegyzés is lehetséges, ez esetben azonban kicsit erőltetni kell a dolgot. Csak az első lépés lehet nehéz, de aztán már megy minden, mint a karikacsapás. Ne mondjon le arról az emberről, akit igazán magáénak akar tudni. Egy szép gyűrű, virág szólhat ma ön helyett. És akkor itt megfeleznénk a dolgot, de mivel időhiányban vagyunk, ezért már megyünk is tovább a kossal. A kos kap ma még egy kis haladékot a sorsától, na meg a főnökeitől, hogy magára találjon és utolérje magát a munkájában. A délután folyamán ráadásul még valami különleges megmérethetésre is sor kerülhet, talán az előző évi munkáját értékelik, de az is lehet, hogy teljesen új feladatot kap. Készüljön fel rá, ne féljen az új technológiáktól, képes rá, hogy elsajátítsa az újdonságok minden csínyát, binyát. A bika uralkodó bolygója a Marsnál is erőszakosabb, ám bár alattomosan, Plutóval áll nehéz fényszögben. Az erejét most önmagában is érzékelheti. Jó ez, ha az akaratát akarja érvényesíteni, és éppen valami pozícióban is van. Arra azért ügyeljen, hogy a kedvesét, a családtagjait ne erővel akarja meggyőzni, inkább a szelíd, észérvekkel történő meggyőzést válassza, ha valamit el akar érni. Az ikreknek valamitől meg kell válnia ahhoz, hogy aztán a keletkező űr adhasson helyet az újnak, és nem csak átvitt értelemben. Lehet ez a mai nap napi konstelláció arra alkalom arra, hogy egy alapos lomtalanítást vagy a ruhatára teljes lecserélését is megejtse. Az átalakulás meglepő lehet, de kivívhatja mások ítéletét. De attól is óva intenénk, hogy mások felett ön túlságosan ítélkező legyen. Tudja, ha megdobják kővel, ön dobjon vissza kenyérrel. Itt a rák! A pénzügyi helyzetem most a lehető legkedvezőbb, ne féljen a felelősségvállalástól, komoly költségektől kíméli meg magát a jövőben, ha nem rest bizony adminisztrációs teendőket most elvégezni. A szerelemben boldog napok várják, a tűz úgy látszik csak látszólag huny ki önben. A valóságban a hamu alatt még nagyon is élénken pislákol a parázs, bármikor lángra kaphat a szíve. Nem maradhat itt az oroszlán? A Szaturnusz helyzete a karrier gondok számbavételét teszi ma lehetővé önnek. Most jött el az ideje annak, hogy egzisztenciális kérdéseken rágódjon, használja ki jelenlegi szerencsés helyzetét arra, hogy a tovább lépés esélyét fontolgassa. Magasabb szintről különösen az idősebb, komolyabb egzisztenciák támogatására számíthat. A nagy előrelépésben valamilyen vonzalom is a segítségére lehet. Most érdemes állást keresnie. És akkor végül a de nem utolsó sorban a szűz, ma átmeneti csalódás érheti, de lesz mégis egy kedvező lehetősége, amelyek éppen ennek a rossznak látszó fordulatot a következményeként adódhat. A legvalószínűbb, hogy az üzleti életben arathat sikert, vagy betársulhat egy vállalkozásba, esetleg a saját vállalkozását támogathatja meg egy társulás révén. A munkában most rendkívül kitartó, amit a főnökei is díjazni fognak. És akkor most, hogy vége a horoszkópnak, már itt is van Vali, jó reggelt!
1: Jó reggelt, hello Levi!
0: Mi a helyzet?
1: Hideg van, hideg ugye? Van, mint hogyha tél lett volna egyébként, a leheletem is látszott.
0: Amikor jöttem, 2 fok volt, most már 1 fok
1: igen.
0: Van.
1: Úgyhogy nagyon csíp. Fel kell öltözni, aki még nem indult el.
0: Ugye
1: rendes.
0: Csíp?
1: Igen, kimondottan.
0: Kimondottan csíp?
1: Kimondottan. Úgyhogy be kellett indítsam a fűtést tegnap. Nem tudtam tovább húzni egy kis tartalék
0: őrángot.
1: Szerettem volna, hát még azért mégiscsak október, oké, 14-e van,
0: 14-e. Közepén vagyunk az októbernek, igen, miért igen, ne lehetne igen. Fűteni?
1: Mert még 2 hete emlékszem, még talán még a klíma is ment itt benne akár.
0: Hát de az 2 hete volt. Most is megy a klíma, jó. Csak most már
1: csak most már kapcsolva. Fűtünk, igen. Nagyon gyors volt a váltás, nem?
0: Én is ezt vettem észre, hogy nem volt meg az a
1: az átmenet.
0: Szép átmenet, igen. Hanem
1: hirtelen, de így nem tudom, nekem most például kimaradt egy cipővásárlás, mert hogy majd akkor veszek egy ilyen átmeneti, ami így egy kicsit, még nincs annyira hideg, nincs meg, nem kell, hanem, mert hogy már nyúltam ahhoz, ami már egyébként ott volt a szekrényben.
0: A téli bakancs.
1: Hát, nem is annyira téli, de már egy kicsit melegebb cipő, igen.
0: Melegebb, bundás.
1: Hát, annyira ne. De zártabb, mondjuk úgy, hogy egy ilyen zártabb ősz.
0: Előkerült már?
1: Ma egy-egyel vastagabb.
0: De hol tárolod? A szekrény mélyén, vagy az állami tartóban?
1: Nekem nincsenek külön rakva így a téli-nyári ruháim.
0: Ja, neked ott volt egész nyáron a fogasom?
1: Nem, hát így benn szekrényben.
0: Kérdezem,
1: a szekrényben, de hogy így nincsen külön elpakolva szezonálisan, hogy most téli-nyári őszi ruházat. Nekem úgy nincs, lehet, hogy nincs olyan sok se, de nekem úgy egyben van. Tehát nem kell nekem külön lemenni a nem tudom én a garázsba, tárolóba ruháért. Nekem ott van minden elérhető.
0: És miért mondott a horoszkópod? Jót mondott?
1: Most nem figyeltem.
0: Mi vagy te?
1: Bika. Most nem figyelt. Ja, igen, valami az uralkodó bolygóm. Nem is tudom.
0: Nem találom a bikát. Vali, nem találok. Igen, a marsnál is erőszakosabb. Az erejét most önmagában is érzékelheti.
1: Igen, meg most egyébként nagyon sok bolygó retrográdban van, ezt csak így mondom, még év végéig.
0: Biztos.
1: Igen.
0: Igen, szóval ügyelj, hogy ne akar senkit erővel meggyőzni, ez a lényeg.
1: Jó, igyekszem.
0: Én sem akarok senkit erővel meggyőzni, viszont a hírek érkeznek, azt viszont azért szeretnénk, hogyha velünk tartana a folytatásban, és mert napiatosozni fogunk.
1: És mi lesz a kérdés, vagy már csak hírek után?
0: Mi lesz a kérdés? A hírek után kiderül.
1: Jó.
0: Maradjon velünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Omoda és Jayco már Szekszárdon is. Új autószalonnal debütált a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omoda és Jayco automárkák Szekszárdra. Kanyarodj rá az izgalmas ajánlatokra, vagy foglalj tesztvezetést és látogass el a szalomba. Részletek az omodajaycofx.hu oldalon, vagy Szekszárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
5: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
6: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás Sangoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. dompepe.hu.
7: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004. www.ibvier.hu.
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést. Eljárást indítottak a budapesti déli körvasút beruházásának körülményei miatt. Marad a naposabb, csendes őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanának. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti majd a vasút megújítását a következő 10 évben. Eljárást indított a gazdasági versenyhivatal a budapesti déli körvasút beruházásának körülményei miatt. A GVH közlése szerint a hivatal elnöke a közérdekvédelme és az uniós források elvesztésének kockázata miatt rendelte el a vizsgálatot. Korábban a miniszterelnök azt mondta, hogy az ÁSZ elnök már hónapok óta tudott az európai számvevőszék kifogásairól, de nem lépett. Kiterjesztik a gyógykezelés finanszírozását egyes emlődaganatos nők számára. Az egészséghídja összefogás az egészségért a Merrák ellen egyesület tájékoztatása szerint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő már mindkét emlő eltávolítását és szükség esetén helyreállítását is finanszírozza a Merrák miatt kezelt örökletes géneltéréssel élő nők számára. Az euró bevezetése tovább csökkentheti a magyar állam hitelfelvételi költségeit, enélkül azonban ismét emelkedhet a kamatteher, mondta az Államadósságkezelő Központ vezetője. Tardos Gergely a Portfóliónak kifejtette, Magyarország az év végéig több mint 3000 milliárd forint uniós forráshoz juthat, ami mérsékelheti az állam új hitelfelvételi igényét. Elfogadták az uniós tagállamok külügyminiszterei az Oroszország elleni új szankciós listát, amely mintegy 1600 névvel bővült. Kaja Kallas, az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szerint ez a legnagyobb kiterjesztés azóta, hogy Oroszország 2022. februárjában megtámadta Ukrajnát. Csúcs találkozót tartanak az Európai Unió és az Egyesült Királyság vezetői november 20-án Brüsszelben, jelentette be az Európai Tanács. A tárgyalások középpontjában a stratégiai partnerség erősítése, valamint az európai béke és biztonság érdekében folytatott együttműködés elmélyítése áll. 115 millió eurós védelmi innovációs programot hoz létre az Európai Unió, hogy támogassa a kis és közepes vállalkozások új védelmi technológiáinak fejlesztését és piacra jutását. A programban 20-30 kezdeményezést finanszíroznak, és a támogatható költségek akár teljes egészét is fedezhetik.
3: Rádió Antrit időjárás.
8: Szerdán általában több órás napsütés valószínű a fátyol és gomoly felhők mellett, de a Dunántúlon erősebben felhős lesz az ég. Csapadék általában nem várható, de a Dunántúl északnyugati részein néhol gyenge eső esetleg lehet. A változó irányú szél mérsékelt marad, a minimum jobbára 0 és plusz 5 fok között alakul, a fagyzugokban gyenge fagy is előfordulhat. A csúcsérték 13 és 18 fok között várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
5: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Szép jó reggelt, ez az Antrit reggel, nem egész 4 perccel járunk 2 óra után, én Vörös Levente vagyok, és itt van velem Vali, hello Vali.
1: Jó reggelt, hello Levi.
0: És akkor nekivágunk a napi ötösnek, mit szólsz hozzá?
1: És mi a kérdésünk?
0: A mai kérdésünk, hogy mi az a dolog, amit a nagyszüleink még természetesnek tartottak, de a mai generáció már teljesen képtelen lenne megérteni.
1: Jó, jó sok minden lesz.
0: Jó sok minden lesz bizony, én viszont technikai okok miatt csak 4-en vannak, úgyhogy ez most egyelőre ennyien fogják elmondani nekünk, hogy mi ez a dolog szerintük, addig pedig Axwell-el meg Steve Edwards-al nézzük a napfelkeltét. Jön a Watch the Sunrise, jó reggelt!
3: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a

0: De jó kis Dalez, jó reggelt, 7 óra 11 pontos időnk.
1: Jó reggelt.
0: Itt vagyunk az Andris reggelben, és akkor nekiugrunk a mai napi ötösünknek, akiktől ezúttal azt kérdezzük, hogy mi az a dolog, amit a nagyszüleink még természetesnek tartottak, de a mai generáció már teljesen képtelen lenne megérteni.
1: Szerintem nagyon sok van, csak most így héten nekem sem jut eszembe.
0: Azért
1: majd
0: itt
1: a
0: fognak,
1: napi ötös, napi
0: fognak egy-két olyat mondani. Elmondani. Igen, négyen vannak egy sajnálatos technikai ok miatt, úgyhogy négyüket hallgassuk, kezdjünk Erzsébettel mondjuk.
1: Erzsébet kedvenc országa Olaszország, szereti a jó fagylaltot és a krémes süteményeket.
0: Na, hallgassuk.
2: Szerintem ez az egyik legfontosabb részemről, úgy gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb dolog, amikor a generációk együtt éltek, és közösen alkottak egy családot, mindenkinek megvolt a családon belül a feladata, a boldogulásukat segítették, ápolták egymást, együtt voltak, a gyerekekre nem kellett babysittert fogadni. Szóval nagyon-nagyon sok előnye volt. Én értem azt is, hogy a mai fiatalok ebben a más világban másképp gondolják, de azt láthatjuk mindannyian, hogy teljesen elmagányosodnak az idős szüleink, hogy miután így szétszóródtunk a világban, ez egy óriási problémát okoz. A probléma idézőjelben, de tulajdonképpen azért ez egy nagyon valós dolog. Szerintem ez egy nagyon jó dolog volt régen.
0: No.
1: Igen, amikor a generációk együtt éltek, erről én is hallottam sokat, megolvastam sokat. Igen, és amit pont mond Erzsébet, hogy ott nem volt kérdés, hogy kire hagyd a kicsit, lehetett rá vigyázni, nem, meg volt oldva az, hogyha a szülő elment, akkor ott volt a nagyszülő, csak nyilván jött az...
0: Miért ez akkor nincs meg, hogyha máshol laknak, tehát mondjuk egy városon belül?
1: Attól függ, szerintem a munka lehetőségek olyanok lettek, hogy sokan elköltöztek mondjuk vidékről, faluról, mert szerintem ez a generációs együttérés inkább vidékre volt jellemző, vagy falura. Szerintem.
0: Valószínűleg nem a nagyvárosi kislakásokra.
1: Csak a munkalehetőség, kicsit azok a, nem tudom, motivációs tényezők, hogy kicsit többre vágyom, megnézni máshol mi van, és akkor így elkezdtek, ugye a fiatalok egyetem elköltözött, és akkor nagyon kicsi volt az esély annak, hogy ön mondjuk visszaköltözzön.
0: Igen.
1: Abba a vidéki kisvárosba, vagy faluba. És akkor nem ott alapított családot, hanem mondjuk a nagyvárosba.
0: Hát igen, ez ilyen.
1: De ott igen, hogy biztos volt egy jó kis munka megosztás is, meg úgy le voltak osztva, ahogy mondta Erzsébet, mindenkinek meg volt a feladata.
0: Ez akkor
1: szerepe.
0: Jó, hogyha ez egy olyan házról beszélünk, ami külön
1: ilyen
0: részekre szintes. Van osztva.
1: Igen.
0: És akkor úgy nincs meg az, hogy bele egymás életterébe.
1: Hogy együtt, de mégis külön,
0: szólnak,
1: nem?
0: De igen. De össze lehet ülni mondjuk egy vasárnapi ebédnél viszonylag gyorsan.
1: Igen. Vagy ha valami baj van, vagy gond van, vagy kérdés van, akkor van kihez fordulni.
0: Így van. Vagy ha elfogy a liszt, akkor nem a szomszédhoz kell átmenni, hanem csak egy emelettel feljebb vagy.
1: Én azt gondolom, ennek is volt előnye és hátránya is. Tehát nem mindennek. Probléma.
0: Hát sokat mindennek. Foglalkoztunk vele egyébként a régebben is az Antrit reggelekben, úgyhogy igen, ez egy mindig aktuális téma, de most már...
1: De változik a világ, és ezzel ez is.
0: Így van. Na, Norbit hallgassuk. Ő mit gondol?
1: Norbi régen egy temetővel szemben lakott, és buliból hazatérve nem mindig volt biztos benne, hogy egyedül van.
3: Én azt gondolom, hogy az eltárolás. Tehát ugye a nagymamáknál, nagymamák idejében, 50-es, 60-as években, mondjuk, ha ennyire lógunk vissza, akkor szerintem ugye a háborúk okozta trauma által mindig gyűjtögettek, legyen otthon minimum 10 szál kolbász, legyen 3 fagyasztónyi hús, disznóhús, stb., mert nem lehet tudni, hogy mikor zár be a bolt, mikor tör ki egy balhé. Ma már elképzelhetetlen ez, hogy így gondolkozzanak a fiatalok.
0: Hát azért a Covid alatt rendesen vitték haza az emberek a bulipapíros csomagokat, ugye?
1: De az is igaz, hogy a Covid idején bekapcsolt ez a fajta úgymond program, amit Norbi mond az időseknél. Tehát abszolút bekapcsolhatott ez mindenki a Úristen, él, mindenkinél, és hogy hát akinek
0: jó, most
1: volt
0: nyilván,
1: ilyen fajta emlékezete.
0: Hát meg, igen. Meg hát azoknál is, akik...
1: Nem tudom, én nem gyűjtögettem.
0: Te nem gyűjtögettem? Nálad nem áll stócban a budipapír?
1: Nem.
0: A szekrény tetején?
1: Nem.
0: Hát te hogy élted túl a Covidot?
1: Én simán.
0: Így.
1: Nevetve.
0: Nevet, azt a mindenit.
1: Én nem, én abszolút nem halmoztam. Nem, valahogy nem volt ilyesfajta indítatásom. Nem.
0: Pedig azt mondják, hogy azzal könnyebb volt.
1: Már akinek.
0: Már, meg már ahol. Igen. No, hát akkor ennyit a napi ötös első két tagjáról, még ketten vannak hátra, úgyhogy folytatjuk egy szuper jó dal, viszont érkezik előbb a The Bausa és a Magnetic, itt az Antrit reggelben. Jó reggelt! Antrit reggel!

0: A pop királya Michael Jackson énekelt, jó reggelt, ez az Antwit reggel, 7 perccel járunk, 7:30 előtt, és zakatolunk tovább a napi ötössel. Még egyszer már elmondták, igen, ugye, hogy mit gondolnak arról a kérdésről, hogy mi az, ami még
1: az idősek jobban nagymamáink, vagy,
0: hát vagy amit a nagymamáink, nagyszüleink természetesen tartottak, de a mai generáció már teljesen képtelen lenne ezt megérteni.
1: Így van.
0: Ketten elmondták, folytassuk mondjuk Sasival.
1: Sasinak fontos, hogy a barátai is ugyanolyan jól érezzék magukat, mint ő, és inkább adni szeret, mint kapni.
0: Na, hallgassuk Sasit.
2: Hú, ez egy nehéz dolog. És legalább mondhatnám, hogy az adott szó. Az adott szónak milyen értéke van, és mennyire fontos, hogy amit én most neked mondok, vagy amit megígérek, az pontosan úgy lesz, és azt mondom, hogy 3 év múlva itt és itt találkozunk, akkor pontosan ott fogunk találkozni 3 év után. Szerintem ez, én erre gondolok inkább. De biztos, hogy rengeteg minden van még, én ezt most tapasztalom egyébként, hogy az emberek ezt már nem tudják, hogy ez micsoda és milyen nagyon nagy jelentősége van, hogyha valaki valamit mond, akkor utána azt tartsa is magát.
0: Ez igaz.
1: Igen,
0: bár én ha nekem ezt mondja valaki, beírom a naptárba, és 3 év múlva
1: ott vagyok. Akkor ez azért tudott nagyon működni, mert nem volt egyéb lehetőség, telefon, bármilyen internet, hogy egyeztessük, hanem ez az egy módja volt annak, hogy megbeszéljünk dolgokat, eseményeket, találkozókat, az adott szót. Nem volt más lehetőség. És ezért kénytelenek voltunk, vagy voltak betartani, hiszen azt akkor megbeszélték, annak úgy kellett lennie. Nem tudott rátelefonálni, vagy ráüzenni, hogy figyelj, nem, vagy nem jó, vagy nem érek rá, hanem az akkor annak.
0: Én most már inkább azért telefonálnék, hogy figyelj, emlékszel, még 3 évvel ezelőtt megbeszéltük, hogy itt és itt. És akkor én ezért
1: telefonálnék. Tehát egyszerűen nem volt más lehetőség akkor, mint az adott szó. Semmi más nem volt.
0: Igen.
1: Csak azóta annyira kitágult a világ, és annyi lehetőségünk lett a kommunikáció felvételre, az üzenetváltásra, mindenre, hogy egyszerűen valószínűleg ezért szorult a háttérbe ez a fajta adott szó kérdése.
0: Na jó, de ha már adott szó, akkor ott a becsületesség kérdése is.
1: Nyilván ez is a témától függ, hogy ez most találkozunk, felhívsz-e, visszaadod azt a pénzt, vagy ezt megígéred, vagy azt megígérte, témától függ az, hogy most mire vonatkozik ez az adott szó.
0: Igen, úgy az ígéretek szokként azok lenni. No, hát akkor hárman elmondták, már csak egy emberünk van hátra, mert csonka napi adásunk van ma, inkább napi 4-es, előbb viszont az Irézsőrd alól, maradjon velünk, jó reggelt!
3: Antrit reggel!

0: Egy jó örök klasszikus az idézsort. Jó reggelt, ez az Antrit reggel, közeledünk a 7:30-hoz.
1: Fél kilenc,
0: még messze van, csak hogy 7:29 van, ezt akartam mondani egyébként. És még a napi ötös utolsó tagja van hátra, akitől azt kérdezzük szintén, mint a többiektől, hogy mi az a dolog, amit a nagyszüleink még természetesnek tartottak, de a mai generáció már teljesen képtelen lenne megérteni, és Ákos van még hátra.
1: Ákos a 20-as éveiben járó fiatal, aki az egyetemi padokat koptatja, már amikor
0: bemegy, ugye? Na, hallgassuk Ákost!
2: Talán az, hogy amikor följön a nap, akkor föl kell kelni, és ki kell menni megetetni az állatokat. A manapság szerintem a fiataloknak a 90%-a nem tud fölkelni akkor, amikor a nap fölkel.
0: Hát meg nem is kell kimenni etetni az állatokat, szóval minek felkelni.
1: Igen, így van. Teljesen eltérő és teljesen más az életstílus, az életmenete most már, mint régen volt. De szerintem egyre többen így vágynak vissza abba az életstílusba és ebbe az életmenetbe. Mert az jó, nem olyan sokan, most ne ráncold a homlokodat, Levi, de hogy akik sokan vannak, akik így úgymond feladják a városi létet, és akkor visszaköltöznek vidékre. Önfenntartó gazdálkodás, önfenntartó életforma, mert hogy jobban vágynak arra, egy kicsit lelassuljanak, kicsit vissza ehhez a régihez, ehhez a régi időbeosztáshoz, a természetességhez szerintem. Sokan hát visszavágynak.
0: Én ebbe a 10%-ba tartozom egyébként, mert én azelőtt jöttem ma is, mint ahogy felkelt a nap, szóval én fel tudok kelni például, de azért, ha az ember teheti, aludja ki magát, aludjon sokáig.
1: Így van.
0: Nyilván nem eddig.
1: Hát azt mondják, hogy az a legjobb, hogyha a saját ritmusodra ébredsz fel.
0: Igen.
1: És nem mondjuk egy ébresztő órára, vagy bármilyen
0: mondjuk régen, zajra. Amikor az életemben úgy voltak az óráim, akkor meg volt az a szerencsém, hogy a kollégium szobába pont úgy sütött be a nap.
1: Igen.
0: Hogy felkeltett, szépen, lágyan cirógatott, és utána mentem órára.
1: És akkor az úgy szépen úgy az ember kis saját ritmusában felébred.
0: Igen, de most már nem kell felkelni hajnalán, amikor kukorékol a kakas, meg enni adni az állatoknak, azért ott már nem tartunk feltétlenül.
1: Mert ugye lehet, hogy falun megy ez még, nem?
0: Szerintem már falun se tartanak annyian állatot.
1: Lehet.
0: Tehát a többség azért valljuk meg, hogy régen minden háznál volt valami állat, most azért már nem valószínű.
1: De valószínűleg akkor is fel kell a néni meg a bácsi, mert annyira rögzült benne régről, hogy ez így ment, meg
0: hát
1: mondjuk
0: meg
1: ez volt a szokás.
0: Hát már érdemes bekapcsolni a Rádió Antritot.
1: Például.
0: Nem csak 6-kor, előtte is a magyar óránk is csúcs szuper szokott lenni, 5 és 6 között, de aztán 6 órától megjövünk.
1: És hallhat minket, igaz?
0: Természetesen. No, hát akkor ennyit a napi ötösről, köszönjük a részvételüket ma, megyünk tovább.
1: Közlekedünk,
0: aztán természetesen időjárás, és játszunk is. Úgyhogy tartson velünk.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám! Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Októberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márka kereskedésünkben.
5: Bónus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 512-234. Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
6: Bikalon új élményvilág született. A 3000 négyzetméteres játszóbirodalom garantált szórakozást nyújt kicsiknek és nagyoknak egyaránt, ahol óriás csúszdák, kalandpályák, trampolinpark, ninja pálya, pixel és árkádjátékok, izgalmas kihívások és rekordok várják az egész családot egész évben, hűtött-fűtött, fedett térben. És ez még nem minden. A Puchner kastély szálló és az élménybirtok különleges szálláshelyekkel, wellnesszel és egésznapos programokkal teszi teljessé a kikapcsolódást. Pihenés, kaland és játék egy helyen. Irány Bikal! További részletekért keresd a puchner.hu, az élménybirtok.hu és játszóbirodalom.hu oldalakat. Nyitás október 23-án.
7: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
8: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
7: Nyaralást? De jól megy valakinek.
8: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
7: Aha, így már értem.
9: Rosszul zárnak az ablakok, befúj a hideg, vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás. Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
10: Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
11: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
3: Ennyi volt a reklám! Rádió Antvit közlekedés!
0: És meg is jöttünk az útinfokkal, Vali, mi a pálya
1: az utakon? Az M6-os autópályán elkezdődtek a Sióhíd karbantartási munkái, ezért a 143-as és a 144-es kilométer között a főváros felé tartó oldalt lezárták, a forgalmat pedig a határ felé vezető oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. A 171-es és a 172-es kilométer között is híd karbantartás zajlik, az Iván Dárda felé vezető oldalon a külső sávba terelik a járműveket. A 6-os főúton egészen Dunaszentgyörgytől Kakasdig a 124-es és 149-es kilométer között kaszálnak, így a munkavégzés helyszínén útszűkületre kell számítani. Továbbra is Szekszárd belterületén a vasútnál ugye új gyalogos átkelőhelyet építenek, ezért november közepéig útszűkület van érvényben.
0: Ennyi?
1: Igen.
0: Azt hittem, hogy még elmondom, hogy Szőlőhegyen is munkálkodnak, a Szőlőhegyi körforgalomnál.
1: Ja, ez az 56-os főúton, még a 7-es 8-as kilométer
0: így
1: között.
0: Van. Hát így van, az is folyamatban van, határában van.
1: Már egy jó ideje.
0: Én pedig közelítek a város térképre, és hát amit szoktam látni, szinte mindenhol vöröslik, firoslik a főút, az Újvárosi templom előtt vannak sokan, a Volcs-Kála áruház előtti kereszteződésben a központtól egészen a kórházkápolnáig, valamint a Csatárni torok körforgalma piroslik még, mind a bevezető úton, például a Bátaszéki úton. Ugye onnan is jönnek elég sokan ilyenkor a városba, és az elkerülőn is a volán telepi lámpa fogja a forgalmat, na meg az autóbuszállomás, vasútállomás környékén is látom a vöröset, illetve jeleztek egy balesetet a Rákóczi utcából, ezt már meg is erősítették, úgyhogy ha arra jár, és esetleg tud valamit, illetve lát valamit, akkor mindenképpen jelezzen nekünk.
1: Akkor 74-444-444-en, és piacnap van ma, úgyhogy kisebb torlódásra lehet számítani, hát, emiatt
0: meg,
1: is.
0: Na meg óvatosan. Igen. 30-as 944-444-en is megírhatja nekünk SMS és Viber üzenetben, illetve az 55-ös főúton is vigyázzon, mert kint a rendőr pörbölynél.
1: Így van, és jó utat kívánunk.
3: Ez az Antrit reggel.

0: Jó reggelt, ez az Antit reggel 7 óra 40-kor, és érkezett egy megerősítésünk.
1: Így van, egy hallgatónk
0: telefonált, nagyon szépen köszönjük neki, és megerősítette, hogy a Rákóczi utca, Kadarka utca kereszteződésében, ahol egyébként a vésztérkép is mutatja, történt egy koccanásos baleset, ezt ott is többen megerősítették, és
1: hogy azt mondta a hallgató, hogy valószínűleg személyisérülés
0: nem történt, ez jó hír.
1: De hogy torlódás várható.
0: Valószínűleg igen, most történt, úgyhogy hatalmas dugó is lehet. Óvatosan, hogyha arra menne, mindenképpen számoljon vele. Egyéb iránt pedig akkor ránézünk az időjárásra. Javult-e vajon ez a bizonyos egy fok?
1: Hát nem, amikor... 2 fokot mutat most éppen.
0: Az javulás?
1: 2 fokot.
0: Mindennek
1: egyébként azért nagyon megtévesz így bentről, mert nagyon szépen süt a nap, meg nem fúj a szél, de hideg van.
0: Meg nincs olyan sok felhő.
1: Nincs olyan sok felhő, kicsit úgy, mint hogyha mondanám, ilyen kora téliesre váltott volna az időjárás, úgyhogy fel kell jól öltözni.
0: Indián nyárnoku, vége,
1: hát ennyi volt. Vénasszonyok nyara, az múlt héten az úgy bezárult, de az is szép Nyista. Volt. Sokáig tartott, szép volt, de hogy most már itt van ez a kicsit hűvösebb idő. 17 fok lesz a maximum egyébként ma, eső nem várható, kicsit ilyen napos, felhősebb, nyugodt őszi idő lesz ma is, úgyhogy a szél sem lesz jelentős, úgyhogy erre kell készüljünk.
0: Vékon kabát már kell.
1: Kell a kabát.
0: A 2 fokhoz. Lehet, hogy már a vastag kabát is
1: most
0: kell.
1: Most már lassan majd így, hogy a közlekedésre is oda kell figyelni.
0: Hagynak majd az autók, igen.
1: Nem tudom, hogy esetleg az autók is a gumicsere kinél, hogy
0: hát,
1: éppen esedékes.
0: Igen, az autócsere, vagy az autócsere.
1: Az se lenne rossz.
0: Autógumicsere majd, hogyha az időjárás úgy beáll.
1: Kiszen le van nyári autód, meg téli autód. Milyen jó már. Tudod, ilyen szezonális, hát, cseréled az autóidat.
0: Igen, valószínű.
1: Igen. Úgyhogy majd arra, hogy a közlekedők is figyeljenek az utakon.
0: Mindenképpen. Egyébként pedig a frontra érzékenyeknél jelenhet meg, melegfrontra érzékenyeknél fejfájás, migrén, keringési panaszok, ez egy magasabb, enyhébb légtömeg miatt van, ami ide most hazánk fölé áramlik, és egyébként a nyugtalanság és ingerlékenység is jelenkezhet a szél miatt.
1: Meg hát nagyon hőingás azért.
0: Nagyon hőingás,
1: hideg
0: igen.
1: Van, azért napközben
0: már
1: meleg,
0: 16-17.
1: És így hirtelen jön a melegedés, lehűlés, és azért ez valakinél akár fejfájást is okozhat például.
0: Igen, tünetek gyanánt. Egyébként pedig a naposabb tájakon, mint például amilyen itt is lesz, javulhat majd a közérzet, illetve a hangulatunk, ami tök igen. Jó hír. Folyadékbevitel még mindig nagyon fontos, ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni, vitaminok, meg kell alapozni még zöldséggel, gyümölcsen a téli immunrendszert.
1: És meg délután a D-vitamint szívhatjuk magunkba, az 1-2 órában.
0: Igen, és most már nem olyan égető a nap. Hát már egy ideje nem olyan égető a nap. De talán nem is olyan káros. No, hát akkor játszani fogunk. A következőkben érkezik egy dal, és utána Evemex-et követően a Puchner Birtok játszóbirodalmába lehet családi belépőt nyerni, ami október 23-ától látogatható majd. Elmondjuk a részleteket. Egy izgalmas játékkal készülünk, csak a rossz válasz számít majd, úgyhogy Evemex dala után csörögjön majd a 744-444-444-en, akkor várjuk, maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel.

0: 7 óra 46 van, jó reggelt, ez az Antrit reggel, és
1: jó
0: akkor,
1: reggelt. Most lehet
0: ahogy
1: telefonálni.
0: Ígértük, most lehet telefonálni, játszunk a Puchner Birtok játszó birodalmába a családi belépőért, és már csörög is az egyes vonalunk. Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: Jó reggelt! Jó reggelt!
0: Szép jó reggelt! Hogy szólíthatjuk?
2: Edit vagyok.
0: Jó reggelt, kedves Edit!
1: És honnan telefonál?
0: Honnan telefonál?
2: Szedresből.
0: Nagyon szuper. Van kisgyermek a családban, akivel esetleg...
2: Igen.
0: Ó, nagyon jó. Nos, hát akkor ez a családi belépő a Puchner Birtokba szól, hamarosan megnyitja a kapuit, több mint 3000 négyzetméteren egy élményzóna, trampolinpark, ninja pálya, szerintem a kicsik imádni fogják. A játékunk pedig a következő, a rossz válaszokra vagyunk kíváncsiak. Nem tudom, hallgatott-e minket az elmúlt játékok alatt?
2: Igen.
1: Jó, akkor tehát akkor csak a rossz lesz. Válasz.
0: Csak a rossz jó, válasz, hát. És a végén felteszünk egy kérdést majd, amire a jó választ várjuk, de ezt majd mondani fogjuk. Akkor a rossz válaszok jöhetnek?
2: Igen.
0: Akkor hadd szóljon. Melyik testrészünkkel rúgunk labdát?
2: Kezünkkel.
0: Hány új van egy kezünkön?
2: 16.
0: Mikor ünnepeljük az új évet?
2: Januárban.
0: Mennyi egyszer egy?
2: 4.
0: Hány hónap van egy évben?
2: 32.
0: Nagyon szuper! Ott az a januárt megadjuk. A januárt megadjuk, mert igen, szilveszter, január, nem baj, azt jó. Megadjuk. És akkor egy kérdés van, amire még a helyes választ várjuk már.
1: Mégpedig, hogy hány ezer négyzetméter területen nyílik ez a játszóbirodalom?
2: Azt hiszem, hogy 3000.
0: Így van, több mint 3000 négyzetméteren, úgyhogy... Az összes válasz helyes, mármint, hogy rosszak voltak a válaszok, és ez tök szuper, és természetesen a jó válasz is jó. Úgyhogy Edith...
1: Mehetnek a játszóbirodalomban.
0: Akkor október 23-a után
1: érezzék, érezzék jól magukat.
0: Nagyon-nagyon gratulálunk. Arra kérjük, hogy ne tegye el a telefont, egyeztetjük mindjárt a részleteket.
2: Köszönöm.
0: Minden jót, viszont hallásra.
1: Legyen szép napja.
2: Köszönöm.

0: becsuktuk a szemünket, egy sírönnel itt az Andriton 3 perc múlva, 7 óra, eyes closed, ez volt.
1: Tényleg, nem, annyira nem figyeltem a szövegét. De azért ne csukjuk már be, most nem. Már
0: hát
1: ilyen 8 óra
0: be,
1: van.
0: Addig csukjuk be, amíg érkeznek a hírek.
1: Igen, és utána nyissuk ki. Na jó, de aki dolgozik, megvezet, szerintem
0: ne csukja be. Ő semmiképpen ne csukja be, pláne akkor, hogyha a Rákóczi utca, Kadarka utca kereszteződésénél jár, mert ott történt egy baleset.
1: Kocsanásos baleset, ennyit tudunk. Így van. Úgyhogy valószínűleg torlódásra kell számítani.
0: Igen, és még elég friss volt, amikor közlekedtünk, többen is megerősítették, egy nagyjából 20 perce történt a dolog. Úgyhogy most már rendőrt is jelez ott a vésztérkép.
1: Na, hát akkor mindenki óvatos legyen.
0: Óvatos, abszolút.
1: Emiatt is, meg úgy egyébként is.
0: Meg úgy egyébként is, és ne csukja be a szemét, ha volám meg. Ha az anyóson, akkor esetleg, de egyébként ne. No, hát a következő órákban pedig beszélgetni fogunk, kíváncsiak vagyunk az önvéleményére is majd a 74-es körzet 444-444-es számon, a témánkat megtalálja a Facebook oldalunkon, illetve el is mondjuk majd, de csak a hírek
1: csak
0: után.
1: A hírek után.
0: Persze, maradjon rejtély, maradjon velünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Gyere Morzsi! Gyere Maxi! Vicko! Viti ül! Luna! Zserbó! Cézár! Hozzám! Mangó! Pupák!
5: Nem azt mondjuk, Maxi. Hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján.
6: OTP. Itt vagyunk.
7: Biztos és jól jövedelmező munkát keresel? Gyere a Hankó Krátszalmási gyárába gépkezelőnek! Kiemelt műszakpótlék, juttatások, kafetéria, bónusz, ingyenes buszjáratok. Jelentkezz! 0625 556 017.
8: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig, Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
9: Haló!
10: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
9: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
10: Ön miben segíthetek?
9: Hát szélvédő kéne nekünk.
10: Milyen típusú az autó?
9: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
11: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
0: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
9: Haló, és a lóval mi lesz?
12: Halmozd a TAR kedvezményeidet. Vásárolj készüléket. Most 100 000 forinttal olcsóbban.

0: lenni jó? Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: A kiadások visszafogásával ellensúlyozható a költségvetési hiány. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Marad a csendes őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kiadások visszafogásával ellensúlyozható a kormány új intézkedéseinek költségvetési hatása, így az idei hiány cél a GDP 7,5%-a marad, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András bejegyzésében felidézte, hogy az előző kormány 3,7%-os hiánnyal számolt. A kormányváltáskor elvégzett költségvetési átvilágítás azonban intézkedések nélkül 8,3%-os hiányt jelzett. Kármán András közölte, hogy az uniós források felszabadításával, az állami kiadások felülvizsgálatával és más intézkedésekkel ezt 7,5%-ra mérsékelték. A miniszter szerint az új kormányzati intézkedések többletköltsége ellenére is tartható ez a szint. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara, jelentette ki a szervezet elnöke a HVG-nek adott interjúban. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni. Ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Szakálligazításra érkeztek a NAV revizorai, és több súlyos szabálytalanságot is feltártak a baranyai barbershopokban. Volt, aki nem adott nyugtát, más adószám nélkül működött, egy vállalkozónak pedig már egy évet törölték az adószámát. A nyugtaadási kötelezettség elmulasztása akár 2 millió forint mulasztási bírsággal és üzletbezárással is járhat, de az adószám nélkül végzett tevékenység is súlyos szankciót vonhat maga után. Mindhárom NAV revízión megbukó baranyai barber a mulasztási bírságon túl a bevétel eltitkolás miatt további adóvizsgálatra számíthat. 8000 nevezés közül került be a 10 legjobb rövidfilm közé a nagy sikerű Tavaszi szél című film rendezőinek, Topolánszki Tamás Ivánnak rövidfilmje a Never Give Up a Los Angeles-i Holly Shorts filmfesztiválon. Ezzel a film Oscar kvalifikációt szerzett, azaz versenyezhet a 99. Oscar díját adón legjobb élőszereplős rövidfilm kategóriában. A produkciót a 2015-ös budapesti menekültválság és egy elfeledett amerikai motivációs beszéd ihlette. Jelentős áramkimaradást okozott egy hód Bosznia-Hercegovina északi részén. Az állat 6 föld alatti elektromos kábelt rongált meg, emiatt mintegy 1600 fogyasztó maradt áram nélkül. A szokatlan meghibásodás vasárnap este 9:30-kor történt, és a szolgáltató még aznap megkezdte a helyreállítást. A munkálatokat azonban nehezíti, hogy a sérült kábelek az autópálya alatt húzódnak, ezért a cseréjükhöz nehéz építőipari gépeket is be kell vetni. Míg a munkások dolgoznak, a hód köszöni szépen, jól van.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Szerdán északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet, a Dunántúlon és északon kisebb eső kialakulhat. A légmozgás mérsékelt marad, reggel -3, +7, délután 13-19 fokot mérhetünk. Csütörtökön változóan gyakran erősen felhős lesz az ég, számottevő csapadékra nem kell számítani, csak helyenként élénkülhet meg az északi északnyugati szél, 14 és 20 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
5: Szép jó reggelt, ez az Antrit reggel, 4 perccel járunk, 8 óra után október 14-én, a szerdán, én Vörös Levente vagyok, és itt van velem Vali is.
6: Jó reggelt mindenkinek, hello Levi.
5: Na, megkezdjük akkor a Beszéljünk Róla óránkat, amelyben ezúttal az önvéleményére is kíváncsiak vagyunk, mégpedig azt a kérdést tesszük fel, hogy...
6: Kudarc valóban kudarc, mert hogy tegnap volt a kudarc világnapja, úgyhogy ezt fogjuk egy kicsit boncolgatni,
5: hát meg körbejárni. Hát ezt tegnap lett volna illendő, de mivel erről hát lemaradt, kudarcos
6: nem baj,
5: érzem
6: nem
5: magam.
6: Baj. Igen, ez egy hát kudarc, hogy nem ünnepeltük
5: kudarc,
6: meg, tegnap
5: nem ünnepeltük
6: meg
5: tegnap a kudarcot. Ma viszont...
6: De át lehet rajta lendülni szerintem.
5: Igen,
6: meg
5: ma meg is ünnepeljük, meg azért bővebben is bejárjuk ezt
6: róla
5: a témát. Úgyhogy beszéljünk róla, 74-444-444 a számunk. Ön szerint kudarc, tényleg a kudarc. Maradjon velünk!
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: A pop királynője is tiszteletét tette az Antit reggelben. Jó reggelt, két perc múlva már negyed. 90.
1: Jó reggelt,
0: Michael Jackson is szólt, hát most Madonna is.
1: Na hát, tökéletes így a
0: teljes,
1: reggel.
0: Így teljes a reggel. Meg persze úgy, hogyha beszélgetünk is, az önvéleményére is kíváncsiak vagyunk. A kérdésünk ma, hogy...
1: Kudarc valóban kudarce.
0: Így van,
1: mert hogy tegnap volt október 13-án a kudarc nemzetközi napja, ami Finnországból ered.
0: Ezt nem gondolná az ember.
1: Nem, pont, hogy nem gondolná. Igen, a kezdeményezést egyébként 2010-ben indították el az Aaltói Egyetem diákjai, és az ötlet hátterében az állt,
0: hogy
1: a finn kultúrában és a társadalomban rendkívül erős volt a kudarctól való félelem. Ez a gátlás sok fiatalt és vállalkozót visszatartott attól, hogy új ötletekbe vágjon bele, például vagy kockázatot vállaljon, vagy saját céget alapítson, és a diákoknak az volt a célja ezzel a nappal, hogy megváltoztassák a kudarc megítélését, hogy ne szégyenként, vagy esetleg egy végzetes hibaként tekintsenek rá az emberek, hanem egy tanulási fejlődési folyamatnak a részeként. Az is céljuk volt, hogy például lebontsák a társadalmi megbélyegzést, hogy nyíltan beszéljenek ezekről a botlásokról, arról, hogy úristen, most valami nem sikerül, de hát ettől nem áll meg az élet, meg a világ, és hogy azt is szerették volna elérni, hogy ösztönözzék ugye az innovációt, hogy megmutassák, hogy nagy sikerek mögött is állhat nagyon-nagyon sok sikertelenség, vagy sikertelen út.
0: Nem csak állhat, hanem áll is valószínűleg.
1: Is. És ugye mondtad, hogy pont Finnország, mert ugye Finnországot valahogy úgy látjuk, hogy ott jó az minden oktatási happy. Rendszer, meg ugye egyben van minden, és akkor valószínű, hogy ennek emögött ez is lehet, hogy annyira megfeszítve, akár stresszesen léteztek az emberek, dolgoztak, akartak sikeresek lenni, hogy ez egy ilyen társadalmi nyomásként rányomta bélyegét az emberekre, és akkor azt mondták, hogy jó, hát akkor ebből egy kicsit fel kell szabadulni, kicsit úgy másképp tekinteni arra, mondjuk, ha valami nem sikerül.
0: Igen, és akkor így lehet a kudarcból aztán végül siker.
1: Igen. És egyébként a kezdeményezés finnországi sikere után, ahol például Nokia vezetői is, és sportolók is nyilvánosan elkezdtek mesélni a saját bukásaikról. És így egy ilyen mozgalommá nőtt, egy ilyen globális mozgalommá nőtte ki magát ez a nap, és hogy ma már világszerte számos országban szerveznek olyan eseményeket, ahol a résztvevők megosztják egymással a félre sikerült projektjeiket, és az azokból levont tanulságokat. Tehát ösztönzésként mondjuk valakinek volt egy óriási bukás, de utána hirtelen, nem is hirtelen, egy folyamat során sikert ért el, akkor azt így elmondja másiknak, hogy figyelj, csináld, elbuktál, nincs semmi gond, állj föl, menj tovább. Szerintem így ez lehet így, hogy a célja, az üzenete, és ezért mondta, hogy a kudarc az nem feltétlenül kudarc.
0: Csak akkor úgy éljük meg abban a pillanatban.
1: Akkor úgy éljük meg, és én azt gondolom, hogy sok esetben a kudarcra szükség van ahhoz, hogy menjünk tovább, és elérjünk valamit.
0: Igen, mert a bátortalan emberek még soha semmit nem hoztak létre. Tehát aki az első kőnél megakad, kőben megakad, nem fog tudni tovább menni. Át kell rajta lendülni.
1: Az embernek van egy érzése, hogy én ezt szeretném megcsinálni. Van egy ilyen perspektívám, egy célom, hogy én azt szeretném elérni. Oda vezet egy út. És lehet, hogy addig, hogy elérem azt, egy párszor el kell bukjak, de ha tudom, hogy nem baj, oké, levontam a konzekvenciát, a tanulságot ebből, beépítem saját magamba azt a bukást, és megyek tovább.
0: A rögös úton, mint a túron.
1: Igen.
0: Az is
1: igen,
0: rögös
1: igen.
0: tud lenni.
1: Na. Szóval, hogy így érdekes, hogy ilyen van, és hogy fontos egyrészt felhívni le figyelmet. Én azt gondolom, főleg gyerekeknél. Ott is ugye a legkisebbéknél, még ugye a totyogósat elesel. Nem baj, állj föl, menj tovább. Nincsen semmi baj.
0: Igen.
1: Nem jól rajzoltad le? Nem baj.
0: Majd legközelebb egyenesebb lesz a vonal.
1: Igen, például. Igen.
0: No, hát az önvéleményére is kíváncsiak vagyunk. A kudarc tényleg kudarc. A 74-444-444-es számon tud hozzánk csörögni, amíg pedig megteszi, addig zenélünk, aztán készültünk motiváló történetekkel, és talán motiválónak hangzó történetekkel is. Úgyhogy maradjon velünk!
2: Antrit reggel!

0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, 8 óra 24-kor itt vagyunk, és a jó dolgokról beszélgetünk a kudarc kapcsán.
1: Azt akartam mondani, hogy jó
0: ne
1: hírek.
0: Nem akartam semmit mondani. Azt mondtam, jó dolgokról beszélgetünk a kudarc,
1: igen, a kudarc kapcsán. Így van, de hogy előtte elmondjuk még, hogy ugye koccanásos baleset történt a Rákóczi és a...
0: És a Kadarka utca kereszteződésénél. Így van, ezt hallgatónk is megerősítette. Ha pedig arra jár, és még mindig lát esetleg fennakadást, akkor mindenképpen jelezze nekünk a 74444.
1: Közlekedik, az figyeljen oda.
0: Igen, és hogyha arra hallod, akkor...
1: Hát a rendőrök is kín vannak, már akkor valószínűleg irányítják a forgalmat.
0: Igen, ha tényleg arra jár, akkor csörögjön nekünk 74444, meg akkor is csöröghet, hogyha esetleg a témához szólna hozzá, kudarc-e a kudarc, erről beszélgetünk.
1: Így van, mert hogy ugye tegnap ünnepelték, vagy tartották a kudarc világnapját, és akkor már átbeszéltük, hogy ez Finnországból ered, és hogy beszéltünk arról, hogy sokszor ez egy ilyen motiváció arra, hogy menjünk tovább, és akkor hozzunk egy-két történetet, meg esetet, meg azzal kapcsolatban, hogy hogy lehet a kudarcot hát átvészelni, feldolgozni, illetve hogy ennek kapcsán vannak események világszerte. Például vannak munkai kudarc díjak, sok innovatív vállalat ezen a napon külön díjjal jutalmazza a legbátrabb, de végül kudarcba fulladt projekteket.
0: Na, ezt nálunk is be kéne
1: venni. Ez nagyon jó. Ezzel azt üzenik a munkavállalóknak, hogy köszönjük, hogy mertél kockáztatni.
0: És hogy dolgoztál munkában.
1: Mennyire más kösz. A hozzáállás, nem? Nagyon
0: ilyen,
1: más
0: nem
1: a
0: Magyarországon van feltétlenül.
1: Az biztos, hogy nem. Jó, azért ne legyünk már ennyire lelombozók, mert lehet, hogy van, csak nem tudunk róla. De egy például a Post-it, tehát ezt mindenki biztos ismeri, önt a padós jegyzettöm, az eredeti célja, ez egy szupererős ragasztó kifejlesztése volt.
0: Nem jött össze.
1: De hogy nem jött össze, dr. Spencer Silver egy olyan ragasztót hozott létre, ami alig tapadt, és könnyen le lehetett húzni, évekig haszontalannak hitték, még egy kollégája rá nem jött, hogy a könyvjelzőit rögzíthetné vele a kottájában, anélkül, hogy tönkretenni a lapokat. És így létrejött a Post-it.
0: És most már kb. Minden boltban lehet
1: venni. És hogy most már mindenhol van mindenféle színekben, alakban, formában, méretben. Így van. De hogy a penicillin, mint az első antibiotikum is hasonló történettel rendelkezik, egy koszos laboratóriumi petri csésze, amit elfelejtettek elmosni 1928-ban egyébként. Alexander Fleming szabadságra ment, és a laborban hagyott egy baktérium tenyészetet, mire visszaért, benőtte a penész, és észrevette, hogy a penész gomba elpusztította a baktériumokat, és ezzel orvosi forradalmat indított el.
0: Azt a mindenit.
1: Én
0: is kerestem, de hasonlókat találtam én is, és van egy személy, akiről szeretnék majd egy kicsit jobban is. De például én megtaláltam ezt a pacemakert, ugye szívritmus szabályozónak hívják. Ez is egy tulajdonképpen egy áramkör építése közben véletlenül rossz ellenállást vettek ki és szereltek be a gépbe. Aha. És akkor így ahelyett, hogy a gép regisztrálta volna a jeleket, elkezdett ritmikus elektromos pulzusokat kibocsátani, és így jött a szívritmus szabályozás, és akkor így képes stimulálni a szívet. Ezzel életek egy millióit megmentve egyébként.
1: De hát ugye nem menjünk messzire, Harry Potter.
0: Ugye azt hittem, hogy a potenciál növelő kék tablettára gondolsz.
1: Mert annak is azt is ugye elmondjuk, J.K. Rowling a Harry Potter kéziratát 12 kiadóhoz juttatta el, és 12 kiadó visszautasította. És zsinórban. Mielőtt egy kis londoni kiadó esélyt adott volna neki, ma meg hát az övé a világ leghíresebb, sikeresebb könyvsorozat, a film, termékek, minden.
0: Az egész világ, minden.
1: Tehát, hogyha a J.K. Rowling nem tudom hányszor elbukott, és a feladja, akkor már nem tudja.
0: Igen, ha 12. után nem küldi be a 13-at, akkor soha nem tudjuk meg, mi az a Quidditch.
1: Igen. És akkor még egy Thomas Edison, amikor a villanykörte feltalálásáról kérdezték, a híres mondása az volt, nem buktam el 10 000-szer, sikeresen találtam 10 000 utat, ami nem működik. Uh-huh. Mennyire más ez is, ez a nézőpont. Mondjam el a potenciál növelőt, szeretném.
0: Mondjuk el a kék tablettát.
1: Jó. Szívbetegségek kezelésére akarta kifejleszteni egy gyógyszert 1989-ben, és a klinikai tesztek során a hatóanyag megbukott, mint szívgyógyszer. A páciensek azonban egy egészen más váratlan mellékhatásra számoltak be, így a gyógyszervállalat gyorsan irányt váltott, és megszületett a világ egyik legjövedelmezőbb tablettája, a Viagra.
0: Köszönjük szépen, Mali. És akkor a kudarc, ez a kérdésünk ma. Ha önnek is megvan róla a véleménye, akkor mindenképpen várjuk a 74-es körzet 444-444-es számon, és természetesen megyünk még tovább ilyen történetekkel a folytatásban is. Maradjon velünk!
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám! Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is! 24 szekszárdi borászat, 71 válogatott bor, egy este, ami jóval több egy hagyományos borkóstolónál. Október 17-én jön a spot. Egy este, több világ a Szekszárdi Tudásközpontban. Borok, zene, gasztronómia és különleges élmények várnak. És most a szekszárdiak kedvezményes jegyekkel vehetnek részt a spoton. A részletekért nézzétek meg a Rádió Antrit Facebook oldalát. Spot, egy este, több világ.
3: Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók Szekszárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt Szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
4: Második Tolnamegyei Lóegészségügyi Konferencia november 21-én szombaton a Termál Hotel Tengerizben, ahol elismert hazai szakemberek, izgalmas előadások és értékes kapcsolatépítési lehetőségek várják. A részvételi díj 18 000 forint, amely svédasztalos ebédet is tartalmaz. A részvétel regisztrációhoz kötött. További információ dr. Debreceni Brigitától a 30 309 21 42-es telefonszámon, vagy a paciműhely@gmail.com e-mail címen. November 21-én találkozzunk Tengelicen.
5: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait.
6: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
2: Ennyi volt a reklám. Antrit reggel!

0: Jó reggelt, ez az Antwit reggel, 8 óra 38-ra váltott az órám. Október 14-én szerdán járunk már, és a beszéljünk róla óránkban ezúttal azt a témát feszegetjük, hogy kudarc-e a kudarc.
1: Kudarc-e a kudarc, de eddig amit beszélgettünk, rájövünk, hogy nem.
0: Igen,
1: nem.
0: Tehát a kudarc az csak egy pillanatnyi állapot, amiből van
1: kiút, lehet építkezni,
0: és erre
1: nem?
0: Lehet építkezni.
1: Lehet használni a,
0: így van. És
1: a céljainkhoz.
0: Én egy nagyon érdekes történetet hoztam. Biztosan mindenki ismeri, vagy legalábbis hallott már róla. Abdul Latif Jandaliról.
1: Abszolút.
0: Nem. Aki ezen a néven született ugyan, de őt örökbe adták. Hm. És az örökbe fogadó családjából megkapta a Steve Jobs nevet.
1: Oh.
0: Tudod, ki az Steve,
1: igen.
0: Steve Jobs?
1: Tényleg ez volt a neve?
0: Igen.
1: Jé, ezt nem is
0: tudtam. Egy német bevándorló, illetve egy gazdag szír muzulmán családnak a gyermeke, és az anyját tulajdonképpen az anyjának az apja, az ő nagyapja, rávette, hogy adja örökbe a gyereket, és végül örökbe adták. Hm. Az volt a kikötésük egyébként, tehát hogy ő mennyire kudarcból
1: hányi,
0: indult az élete.
1: Hányi egyébként, azt tudjuk.
0: Egyből a születés után.
1: Tehát rögtön születés.
0: Rögtön, tehát hogy mennyire ezt is meg lehet élni kudarcként, nem?
1: Hm.
0: Hogy a szüleid lemondanak, nyilván felsőbb nyomásra lemondanak. És az volt egyébként az örökbefogadó pár felé az egyetlen, igen, elvárás, hogy diplomások legyenek.
1: Hm.
0: Végül nem, de még a középiskolát sem végezték el. A parti őrségnél dolgoztak egyébként az ő szülei,
1: igen,
0: akik őt örökbefogadták, viszont nyitottak neki az egyetemi tandíj kifizetésére egy betétszámlát. Ez volt igazából a feltétel, amiben beleegyezett az édesanyja. És hogy Steve Jobs ezután, mivel nagy hatással volt rá az édesapja, a nevelő édesapja, akinek volt ilyen műszaki szemlélete, aha, is, ezért tőle tanulta a precizitását például, illetve a költözések miatt oda került a Szilícium völgybe. És tulajdonképpen már ezt is beélhető, vagy megélhető tudarcnak, de ami ezután történt, kirúgták a saját cégéből. Tehát ezt lehet, hogy nem mindenki tudja, igen, a sztorit. Ugye Steve Jobs megalapította az Apple-t, majd egy az általa kinevezett vezérigazgatóval, John Scully-val egy ilyen összefeszülés után felmentették őt, mármint Jobsot, minden operatív feladat alól, és gyakorlatilag kirúgták a cégből.
1: Aztán.
0: Ezután, ahelyett, hogy feladta volna, megalapított egy másik céget, és felvásárolta a Pixart, ami ugye rajzfilmeket gyártott, és például vezető producerként láthatjuk a Toy Story-nak is a stáblistáján. Amivel forradalmasította az animációs filmgyártást, és hát milliárdos.
1: De én azt gondolom, hogy ebben egyrészt van valami sorsszerű, meg szerintem valahol a kudarc is valahol így ennek a sorsunknak a része, hogy de ott van, de annak hogy részévé kell válnia, nem? Ennek az életútnak, igen, hogy ha nincs kudarc, akkor nem következik be az, amire vágyunk, vagy ahova el akarunk jutni.
0: Igen.
1: Csak amíg a kudarc szóra rátelepszik egy-két ilyen negatív, vagy ilyen megbélyegző kis, nem tudom én, jellemző, addig az ember úgy éli meg. De ha már egy teljesen más nézőpontból nézünk rá, egy teljesen más szemléletet ad a kudarc, akkor igazából valahol lelkesítő is lehet.
0: Igen.
1: Egy bizonyos ponton.
0: Igen, és itt az egész friska történetben, hogy 96-ban, amikor az Apple a csőd szélére került, akkor Steve Jobs felvásárolta a céget, megszüntette a termékek 90%-át.
1: Az igen.
0: És új stratégiákkal elindított olyan folyamatokat, amivel például ismerjük a mai okostelefont ebben a formában. Tehát amikor ő azt bemutatta az első iPhone-t, és azt mondták rá az emberek, hogy ember, te hülye vagy? Mi az, hogy a képernyőt kell nyomkodni, és nem egy fizikai billentyűzetet? Ugye, mint tudjuk, hogy régen voltak ezek a fizikai billentyűs telefonok.
1: Tehát azért őt is érte nem egy kudarc az életben, és hát ha az kudarcnak tekinthetjük, hogy lemondott róla a saját édesanyja, a saját édesapja, tehát hogy ez már innen indult,
0: igen,
1: és hogy hova jutott.
0: És mégis ennek ellenére, és ezért nem volt egy jó gyerek, tehát itt az iskolában, amit tudunk róla, bár átlagon felül teljesített és felsőbb osztályba tanácsolták, végül beilleszkedési zavarai miatt egyébként iskolaváltás lett a vége az egésznek. Már 15 évesen füvezett, rászokott a marihuánára, LSD-t is kipróbálta, úgyhogy nagyon-nagyon durva életútja van, és nagyon izgalmas így távoli szemszögből nézve is.
1: Én azt gondolom, hogy ezért is fontos, tanulni. Például beszéljünk erről, vagy hogy erről a napról, mert hogy adunk olyan nézőpontot, perspektívet, hogy nincs ezzel gond, és azért hozzuk ezeket a történeteket és példákat, hogy a úgymond a legnagyobbak is hányszor elbuktak, és mennyi kutat érte. Igen, őket. Például még azt még gyorsan elmondom, Michael Jordan, ugye nagy kosárlabdázó, ő azt nyilatkozta.
0: Elmondható, csak egy telefonunk van. Rádió Ancit, jó reggelt, élő adásban vagyunk.
2: Jó reggelt.
1: Jó reggelt.
2: Hallgassuk meg.
1: Mondjam el Michael Jordan gyorsan?
2: Igen.
1: Jó, pályafutásom során több mint 9000 dobást hagytam ki, majdnem 300 meccset veszítettem el, 26-szor bízták rám a mindent eldöntő dobást, és kihagytam. Újra és újra elbuktam az életemben, és pont ezért lettem sikeres.
0: Ezt
1: mondta Michael Jordan. Igen. Még ezt szerettem volna, de hallgatjuk.
2: No, hát a kudarc, a nézőpont, erről beszéltünk itt, a pozitív vagy negatív hozzáállás, a szemlélet. Nagyon messzire tudja vinni lefelé és fölfelé is az embert, de előbb-utóbb hát mindenki eljut oda a bölcsességébe, hogy se a pozitív, se a negatív szemlélet nem nagyon helyes, realistán kell nézni a dolgokat és értékelni. A kudarc, hát mindenki számára más jelent. Nézzük meg, hogy micsoda pozitív életszemlélettel viseltetik a kudarcai felé ez az új amerikai elnök. A 24 óra alatt Ukrajnába békét teremtek, ha megválasztanak. Azóta hány sikeres háborút vívott le, micsoda sikeres hatással van itt a világgazdaságra, az üzemanyagárakra, és ez képes minden további nélkül óriási sikerként eladni, megélni.
0: Hát igen.
2: Ugyanakkor a realitások azért egy kicsit mások. Mi, akik beállunk tankolni az üzemanyagútra, vagy határon túli véreinknek a nyűgét hallgatjuk, hogy éppen a családból ki az, aki hősi halált halt. Szóval mi másképp látjuk a sikert és a kudarcot.
0: A saját magunk kudarca.
1: Persze, teljesen egyéni.
2: Mindenkinek más jelent. Mindenkinek más jelent a kudarc.
1: Igen, ez így van. Igen, köszönjük.
2: Igyekezzünk, én azt mondom, igyekezzünk a realitás talaján maradni.
1: Abszolút.
2: Lehet jobbról balról nézni, de mindig a középút az, ami
0: járható.
2: Segíthet egy ember.
1: De először meg kell látni a két végletet ahhoz, hogy lássuk a közepet, nem?
2: Mindenképpen a helyzet meghatározásához tudni kell a határokat. Ez így van, hogy kijelöljük az origót, ahhoz látni kell a szélsőséget.
1: Így van.
0: Nagyon szépen köszönjük a véleményt.
1: Köszönjük a telefont.
0: Minden jót, viszont hallásra. No, hát köszönjük szépen még egyszer.
1: Köszönjük.
0: És egyébként ez itt most, ami a végén elhangzott, ez tök jó, hogy látni kell a két végletet, mert akkor tudjuk, hogy hol van a közép.
1: Így van.
0: Hogy hol van az origó. No, hát ha önnek is megvan a véleménye arról, hogy kudarc-e a kudarc ténylegesen valójában,
1: akkor megosztatja velünk egy gyors telefonon.
0: 744-444-444. Ez a telefonszámunk. Várjuk, addig Rúzsa Magdi énekel nekünk, maradjon velünk.
3: Ez a Szantrit reggel.

0: Jó reggelt, ez az Andrit reggel, 11 perc múlva már 9 óránál jó járunk.
1: Reggelt, így van, és a kudarcról beszélgetünk.
0: A kudarcról beszélgetünk. Rengeteg telefonunk volt itt az elmúlt percekben, akinek nem sikerült minket elérnie, nyugodtan csörögjön most vissza. 444-444-444-en. És addig csak annyi, hogy a kudarc ki hogy éli meg, igen, erről volt
1: is szó. Hogy teljesen egyéni, hogy hogyan éljük meg. Szerintem az sem mindegy, hogy gyerekkorban otthonról mit kaptunk. Hogy reagáltak a kudarcunkra, mondjuk gyerekként. Támogattak-e, hogy jó, semmi baj, menjünk, menjél tovább, vagy azt mondtok, hú, hát akkor ez így nem jó. Tehát teljesen függ attól, hogy az ember mit kapott, vagy mit látott.
0: Igen,
1: mondjuk gyerekkorában.
0: És itt az előző telefonálónkhoz csatlakozva, azért amikor már az ember olyan helyzetben van, akkor az ő kudarca már lehet, hogy másokra is hatással van, és talán akkor annak meg más a
1: Hogy osszuk meg egymással a kudarcainkat? Hát hogy nem, esetleg
0: pont arról beszélek, ugye itt arról beszélt, hogy milyen kudarcos dolgok vannak, csak közben jön a telefonunk.
1: Jön a telefon.
0: Rádió Antrit, jó reggelt, élő adásban van.
1: Jó reggelt.
2: Jó reggelt, Lapti vagyok itt.
1: Igen, jó reggelt, hallgatjuk.
0: Hallgatjuk.
2: Hát itt a kudarccal kapcsolatban annyit, hogy én ugye sportoltam 90-es években válogatott, magyar válogatott szinten, és egy vesztett mérkőzésből lényegesen többet lehetett tanulni, mondjuk, mint egy nyertes mérkőzésből számomra. A kudarc engem csak inspirált, hogy mindig tanultam belőle valamit, lényegesen többet tanultam belőle az életem során, mint a sikeres dolgokból, hogy mi az, amit még jobban kell csináljak, hogy sikeresebb legyek. Én is egy maximalista vagyok, és amihez hozzákezdek, azt igyekszem a legjobb.
0: És ebben segített a kudarc?
2: A kudarcok lényegesen többet segítettek, igen. Hmm. Abból mindig le lehetett mondani a megfelelő konzekvenciát, hogy mi az, amit rosszul csináltam, és mi az, amit ezután lényegesen jobban kell csinálják, hogy mi az, amiben fejlődnöm kell még ahhoz, hogy keresebb legyek az életben, esetleg vagy a sportban.
0: Igen, hát ez ugye a sportban...
1: Az ember beépíti, kiemelt. Nem? Az ember beépíti a kudarcot igazából,
2: igen,
1: így a fejlődésébe. De jó.
0: Nagyon szépen
1: köszönjük
0: hogy
1: telefonált, és hogy hallgat minket. Köszönjük.
0: Szép napot, viszontlátásra. No, hát akkor igen, szóba került a sport is, mert hogy azért a sportban is mennyi minden kell. Ugye itt Michael Jordan volt
1: a kosárlabda, ez ügyben a példánk.
0: Hányszor lehet elbukni? Vagy például hányszor szeretne az ember akár csak olimpiai címet nyerni, és aztán egy másodperccel lemaradni, egy centivel lemaradni.
1: Talán a sportban a legilyen meghatározóbb a kudarc, nem?
0: Igen. De volt egy másik telefonunk is,

0: Úgyhogy hallgassuk meg, hogy a másik hallgatónk mit gondol a témáról. Rádió Antrit, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok, szevasztok!
2: Jó reggelt!
1: A kudarc! Hát ez előbb voltatok Amerikában. Hát én is úgy kezdem. Főleg egyetemistáknak ajánlom, én 20 éve vettem egy könyvet. Gondolkozz és gazdagodj. Ben Hillnek a könyve, akkor már megjelent 800 millió példányban. Ha valaki el akar indulni egy cél felé, akkor figyelj, az agyunkba be kell azt táplálni, hogy ezt a célt én ezt meg fogom csinálni.
0: Bárhogyan is.
1: Hogy?
0: Bárhogyan is.
1: Így van. De figyelj, erre fölhívom. Na, hogy elérem ezt én megcsinálom. Leírhatod. Ez így a könyvben le van írva. És egy szót nem mondhatsz ki. De még az agyadban sem. Hát ha úgy indulsz neki, hogy ez sikerül, vagy nem sikerül, akkor ez az ember ne is induljon. Tehát ez már ne induljon, mert már bukfenc. Tehát a célt, amit meg akarsz, még egyszer elmondom, ezt mondogassa, és az agyába betáplálja, hogy ezt a célt elérem. És ezek az emberek jobban el fogják érni a céljukat, és nem fogja annyi kudarc érni, mint hogyha valaki úgy megy, hogy de, hát, vagy sikerül, vagy nem. Na most még egyszer fel akarom hívni a figyelmet, hogy van olyan, hogy akinek nincs kudarcja. Az olyan, hogyha bármihez nyúl, minden oké. Ha valamiben nekiáll, bármivel jó. Ha megvesz egy lottót, mindjárt nyer rajta. Na erre szokták mondani, hogy barátom, te nagyon jó csillag alatt születtél. Akinek még nem jön be, annak még nagyon rossz csillag alatt születtél. De ezt lehet egy kicsit, mondom, ebben nagyon jó ez a Ben Hill könyv. Én azt ajánlom fiataloknak, hogy ezt pláne egyetemisták, ha valahova el akarnak egy cél érni, hogy ezt a könyvet, ezt olvasgassák el. Szuper! Ha elnök akar lenni, vagy bármi.
0: Nagyon szépen köszönjük.
1: Ezt
2: köszönjük. Oké, köszönjük szépen a telefonát.
0: Köszönjük szépen.
2: Szép napot.
0: Szép napot. Viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.
0: Na, gondolkodj és gazdagodj ez a,
2: na, igen,
0: a
2: igen.
0: Könyv, és ránéztem minden idők legsikeresebb üzleti motivációs könyvéről.
2: Én is hallottam már róla.
0: Úgyhogy köszönjük szépen a tippet, meg a tanácsot. És itt, amit említett is a hallgatónk, hogy aki nem tapasztal kudarcot, ő neki szerintem sokkal nehezebb.
2: Lehet. Elképzelhető.
0: Mert egy idő után úgy is fog, tehát ez Murphy törvénye.
2: Szerintem olyan nincs, aki nem tapasztal.
0: Olyan nincsen.
2: Lehet, hogy még nem.
0: Aki sokáig nem tapasztal kudarcot, nem tapasztal kudarcot, és aztán majd egyszer tapasztal egyet. Igen. Na, ő neki az nagyon-nagyon rosszul fog esni.
2: Nem tudom, ki mondta ezt a mondást, hogy nem veszítünk, hanem tanulunk. Van egy ilyen mondás, hogy nincsen, hogy veszítünk, hanem tanulunk mindenből.
0: Igen.
2: Igazából.
0: Ezt az előző telefonálunk is ezt mondta, igen, sportból, hogy lehet tanulni. És hát itt is azért mennyi mindent, rengeteg ember van egyébként, aki elbukott először, és talán még hülyének is nézték az emberek, például Harry Ford, Walt Disney, ezek mind ilyen elbukott.
2: Meg hogy nagyon sokszor a siker az élet te az embernek második felében jön. Tehát az, hogy most 20-30-40 évesen nem vagy sikeres, nagyon sokan nem, később 50 fölött kezdenek el igazán sikeresek lenni, mert akkor valahol már az ember kifuttatja a kis régi dolgait, család, úgymond idézés kötelező dolgait, elkezd magával foglalkozni, elkezdi magát építeni, és a nagy sikerek már akkor jönnek, amikor, amit mondott a hallgató, kellő bölcsességgel rendelkezik, rálát már a hibáira, úgymond a kudarcaira beépíti, és mondjuk életem második felében, mondjuk már középkorától kezdve kezdjem sikeresnek lenni. Akkor jönnek a sikerek az életében.
0: Igen, de például itt van Walt Disneynek a példája, akit kirúgtak egy újságtól, mert hiányzott belőle a képzelő erő, és hogy nincsenek jó ötletei. Nem. És az első rajzfilm stúdiója egyébként csődbe ment. Majd aztán, ha ez nem történik meg, ha nem rúgják ki,
2: igen,
0: akkor nem alkotja meg Mickey Egeret, és nem építi fel a Walt Disney Company, Disneylandet, meg mindent, ami ezt jellemzi. De ott van például Colonel Sanders. Itt Szexáron és Csatáron mosolyog ránk, aki 65 éves koráig rengeteg étterme ment tönkre, bezárta az éttermét egy autópályaépítés miatt, 1009-szer utasították vissza a csirke receptjét, most meg a világ egyik legnagyobb gyorsételem hálózatát kötjük a nevéhez.
2: Na.
0: És ott mosolyog. Ugye, hogy ott mosolyog?
2: Na, tehát, hát na, végés akkor így egész jól így felvázoltuk ezt a kudarcot, hogy még mondjuk az, hogy szükség van rá?
0: Henry Ford?
2: Akár, megvan? Igen, megvan Henry Ford, igen.
0: Két autóipari vállalkozása volt, csődbe ment. És aztán mi lett az ő sikere? Hogy aztán forradalmasította a futószalagos gyártást. és a Ford Motor Company-val a teljes autóipart. Tehát, hogy itt nagyon-nagyon sok kudarcot kell megélnie ahhoz egy embernek, szerintem legalábbis.
2: És hogy ne negatívként, vagy hát veszteségként tekintsünk rá, hanem arra, oké, megtörtént, nézzük meg, hogy mit tudunk belőle tanulni, építsük be az életünkbe, és menjünk tovább.
0: Igen, ez itt az utolsó zárszó, mert hogy 3 perc múlva, nem egész 3 perc múlva, 9 óra, úgyhogy Vali, neked nagyon köszi, hogy itt voltál ma is.
2: Akkor szép napot mindenkinek.
0: Holnap pedig találkozunk egy remélhetőleg hasonlóan jó témával, ahova várjuk az ön véleményét is. Most pedig a következő órában kicsit hangolódunk, mert hogy nem fogunk beszélgetni az első fél órában, a második fél órában viszont igen, Szőke Anikó gasztroszakember érkezik majd, előtte viszont programokkal, meg mindenféle információval jövök, ami hasznos lehet. Aztán a hírek után maradjon velünk.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
0: Kövesi Dáviddal, a nyitrai csoport Szekszárdi Multibrand telephelyének vezetőjével beszélgetek. Szekszárdon a Pásztor utca 8 szám alatt várják ügyfeleiket több márkával, új autók értékesítésével, teljes körű szervizháttérrel és természetesen már Omoda és Jayco modellekkel is. Mennyire új szereplő Magyarországon az Omoda és a Jayco?
5: Az Omoda 2024-ben jelent meg Magyarországon, az Omoda 5-tel, majd 2025 elején érkezett a Jayco is. Fiatal márkákról beszélünk, mégis nagyon gyorsan komoly ismertséget szereztek, ma már országos kereskedői és szervizhálózattal rendelkeznek, és a két márka együttes piaci részesedése is jól mutatja, hogy a magyar vásárlók nyitottak rájuk.
0: Milyen autókat kínálnak jelenleg?
5: Az Omoda 5-tel indultunk, majd érkezett a Jayco 7, azóta pedig folyamatosan bővül a kínálat. Ma már az Omoda 7 és a zászlóshajó Omoda 9, valamint a Jayco 5 is része a palettának. Benzines, full hybrid, plug-in hybrid és tisztán elektromos hajtások közül is lehet választani, októberben pedig érkezik a Jayco 8 is, amely a kínálat legnagyobbika.
0: Mit jelent az Omoda és a Jayco esetében az alap az extra életérzés?
5: Azt, hogy az ügyfél már a formavilágban, technológiában és felszereltségben is kapjon valami pluszt. Az Omoda és Jayco esetében modern, látványos autókról beszélünk, sok olyan kényelmi és technológiai megoldással, amelyek korábban inkább a magasabb kategóriákra voltak jellemzőek.
0: Egy új márkánál azért fontos kérdés a garancia meg a szerviz háttér. Mit kínálnak ezen a téren?
5: Teljes szerviz és alkatrész háttér áll az autók mögött, az általános gyári garancia 7 év vagy 150 ezer kilométer, a motorra, illetve az elektromos hajtómotorra pedig a feltételek szerint akár 7 év vagy 1 millió kilométeres garancia jár.
0: Hol lehet ezekkel az autókkal személyesen is megismerkedni?
5: Szekszárdon a Pásztor utca 8 szám alatt várjuk az érdeklődőket, érdemes eljönni, megnézni és kipróbálni az autókat, mert szerintem ezek a modellek személyesen tudják igazán megmutatni, mit jelent az Omoda és Jayco által képviselt extra életérzés.
4: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Továbbra is fél óránként járnak a balatoni kompok, hamarosan véget érhet Montenegro EU csatlakozási tárgyalás sorozata. Ma gyakran zavarhatják felhők a napsütést, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Hétfőtől rövidebb ideig, de továbbra is fél óránként jár a balatoni komp Szántód és Tihany között. A Balatoni Hajózási ZRT honlapján közölt adatok szerint az első kompok indulási ideje nem változott. Szántódról 7 órakor, Tihanyrévből 7.15-kor indul az első járat. Az eddigi menetrendhez képest pár korábban közlekedő esti járat elmarad, így az utolsó járatok Szántód felől 19 órakor, Tihanyrévből 19.15-kor indulnak. Immár mindkét emlő eltávolítását és szükség esetén helyreállítását is finanszírozza a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő az emlő daganat miatt kezelt örökletes géneltéréssel élő nők számára, tájékoztatta az Egészséghídja Összefogás az Egészségért a Mellrák ellen Egyesület az MT-t. Ez azért fontos, mert az érintett nők egy része a beteg mell kezelése mellett a másik még egészséges emlő eltávolítását is kéri a későbbi emlő daganat kockázatának csökkentése érdekében. Ennek társadalom biztosítási finanszírozása pedig korábban nem volt rendezett az érintettek számára, tartalmazza a közlemény. Több mint 7000 fiatal vett részt a katolikus, a református és az evangélikus egyház által szervezett 72 óra kompromisszum nélkül nevű önkéntes akcióban, közölték a szervezők az MT-vel. Az október 8 és 11 között idén 19. alkalommal megtartott önkéntes ifjúsági akcióban országszerte és Erdélyben közel 100 településen teljesítettek önkéntes szolgálatot, olvasható a közleményben. A fiatalok többek között idősek otthonában vezette rendeztek kreatív foglalkozásokat, madáretetőket tettek rendbe, vagy elhagyott sírokat gondoztak. Az Európai Bizottság teljes mértékben támogatja, hogy Montenegró csatlakozási tárgyalásait még az idei év végéig lezárják, jelentette ki a bővítésért felelős uniós biztos Brüsszelben. Közölte, a 35 tárgyalási fejezetből már 21-et teljesített Montenegró, vagyis a folyamat közel kétharmadánál tart.
4: Rádió Antrit időjárás.
6: Ma gyakran zavarhatják felhők a napsütést a térségben, erősen felhős, borongós tájakkal is találkozhatunk. Jelentős csapadék nem várható, de elszórtan átmeneti jelleggel kisebb eső, gyenge zápor előfordulhat. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, délután pedig 17 fok körül alakul a hőmérséklet.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
6: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
4: www.ergonom.hu. Rádió Antrit FM 101.
0: Szép jó reggelt, vagy már inkább azt is mondhatom, hogy napot. Ez az Antrit reggel 9 óra után 3 perccel, október 14-én szerdán. Én Vörös Levente vagyok, és ahogy ígértem, megnézzünk minden fontos információt, amire szükség lehet a mai nap folyamán, legyen az időjárás, vagy éppeséggel útinfo. Természetesen hozok programokat is, az óránk második felében pedig Szőke Anikó gasztroszakember érkezik hozzánk, akivel beszélgetni fogunk ezúttal is egy konyhai témáról. Addig pedig Alok és Jazz Glyn közösen a Summer's Back érkezik elsőként. Jó reggelt!
4: Ez az Antrit reggel! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap! Rádió Antrit!

Janet Jackson énekelt, 9 óra 9-kor, október 14-én szerdán járunk. Jó reggelt, ez az Antrit reggel, vagy már azt is mondhatnám, hogy szép napot, közeledünk a reggelünk végéhez, de még azért van egy-két dolog, amit érdemes szemügyre vételezni. Például programot is hoztam, úgyhogy érdemes fülelni is, én szemügyre vételezem, ön pedig fülelhet. A Városháza felavatásának a születés, illetve évfordulóját ünneplik, és Liszt Ferenc ez alkalomból adott hangversenyét is. Erre is megemlékeznek. 1846. október 18-án avatták fel a Szekszárdi Városházát, a megnyitó alkalmából pedig maga Liszt Ferenc adott hangversenyt a Vármegyeháza dísztermében. Erre a 180 éves évfordulóra emlékezik Szekszárd megyei jogú város önkormányzata október 18-a és 22-e között zenei ünnepség sorozattal több helyszínen is egyébként, úgyhogy érdemes már akár előre kalkulálni, mert október 18-án vasárnap kezdődik a dolog, 16 órától majd a Művészetek Házában az Agora Klasszikusok zenei délutánok keretében az őszi kvartett mozaik tagjaként fellép Ócsa Janna Mária, Elmauer, József, Kajsza Pál és Kolozsvári Gábor is. A program egy stílusokon átívelő hangverseny egyébként, amely a barokkor eleganciájától egészen a modern zenéig kínál zenei utazást. Egy nappal később, október 19-én hétfőn a Vármegyeháza dísztermében tartanak majd ünnepi közgyűlést és emlékhangversenyt is, illetve az eseményen beszédet mond Berlinger Attila, Szekszárdváros polgármestere és Kacián János helytörténész. Az érdeklődők ezután Ás József zongora művész és Palatinus Violetta énekművész előadását hallgathatják majd meg. Ide az esemény regisztrációhoz kötött, úgyhogy a részvételi szándékot a polgármasteri.titkarsak@szekszárd.hu címen lehet jelezni. Aztán az Augusz házban október 20-án 17 óra 30 perctől, ez ugye KED, Lovas Csilla főmuzeológus tart előadást, amelyen közreműködnek a zeneiskola zongorista növendékei, másnap pedig október 21-én 9 óra 30 perckor ugyanitt tartják a második regionális zongora verseny hivatalos megnyitóját. A programsorozat végül október 22-én zárul a Művészetek Házában, ami a Liszt 215 orgona és zongora párbeszéde című ünnepi koncertnek ad majd helyet, ahol fellép Kántor Máté zongora művész és Lózsányi Tamás orgona művész is. No, hát akkor így lehet megünnepelni Szekszárd városházájának a 180. születésnapját. A részletes leírások egyébként fönt vannak az antrit.hu oldalon is, oda is érdemes ellátogatni, és akkor ott lehet már akár tervezgetni is ezekkel az eseményekkel, meg a dátumokkal is. Persze vannak ezen kívül még olyan helyek, ahova érdemes ellátogatni, itt Szekszárdon a Babis Mihály Kulturális Központ és a Művészetek Háza is pont ilyen. Az utóbbiban az időbe zárva Entering in the Time Mózer Zoltán fotókiállítással látható, illetve holnap nyílik majd a Szavak nélkül Bakó Jenő fotóriporter életmű kiállításának is a tárlata. A Márvány teremben ez a Babits Mihály Kulturális Központ. Hát ez minden most egyelőre, ami így érinti a programokat. Megyünk tovább, ránézünk az utak helyzetére, illetve az időjárásunkra is, aztán persze beszélgetünk. Maradjon velünk! Antrit reggel!

The Beach Boys és a Kokomo itt az Antriton. 9 óra 20-kor pontosan október 14-én szerdán járunk, és ahogy ígértem, akkor megnézzük, hogy mi a helyzet az utakkal. Kezdjük mondjuk, mert hogy több munkálat is van, illetve egy baleset is történt, egy koccanás a Rákóczi utca és a Kadarka utca kereszteződésében a főúton. Ezt többen erősítették meg az elmúlt percekben is, úgyhogy ha még mindig tapasztal egy kis fennakadást, és tényleg még ott helyszínelnek esetleg a rendőrök, vagy történik még valami olyan, ami akadályozza a forgalmat, akkor csörögjön nekünk, vagy írja meg 74 444 444, itt tud csörögni, vagy a 30-as 944 44-en SMS Viber üzenet formájában is megírhatja nekünk, hogy mit lát, mit tapasztal, amikor arra halad. Itt nem szűnnek a jelentések a Waze interaktív térképén, úgyhogy nem tudom, hogy mi a helyzet innen a stúdióban sajnos, de óvatosan közlekedjen, ezt azért mindenképpen el tudom mondani. Aztán nézzük, hogy mik vannak a környéken, például kaszálási munkálatok a 6-os főúton, egészen Dunaszentgyörgytől Kakasdig munkálkodnak, útszűkülettel találkozhat. Aztán az M6-os autópályán is van munkálat, híd és átereszi javítás, karbantartás zajlik a Sióhídnál, ez a Budapest felé tartó oldalt érinti, ahol az útpályát le is zárták, szóval a másikon halad a kétirányú forgalom. Nagyon óvatosan haladjon arra. Ezen kívül az M9-esen is munkálkodnak, ott pont az M6-os csomópontjánál burkolatjelet festenek, mindkét irányban kiépített terelés van egyébként a szembeirányosába, tehát gondolom, hogy váltakozóan lehet haladni, arra is a munkások dolgoznak, óvatosan, hogyha arra halad, vigyázzon rájuk is, és persze a többi közlekedőre. Itt Szekszárd belterületén munkálkodnak, újítják a gyalogátkelő helyeket az elkerülő úton, például a Mátyás Király utcánál, illetve a vasúti kereszteződésben is, úgyhogy ott is útszűkülettel számoljon, ahogy Szekszárd város déli részén a Szőlőhegyi körforgalomhoz közeledve szintén egyéb építési munkálatok miatt vannak kint a munkások, a közutasok. Ezen kívül, ha működne a térképem és sikerülne úgy nagyítgatnom, ahogy azt szeretném, más nem látok. Úgyhogy nézem, hogy mi a helyzet esetleg rendőrtéren, mert hogy ezt is szokták jelezni, ha azt is lát, azt is jelezheti, például Bonyhádnál vannak kint a 6-os úton, ahogy látom, illetve az 55-ös főúton Pörböly határában mérik a sebességet, illetve ott mérnek is mindig, meg igazoltatnak is, szóval óvatosan haladjon, de egyébként is bármerre jár, közlekedjen óvatosan körültekintően, és persze türelemmel, ha pedig valami szokatlan tapasztal, akkor tényleg ne felejtse, 74 444 444. Megyünk tovább, ránézünk az időjárásra mindjárt, aztán pedig érkezik Szőke Annikó gasztroszakember, akivel egy újabb gasztrotémáról beszélgetünk, hogy miről, az természetesen majd kiderül később, maradjon velünk! Antrit reggel!

0: Egy percre járunk, 10:30 jó reggelt, ez az Antwit reggel, vagy már inkább szép napot, ezt is mondhatnám, mert kisütött a nap, és csoda jó hírekkel érkeztem, már nem 1-2 fok van odakint, hanem 8, megindul a melegedés, kiderült az égbolt, és természetesen még ennél is akár magasabbat mérhetünk, már mint hogy fokban 18-at, szám szerint majd 13-14 óra környékén, a napos időnek pedig örülhetünk, 1-2 felhőt azért látni az égen, de ez egy kicsit hozzáad talán a hideghez, és ellensúlyozza ezt a 8 fokot, ami nem tűnik soknak. Nem is hangzik soknak, meg nem is érződik soknak. Úgyhogy ha készül valahova, akkor mindenképpen őszi ruhát érdemes felvenni, az réteges öltözködést jelent, illetve egy vékony jacket már mindenképpen ehhez tud egy icipicit hozzáadni a nap a sugaraival, már ahol ugye süt árnyékban például azért elég hideg van még mindig. A pollen jelentésről 1-2 szót csak, a parlagfű pollen szezonja alacsony, a gombáké pedig közepes a levegőben, minden más pedig nem észlelhető. Ha valamilyen tünetei mégis vannak, akkor pedig orvoshoz érdemes vele fordulni, egyéb iránt pedig remélhetőleg, hogy nem fordulnak elő. Ezen kívül egy magasabb, enyhébb légtömeg áramlik ide a hazánk fölé, úgyhogy a melegfrontra érzékenyek körében fejfájás, migrén, keringési panaszok és vérnyomás problémák is előfordulhatnak, remélhetőleg erre azért nem kerül sor, illetve a szél fokozhatja a fejfájást, az ingellékenységet, valami nyugtalanságot is tapasztalhatnak az erre érzékenyek. Ez dekoncentráltságot, fáradékonyságot, tompaságot jelenthet, illetve szédülés is jelentkezhet, viszont örüljünk a napsütésnek, mert hogy a napos tájakon, mint például amilyen itt is lesz ma, a hangulat, illetve a közérzet javulhat elsősorban. Továbbra is nagyon fontos hangsúlyozni a megfelelő folyadékbevitelt, megfelelő mennyiségű folyadékbevitelt, ami lehetőleg víz legyen, és természetesen most már azért érdemes felkészíteni a szervezetünket a téli időszakra, az influenzás időszakra, meg minden egyébre, aminek nem szeretnénk mi is az áldozataivá válni, úgyhogy gyümölcs, zöldség, vitaminok nagyon fontos. Vigyázzon magára! A folytatásban pedig érkezik Szőke Annikó gasztroszakember, akivel egy konyhai témát fogunk ezúttal is körbejárni, hogy mit, az hamarosan kiderül, maradjon velünk!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Októberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márka kereskedésünkben.
3: Bónus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 512-234. Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
5: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
6: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Jó reggelt, ez az Antwit reggel, és megkezdjük az Antwit gasztrót, melyben Szőke Annikó gasztroszakemberrel beszélgetünk ezúttal, és talán az egyik legaktuálisabb témáról éppen. Mit hoztál most nekünk, Károly?
7: Igen, jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Szia Levente! Október 16-án a kenyeret ünnepeljük világszerte. Ugye erre fog irányulni majd a figyelmünk. de kevés olyan élelmiszer létezik, amely ennyire szorosan összefonódott volna magával az emberiséggel, a történelemmel, hogy a kenyér mind a mellett, hogy táplálék, a kultúrák, hagyományok és a közösségek fontos jelképe is.
0: Talán az egyik legalapabb élelmiszer.
7: Igen. Ugye a kenyér története több ezer évre nyúlik vissza, hogy az első kenyérfélék még nem hasonlítottak a mai puha, levegős cipókra. Az ősi népek összezúzott gabonaszemeket kevertek össze vízzel, majd ezt a masszát forró köveken sütötték meg. Ugye a keresztett kenyér készítését, tehát valószínűleg az ókori egyiptomiak fedezték fel. Amikor rájöttek, hogy az eredő tészta könnyebb és ízletesebb lesz, innen terjedt el a technológia a görögökön és a rómaiakon keresztül Európa szerte.
0: És akkor így érkezett hazánkba is.
7: Igen, ugye hazánkban a búzakenyér vált a legnépszerűbbé, de a történelem során sokféle gabonából sütöttek kenyeret. A rostkenyér sötétebb színű és markánsabb ízű, teljes kérlésű kenyér több rostot tartalmaz, míg a tönköly búzából készült változatokat sok különleges aroma miatt kedvelik. Ugye napjainkban egyre népszerűbbek a magvas kenyerek is, amelyek napraforgó magot, tökmagot, lemmagot vagy szezámmagot tartalmaznak.
0: És hát gondolom ezek a kenyerek úgy, ahogy amilyen országba, kultúrába csöppentek, úgy változtak is egy picit.
7: Igen, hogy itt a világ különböző tájain egészen különleges kenyérfajtákkal találkozhatunk. Ugye Franciaország híres a bagettje, hosszú és ropogós héjáról, Olaszországban a ciabatta népszerű, amely laza szerkezetéről ismert. Közel-Keleten a lapos kenyerek, például a pita uralkodnak, míg Indiában a nán és a csapáti számít a mindennapi ételnek. Németországban pedig több száz kenyérfajtát tartanak számon.
0: És hát ez azért fejlődött az évek folyamán, ez a kenyér összetétele, meg minden, ami hozzátartozik.
7: Igen, ugye a modern pékiparban gyakran alkalmaznak úgynevezett dúsító anyagokat, ezek célja lehet a kenyér tápértékének a növelése, vagy az állománynak javítása. A leggyakoribb dúsító anyagok közé tartoznak a különböző magvak, gabonapelyhek, korpák, valamint vegyes vitaminok, ásványi anyagok, sok teljes kiélésű kenyeret például extra rosttal gazdagítanak, de találkozhatunk fehérjében gazdagított vagy vitaminokkal kiegészített termékekkel is.
0: Mi a helyzet a szerintem magyarok által, sokak által szeretett kovászos kenyérrel?
7: Igen, ez különlegesének számít egyébként a kovászos kenyér. Ugye itt a természetes módon az élesztő hozzáadása nélkül érlelt tészta alap, ez a maga a kovász, amely gazdagabb ízt és hosszabb eltarthatóságot biztosít. Az elmúlt években reneszánszukat élik ezek a hagyományos eljárással készült kenyerek, ugye megint a Covid idejét tudom csak idehozni, hogy nagyon sokaknak volt idejük erre, és meg is maradt, hál' Istennek, ez a kis tradíció, tovább örökítik ezt. De számos népszokás is tartozik, hagyomány kapcsolódik a kenyérhez. Ugye régen nagy tisztelt övezte, nem volt szabad pazarolni, a megszegett kenyeret gyakran keresztet rajzolva vágták fel. Az új kenyér ünnepe Magyarországon ma is fontos esemény, amely az aratás befejezéséhez és az új terméshez kapcsolódik.
0: És akkor nem csak Magyarországon fontos a kenyér, hanem a nagyvilágban is, ezért van világnapja, gondolom én.
7: Így van, és így ilyenkor át tudjuk egy kicsit gondolni azt, hogy mi van a mindennapi asztalunkon. Ugye ez a történelem, a kultúra és a közösség egyszerre fog megjelenni a kenyérben, amikor fogyasztjuk. És akkor Magyarországon a kenyér ugye nem csak a mindennapi élelmiszer, hogy említettük már korábban is, hanem a közösségi érték. Ugye ez például az a Magyarok kenyere, 15 millió búzaszem program, amely 2010-ben indult. Ugye a kezdeményezés lényege, hogy a Kárpát-medence magyar gazdái búzát ajánlanak fel, amelyből liszt készül, majd ezt a rászoruló gyermekeket segítő szervezetekhez juttatják el, és az akció évek során az egyik legnagyobb magyar összefogássá vált, és nemzetközi összetartás szimbólumává nőtte ki magát.
0: És hogy milyen fajta kenyerek vannak még, mert azért van belőlük többféle, arra is rátérünk mindjárt, előbb viszont meghallgatunk egy dalt, maradjon velünk!
1: Antrit reggel!

0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, azon belül is az Antrit gasztró, Szőke Anikó gasztró szakemberrel pedig a kenyerekről beszélgetünk, és ígértem, hogy beleássuk magunkat a kenyérfajtákba, az egyedibb kenyerekbe, mert hogy vannak olyanok is, igaz?
1: Hogy ne lenne, igen. Ugye ezek alakban vagy összetételben esetleg előállításuk módjában különböznek az előzőekben felsoroltaktól. Például a kalács, ugye a kelt kalács kenyér különleges változata, ugye a kalács készítésénél tejjel, cukorral, zsiradékkal dagasztott, gyakran tojásos, tehát gazdagabb összetételű tésztával dolgoznak. Általában 200 g-nál nagyobb egységtömegű fonott vagy szabadon vetett vagy formában sütött termékről van szó. Ugye a cipó kerek kenyér alakú, de a kenyérnél kisebb, annak tésztájából kiszakított, vagy tőle eltérő gabonafajtából, illetve liszminőségből kenyér vagy kalács módjára készült sült tészta, és a lángos vagy a lepény, ugye langalló vagy kenyérlepény, de kenyértésztából kiszakított, minél vékonyabbra nyújtott, jól megsózott és zsíros lepény formára sült sütemény.
0: Nekem az egyik kedvencem egyébként a lángos lepény, vagy nem is tudom, hogy hogy
1: vagy lehet. Vagy a langalló.
0: Langalló, igen, talán az a legjobb megfogalmazás.
1: Igen, én is szerettem, vagy a gyümölcskenyér, ugye süteményféle, ugye nevével ellentétben nem kenyértésztából készül, zsiradékot, cukrot, vaníliás cukrot és egyes fajtáknál élesztő helyett sütőport használnak, hogy itt a főt, asszal gyümölcsöket dagasztanak, és úgy sütik meg. Általában nagyobb családi ünnepekkor, húsvét vagy karácsony hetében ugye házilag készítik, és teával, kakaóval, teljes kávéval kínálják. Nekem ez a kedvencem. Vagy a graham kenyér, ugye a darált, nem őrült gabona szemekből, búzából, vagy rozsból, vagy búzával kevert kukoricából készítik. Ugye itt erjesztés nélkül készítik ezt a kenyeret, és különösen a vegetáriánusok körében terjedt el. Ugye itt graham lisztből készítik ezt a kenyeret.
0: Pedig egyébként a rendes kenyérben sincs olyan, amit a vegetáriánusok nem ehetnek, vagy van?
1: Hát, hogyha dúsítják mondjuk tojással, akkor igen.
0: És ezt a graham kenyeret meg nem?
1: Ezt a grahamet, ezt nem. Ugye itt a Liszt nevét egy amerikai reformátortól kapta, ugye Sylvester Graham, aki a 19. században a teljes szemű gabonák fogyasztását népszerűsítette. Úgy vélte, hogy az egészséges táplálkozás alapja a természetes, minél kevésbé feldolgozott élelmiszer.
0: Ez talán most is így van.
1: Igen. Igen, bár most vitatkoznak vele, hogy egészséges-e vagy nem, mert rengeteg permet szert kap a búzaszem, és nem biztos, hogy szerencsés, hogy ezt a graham lisztet fogyasztják, de nyilván ezt orvosok vitatják egyébként, ez nagy dilemma.
0: Szakemberek.
1: Igen,
0: de nem csak búzából készülhet kenyér.
1: Nem, kukoricából is például, hogy Amerikából származik, kukoricalisztből vagy sárga kukoricalisztből sült kenyér, illetve lepény, ez nagyon magas kenyérforma lesz majd. Vannak a formakenyerek, a korpakenyér, ániskenyér, például magvas pésütemények, vagy kenyereket is ugye fogyasztunk, exdurált kenyereket, kétszer sülteket is nagyon kedveljük, a pászka, ugye kovásztalan kenyérről beszélünk, vagy a pita például.
0: Jó, és girosz a pitában.
1: Igen.
0: Ahhoz is kell a kenyér, ahogy is
1: igen.
0: Hát a pita.
1: Hát hogy meg lehessen fogni egyáltalán.
0: Igen.
1: És akkor a mesebeli kenyerek, mert ugye van ez is, például a Gyűrűk ura című filmet, hogyha te is láttad, ugye a nagyszabású regényformában fontos szerepet kapott a kenyér. Ez a Galadriel tünde úrnőtől kapta a Frodo, amely csodás erejével életben tartja őt a kaland végéig, illetve a Kicsi Dió című népmesében is megjelenik a kenyér. Ugye itt elszenvedett viszontagságok felsorolásával a kenyér megmenti a gazdát attól, hogy az ördög legyen a legkisebb fia.
0: Hát meg ugye a népmesékben úgy megy vándorútra a legkisebb, vagy éppen a legnagyobb legény, hogy a frissen sült kenyeret becsomagolja a batyuba.
1: Igen, ugye? A pogácsát, így van.
0: Meg a pogácsát. No, hát hogy lehet akkor egy jó otthoni, puha házi kenyeret készíteni, de mégis ropogós héjjal? Ez is mindjárt kiderül, hozunk egy receptet, addig pedig meghallgatunk egy dalt, maradjon velünk!
2: Ez az Antrit reggel!

0: Jó reggelt, ez az Antit reggel, azon belül is az Antit gasztró és Szőke Anikó gasztroszakemberrel tovább boncolgatjuk a témát, ami a kenyérhez kapcsolódik, és én ígértem, mert tudom, hogy Anikó hozott receptet, mert szokott hozni, egy ropogós, héjú, puha belű házi kenyérről van itt szó.
1: Igen, és ennek a hozzávalói 50 deka finom liszt, 3 deciliter langyos víz, 2,5 deka friss élesztő, vagy ha nincs friss élesztőnk, akkor 7 g szárított élesztő is meg fog felelni, 1 teáskanál cukor, 1,5 teáskanál só, 2 evőkanál olaj. És maga az elkészítése, hogy a langyos víz egy részében keverjük el a cukrot, morzsoljuk bele az élesztőt, majd hagyjuk 10 percig felfutni. Ugye a lisztet szitáljuk egy tálba, adjuk hozzá a sót, az olajat és a felfutott élesztőt, fokozatosan dolgozzuk össze a maradék vízzel, majd dagasszuk 8-10 percig, amíg sima, rugalmas tésztát nem fogunk majd kapni. A tésztát letakarva meleg helyen keresztük körülbelül egy órán át, amíg a duplájára meg nem fog majd nőni. Ezután a lisztezett felületen formázzunk belőle veknit vagy kerek cipóformát, és tegyük sütőpapírral bélelt tepsire, takarjuk le, majd ismét keresztük körülbelül 30 percig. Itt a sütőt melegítsük elő 220 Celsius fokra, a kenyér tetejét éleskéssel néhány helyen vágjuk be, az alsó rácsra helyezzük egy hőálló edényben kevés vizet, hogy gőz képződjön majd a sütés közben. Sűsük 15 percig 220 Celsius fokon, majd csökkentsük ezt a hőfokot körülbelül 190 Celsius fokra, és további 25-30 percig süssük a kenyeret. Akkor készült el, ha az alját megkopogtatva tompa, kongó hangot fogunk majd hallani, és a rácson hagyjuk majd teljesen kihűlni.
0: Ha esetleg lemaradt volna róla, vagy nem sikerült jegyzetelni, akkor itt van nálunk a recept, úgyhogy elkérheti a 30-as 944-44-en SMS vagy Viber üzenet formájában, illetve a Facebook oldalunkon is nagyon szívesen megosztjuk ezt a receptet.
1: Egyébként lehet ezt még dúsítani, hogyha két evőkanál lenmaggal vagy tökmaggal gazdagítva rozsban gazdagabb lesz majd, vagy 5 deka zappelyhet adunk hozzá, így puhább fog majd maradni maga a kenyerünk, illetve aszalt paradicsommal, olívabogyóval, dióval különleges vendégváró kenyér készíthető.
0: Ugye talán a kenyér az az egyik tényleg alapélelmiszerünk, amihez és ami enni mindig jó vele. Tehát ha valamihez eszem a kenyeret, az is jó.
1: Igen.
0: Tud lenni, és kb. Mindenhez lehet enni kenyeret, illetve kb. Mindent lehet a kenyérhez meg a kenyérre lenni, és a rengeteg tárháza tulajdonképpen itt a mindenféle szendvicseknek, krémeknek, menjünk ebbe is egy kicsit bele, mert egy idő után a sima kenyér az megunható.
1: Igen, hát egy kicsit őszies változatot hoztam, ugye asztalt paradicsomos fehér babkrém, ez egy kicsit ilyen mediterránabb hangulatú, különleges kis kence, ugye ez nagyon jól illik a friss kovászos vagy magvas kenyerekhez. Itt a hozzávaló, ugye egy konzerv bab, ez kb. 24

0: Lesz majd 8-10 darab aszalt paradicsom, 2 evőkanál olívóolaj, 1 gereszt fokhagyma, fél citromleve, egy marék friss bazsalikon vagy petrezselyem, só és frissen őrölt bors. Itt maga az elkészítés igazán egyszerű lesz majd, de hozzávalókat aprítógépbe fogjuk majd tenni, majd krémes állagúra fogjuk turmixolni. Ha túl sűrű, kevés olajjal vagy paradicsommal, az paradicsom olajából egy kevéssel lehet ezt szigítani majd, és fogyasztás előtt 20 percet érdemes még pihentetni vagy hűtőbe rakni. És van egy még izgalmasabb változat, vagy számomra, hiszen itt most az ősz kapcsán sütőtökös diós krém változatot is hoztam. Ez a megsült sütőtökök húsát villával összetörjük, összekeverjük a pirított dióval, kevés krémsajttal, egy csipetnyi kakukkfűvel és mézzel, és a végeredmény egyszerre lesz ilyen édeskés, krémes, fűszeres, amely egy frissen sült házi kenyérrel igazán tényleg egy őszi csemege.
1: És hát akkor azért térjünk rá a szendvicsekre. Nekem nagy szerelmeim a szendvicsek. Én imádom egyébként melegen, hidegen, rengeteg féleképpen lehet elkészíteni a szendvicseket is.
0: Igen, nagyon jól kombinálható. Egyébként a vendéglátásban többféle szendvicsről beszélünk, de a két nagy csoportot nézzük, akkor léteznek a nyitott és a zárt szendvicsek. Úgy itt a nyitott szendvics, itt arról van szó, hogy egy szelet kenyérből vagy péksüteményből készül el, amely tetejére kerülnek a feltétek, látványban sokkal gazdagabb, hiszen itt látjuk a szendvicset, ugye díszítik zöldségekkel, csírákkal, tojással, sajttal, ide tartoznak a különféle kanapék, hidegtálas falatok és a magyaros szendvics különlegességek is. Egyébként szendvicsvillával illik fogyasztani a szendvicset, a hideg konyhai készítményeket, úgyhogy nem kézzel nyúlunk a szendvicsére elvileg.
1: Ez most nekem is új.
0: Igen. És akkor a zárt szendvicsek, ugye 2 szelet kenyér közé fogjuk majd beletenni a kis belevalókat. Ugye sokkal praktikusabb, mert könnyen lehet szállítani, és világszerte népszerű tízorai vagy uzsonna. Ugye a klasszikus sonkás sajtó szendvicstől egészen a klub szendvicsig is el lehet menni.
1: De jó. Klub szendvics. Ezt egyébként lehet hallani, de az mit akar?
0: Igen. A 19. század végén jelent meg Amerikában, és eredetileg előkelő klubokban, kaszinókban szolgálták fel. Jellegzetessége a 3 szelet pirított kenyérből épülő réteges szerkezet, amely egyszerre látványos és laktató is. Napjainkra inkább szállodák, éttermek egyik legismertebb szendvics különlegességévé vált. Itt a hozzávalók, hogyha mondhatok itt is egy kis receptet, 3 szelet pirított tosztkenyér, sült vagy grillezett csirkemell, ropokós békön, salátalevél, paradicsomkarikák és majonéz. Ugye az első kenyér szeletet megkenjük majonézzel, erre fogjuk ráhelyezni a salátát, a csirkemellet és a paradicsomot. Erre kerül a második szelet kenyér, majd a békön, saláta és újabb paradicsom réteg, és lefedjük a harmadik szelettel, majd pedig ilyen fogpiszkálóval szokták ezt még rögzíteni.
1: Szerintem ne is folytasd. 10 órához érkezünk, 10 órai.
0: Egy jó kis
1: ahhoz
0: szendvics.
1: Ahhoz dukál a kenyér, a szendvics. Szőke Annikó, köszönöm, hogy itt voltál.
0: Köszönöm
1: és
0: szépen.
1: Átbeszéltük a kenyeret, mint az életünk egyik legalapabb élelmiszerét. További szép napot neked.
0: Köszönöm szépen, minden jót.
1: Mi pedig akkor összegezzük az óránkat, 10 órához közeledünk tényleg, úgyhogy érdemes bedobni egy jó kis 10 órait, egy szendvicset, ami hát miből másból, mint a kenyérből vagy annak egyéb fajtáiból készülne. No, hát akkor foglaljuk össze, hogy mi történt itt a reggel folyamán. Rengeteg mindenen vagyunk túl, a híreket követően megnéztük a születésnaposokat, névnaposokat köszöntöttük, aztán érkezett a sport eredmények, illetve a horoszkóp, a kalendárium is kinyílt, megnéztük, hogy mi történt a mai napon a történelem folyamán, illetve 7 órakor már érkezett is Vali, akivel azt kérdeztük a napi ötös tagjaitól, hogy mi az a dolog, amit a nagyszüleink még természetesnek tartottak, de a mai generáció már teljesen képtelen lenne megérteni. Hát itt azért olyanok hangzottak el, amiken tényleg el lehet gondolkozni, generációk együttélésétől elkezdve a korai felkelés állatetetésen át egészen az adott szóig, a kimondott szó súlyáig. 8 órakor a kudarcokról beszélgetünk. Kudarc-e a kudarc? Vagy tényleg valóban kudarc-e az? Ez volt a kérdésünk. Köszönjük a telefonokat. Rengeteg telefon volt, és megállapítottuk, hogy a kudarcból lehet tanulni, arra lehet építkezni, és kell ahhoz, hogy valaki sikeressé tudjon válni. A 9 órában pedig már ránéztünk még utoljára az utakra, az időjárásra, programajánlóval is érkeztem, melyet megtalál az antrit.hu-n is 180. születésnapját ünnepli a Szekszárdi Városháza. Ezzel kapcsolatban kapcsolatban kiveséztük, hogy milyen programokkal várják majd október 18-ától a különféle érdeklődőket, látogatókat egyes intézményekben. Végül pedig most Szőke Anikó gasztroszakember volt a vendégem, akivel áttárgyaltuk a kenyeret, mert hogy hamarosan a kenyér napjához érkezünk majd, akkor is lesz majd témánk. Természetesen most kiveséztük bővebben is egy szakemberrel. Most pedig 2 perc múlva 10 óra, ez azt jelenti, hogy a folytatásban Géci Adrien hozza a ma kedvenceit meg a tegnap slágereit, én pedig holnap 6 órakor érkezem, akkor ébredezhetünk együtt majd. Addig is kívánok jó rádiózást és szép napot a folytatásban. Vörös Levente kicsekkol, a viszonthallásra!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Gyere Morzsi! Gyere Maxi! Vickó! Viti ül! Luna! Zserbó! Cézár! Hozzám! Mangó! Pupák!
5: Nem azt mondjuk, Maxi, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
6: Csúcs technológia spiritben.
7: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
6: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
8: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
9: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
8: Nyaralást? De jól megy valakinek.
9: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
8: Aha, így már értem.
10: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb bár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
11: Omoda és Jayco már Szekszárdon is. Új autószalonnal debütált a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omoda és Jayco automárkák Szekszárdra. Kanyarodj rá az izgalmas ajánlatokra, vagy foglalj tesztvezetést és látogass el a szalomba. Részletek az omodajaycofx.hu oldalon, vagy Szekszárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
12: Emmanuel Macron Magyarországra jön. Országos emmi oktatási programot indít a Bosch. Ma gyakran zavarhatják felhők a napsütést. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Emmanuel Macron francia elnök Magyarországra látogat az október 23-ai ünnepségek alkalmából, mondta Magyar Péter a Partizánnak adott interjújában kedden. A miniszterelnök hangsúlyozta, a forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából egésznapos rendezvénysorozatra kerül sor, nem csak Budapesten, hanem vidéken is. A parlamentben díszülést tartanak, hozzátette az ünnepség keretében a Szépművészeti Múzeumban látja vendégül a meghívott állam és kormányfőket. Országos programot indított a középiskolásoknak a magyarországi Bosch csoport a mesterséges intelligencia alkalmazásáról. Az idei tanévben 20 középiskolában mintegy 800 diák elméleti és gyakorlati oktatását tervezik, közölte a technológiai világcég magyarországi érdekeltségek ebben az MTI-vel. A program fő célja, hogy a fiatalok idejében megtanulják felelősen használni a mesterséges intelligenciát, megismerjék azokat az eszközöket, amelyek támogathatják őket a mindennapokban, miközben a kreativitásuk is megmarad. A tananyagot a technológia rendkívül gyors fejlődése miatt folyamatosan aktualizálják. A határérték feletti kén-dioxid tartalom miatt aszalt sárga barackot hívott vissza a forgalomból a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, közölte a szervezet kedden az MT-ben. A visszahívás a Naturfood Kft. Által forgalmazott 100 valamint 200 grammos Naturfood aszalt sárga barackra és a Spar Magyarország Kft. Által forgalmazott 200 grammos Spar aszalt sárga barackra vonatkozik. Az indoklás szerint a kén-dioxid szárított gyümölcsökben engedélyezett adalékanyag, azonban az arra érzékeny embereknél allergiás esetenként súlyos reakciót okozhat. A Szentszék közölte, hogy a pápán végzett műtét pozitívan zárult. Pozitív eredménnyel ért véget a 14. Leópápán elvégzett sebészeti beavatkozás, amelyet a tervezett időzítéssel és módon hajtottak végre. Az egyház fő a műtőből már visszatért a kórtermébe, közölte a Vatikán keddeste. A radikális beavatkozás során eltávolították a jobb alsó tüdőlebenyt. Videóasszisztált sebészeti technikát alkalmaztak, a pápa 3 órán át volt a műtőben, a beavatkozás pedig közel 90 percig tartott. Sikeres volt, nem merült fel komplikáció. Az orvosok megosztották, hogy 14. Leo a műtét után problémamentesen ébredt.
3: Rádió Antrit időjárás.
12: Ma gyakran zavarhatják felhők a napsütést, a térségben erősen felhős borongós tájakkal is találkozhatunk, jelentős csapadék nem várható, de elszórtan átmeneti jelleggel kisebb eső, gyenge zápor előfordulhat. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, délután 17 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Rádió Antrit, FM 101.
13: Szép napot kívánok Önöknek, most indul a délelőttünk közös része, remélem, hogy kellemesen telik a napjuk. Tartsanak velem, jön most néhány jó zene, hogy még jobb hangulatban folytatódjon ez a szerda.
3: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesen.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárd információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. A folytatásban nézzük, milyen idő vár ma ránk. Változóan felhős napos időre készülhetünk Szekszárdon és Tolna megye más településein, számottevő csapadékra nem kell számítani, így a szabadtéri programokat sem valószínű, hogy eső zavarná meg. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, délután pedig majd 17 fok várható. Az allergiásoknak sem árt figyelniük a tünetekre, a pallagfű virágporának koncentrációja országszerte alacsony közepes szintre csökkent, de a következő napok szárazabb időjárás miatt valamelyest ismét emelkedhet, emiatt egyeseknél továbbra is jelentkezhet tűzszög és orrfolyás vagy szemirritáció. Az előrejelzések szerint ma enyhébb légtömeg érkezik fölénk, ezért a melegfrontra érzékenyek fejfájást, migrént, keringési panaszokat vagy vérnyomás ingadozást is tapasztalhatnak. Aki érzékenyen reagál az időjárás változásaira, annak érdemes a megszokottnál jobban odafigyelni a pihenésre és a megfelelő folyadékbevitelre. Szép napot kívánok Önöknek!
1: Szekszárdi Rádió, minden szekszárdinak. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antri.

0: kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Újabb kiállítással folytatódik a Művész Tanárok Tolnában című sorozat Szexárdon. Ezúttal Tápai Kovács Anna rajztanár munkásságával ismerkedhetnek meg az érdeklődők az Életút című tálaton, amelynek ünnepélyes megnyitóját október 20-án délután 17:30-kor tartják a Babits Mihály Kulturális Központ Bakta galériájában. A kiállítás címe arra utal, hogy a látogatók nem csupán műalkotásokat láthatnak, hanem egy pedagógusi és alkotói pálya állomásaiba is betekintést nyerhetnek. A művésztanárok munkássága különleges helyet foglal el a helyi kulturális életben. Alkotóként saját művészi látásmódjukat formálják, tanárként pedig a következő generációk kreativitásának kibontakozását segítik. Egy ilyen tálat ezért egyszerre szól az egyéni művészi útról és a művészeti nevelés jelentőségéről. A megnyitón Matókné Misulczky Mária, a Szekszárdi Garai János Általános Iskola nyugalmazott intézmény vezetője mond köszöntőt, a kiállítást pedig Nagy Janka Teodóra egyetemi tanár nyitja meg. A rendezvény zenei közreműködői között Jakab Zsájke csellón, Jakab Zoé zongorán, valamint Súlyok Réka és Tóth Mónika gitáron szerepelnek. A fiatal zenészek felkészítésében több tanár is részt vett. A tálat november 7-ig látogatható. A programhoz kellemes időtartást kívánunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Bikalon új élményvilág született. A 3000 négyzetméteres játszóbirodalom garantált szórakozást nyújt kicsiknek és nagyoknak egyaránt, ahol óriás csúszdák, kalandpályák, trambulinpark, ninja pálya, pixel és árkád játékok, izgalmas kihívások és rekordok várják az egész családot egész évben. Hűtött-fűtött, fedett térben. És ez még nem minden. A Puchner Kastély szálló és az élménybirtok különleges szálláshelyekkel, wellnesszel és egész napos programokkal teszi teljessé a kikapcsolódást. Pihenés, kaland és játék egy helyen. Irány Bikal! További részletekért keresd a puchner.hu, az élménybirtok.hu és játszobirodalom.hu oldalakat. Nyitás október 23-án.
4: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban!

0: tiéd. Tarrosnak lenni jó? Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Otthon. Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
2: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról két darab akciós 32 centis egyforma sonkás Sangoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig, szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
4: Menőjelatok a Rádió Antriton. A Szász étteremben ma tárkonyos csirkeragú levest ebédelhetünk, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. A főételek közül pedig választható burgonya főzelék csirkepörköttel, vagy kérhető pikáns tarja rántva bugacsi salátával. A pizza ma mai kínálata, itt brokkoli krémlevest ebédelhetünk reszelt sajttal, az A menü leves plusz mézes mustáros csirkeragú rizssel, a B menü pedig leves plusz magyaros zöldborsó főzelék sertésszelettel. A Café Amaretto étterem mai kínálata, itt grízgaluska levessel várnak bennünket, vagy kérhető sárga barack krémleves tejszínnel. A főételek közül pedig választható sertésvadas zsemlekarikával, vagy kérhető lazánye. A C-menü pedig sajttal töltött csirkemell, rizssel és francia salátával. Minden menü mellé ajándéklinzert adnak.
5: Ennyi volt a reklám!
4: Vannak előadók, akiknek a zenéje egyetlen pillanat alatt visszarepít bennünket a 90-es évekbe. A Blue Boy is ilyen, a skót producer Alexis Blackmore nevéhez kötődő projekt a house zene világában vált ismerté. Jön már is a Remember Me, itt a Rádió Antriton.
5: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antit. Lassan elérkezünk a délelőtt következő híreihez, de természetesen utána sem maradnak zene nélkül. Addig is kívánom, hogy mindenki találjon ma valami apró örömet a hétköznapi teendő között. Legyen az egy kedves szó, egy finom kávé vagy néhány perc nyugalom. Hamarosan érkeznek a hírek, utána pedig újra jövünk a legjobb zenékkel. Tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Rövid utak. Gyakori hidegindítás. Városi használat. Autód motorja ilyenkor nagyobb igénybevételnek lehet kitéve. Ne csak a következő kötelező szervizre gondolj. A motorőr köztes olajcserével a kötelező karbantartások között is gondoskodhatsz autód motorjáról. Foglalj időpontot online a fordfx.hu oldalon, és használd a fordfx 10 kuponkódot 10.000 forint kedvezményért. Motorőr. Plusz gondoskodás a kötelező szervizek között. Keresd a pécsi és szekszárdi FX autóház szervizét.
4: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft.-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
6: Már 4950 forinttól.
5: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Nőtt az utazások száma és csökkent a késéseké a balatoni vasúti forgalomban. A hatodikosok idén is ugyanazt az oltást kapják. Ma legalább néhány órára mindenhol kisüt a nap. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A balatoni vasúti forgalomban nőtt az utazások, csökkent a késések száma a főszezonban, írta a közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében kedden. Vitézi Dávid tájékoztatása szerint a déli és északi parti vonalakon, valamint a déli pályaudvaron, összesen mintegy 27 kilométeren, több mint 1 milliárd forintból történt beavatkozás. A nyári szezonban finomhangolták a balatoni menetrendet, és megerősítették a zavarkezelést is. Több mint 60 helyszínen álltak készenlétben pótlóbuszok, mintegy 20 településen éjjel-nappal írta. Vitézi Dávid kiemelte, a magyar vasút problémáit egyetlen nyár alatt nem lehet megoldani, de az idei balatoni szezon megmutatta, hogy célzott pályakarbantartással, adatalapú menetrenddel és jobb üzemanyag irányítással mérhetően lépésről lépésre lehet javítani a szolgáltatáson. Karácsony Gergely szerint népszavazással kellene majd dönteni az olimpia rendezésről. Erről a Telex hírportálon közvetített keddi élő interjújában beszélt. Hangsúlyozva, mindig is olimpia párti volt. A döntési helyzet akkor állhatna fenn, amikor már a shortlisten szerepel Budapest, tette hozzá. A főpolgármester rámutatott arra is, hogy ugyan mindig egy város a szervező, de semmi nem tiltja, hogy más országokat is bevonjanak. Azt mondta, nagyon büszke lenne arra, ha megvalósulna az első nemzet közép-közép-európai olimpia. Mint az interjúban elhangzott, jelenleg a 2036-os olimpiai pályázattal tájékoztatási folyamat zajlik, még nincs budapesti pályázat. A 6. osztályos tanulók idén is a Magyarországon Adakel néven engedélyezett emlékeztető dipertaoltást kapják. Akkor is a vakcina egyes tételeinek dobozán a Triaxis felirat szerepel, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ kedden az MT-vel. Hozzátették, ugyanarról a készítményről van szó, amelyet különböző országokban eltérő néven forgalmaznak. Az érintett idegen nyelvű csomagolású tételek hazai felhasználását a gyógyszerészeti hatóság külön engedélyezte. Az NNGK azt írta, megértik, hogy a szokatlan elnevezés és az idegen nyelvű csomagolás kérdéseket vethet fel a szülőkben, de ezekkel forduljanak bizalommal az iskolaorvoshoz vagy a védőnőhöz. Az egészségügyi szakemberek feladata az érthető tájékoztatás és az egyéni egészségi körülmények mérlegelése.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Ma többnyire szakadozott felhőzet tovább halad délkelet felé, de mellett is legalább néhány órás délkeleten sok napsütésre van kilátás. Inkább csak az északi és nyugati tájakon fordulhat elő helyenként gyenge eső, zápor. A nyugatiasra forduló szelet néhol élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul, míg késő estére 4 és 13 fok közé hűl a levegő.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Rádió Andrét, FM 101.
0: Milyen gyorsan telik az idő, már 11 óra is elmúlt, remélem jól telik a napjuk. Amíg csak most lendültek bele igazán a napba, mi hozzuk hozzá a zenét és a jó hangulatot. Töltsük együtt ezt az órát is.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
3: Igazi zenei változatosság, hogy jobban te-

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Különleges fotókiállítás nyílik október 15-én Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központ márványtermében. Bakó Jenő fotóriporter életművéből láthatnak válogatást az érdeklődők. A Szavak nélkül című tálat egy olyan alkotó munkásságát mutatja be, aki évtizedeken keresztül örökítette meg Tolna megye és Szekszárd mindennapjait. Bakó Jenő 1941-ben született Szekszárdon, és a megyei sajtó történetének meghatározó alakjává vált. A Tolnai Népújság első fotóriportereként 1962-ben kezdte meg munkáját. Pályája során számos helyi eseményt, közösségi pillanatot és emberi történetet rögzített fényképein. Munkáját hosszú időn át végezte a megyei lapnál, ahonnan 2001-ben ment nyugdíjba, de még ezt követően is évekig dolgozott fotósként és tördelő szerkesztőként. A mostani kiállítás különösen jelentős, hiszen Bakó Jenőnek korábban még nem volt önálló, az egész életművét összefoglaló tálata. Felvételeinek nagy része Szekszárdon és Tolna megyében készült, így a képek nem csak a fotóriporter szakmai pályájáról mesélnek, hanem a térség múltjába is betekintést engednek. A megnyitón Gonda Mária, a Kulturális Központ ügyvezető igazgatója, valamint Venter Marianna újságíró mond köszöntőt, a kiállítást Bellinger Attila Szekszárd polgármestere nyitja meg. A programot zenei és irodalmi közreműködők teszik teljessé, majd Orbán György előadó művész beszélget az idén 85 éves alkotóval. A rendezvény október 15-én délután 17:30 kezdődik, a tálat pedig november 8-áig tekinthető meg a Kulturális Központ nyitvatartás idejében.
1: Rádió Antrit.

0: kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Önök már elgondolkodtak azon, kedves hallgatóim, hogy miért fordulhat elő, hogy ugyanazt a helyzetet teljesen másképp látják a fiatalabbak és az idősebbek? Miért alakulnak ki félreértések a családban, a munkahelyen vagy akár a hétköznapi beszélgetések során? Ezekre a kérdésekre keres választ Berecki Jenikő, generációkutató is, aki október 21-én szerdán tart előadást Szexárdon az I. és Gyula könyvtárban. Az előadás középpontjában a különböző generációk gondolkodásmódja, szokásai és egymáshoz való viszony áll. A mindennapokban gyakran tapasztalhatjuk, hogy ami az egyik korosztály számára természetes, az a másiknak szokatlan vagy éppen nehezen érthető. Ezek a különbségek azonban nem feltétlenül vezetnek konfliktusokhoz. A kölcsönös megértés és a nyitott kommunikáció segíthet abban, hogy jobban együtt tudjunk működni, akár a családi kapcsolatainkban, akár a munkahelyünkön. A rendezvény október 21-én délután 5 órakor kezdődik az I. és Gyula könyvtárban. Az érdeklődőknek lehetőségük lesz kérdéseket is feltenni az előadónak, emellett könyvvásárlásra és dedikálásra is alkalom nyílik. A programhoz kellemes időtöltést kívánunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait.
4: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
5: 24 szekszárdi borászat, 71 válogatott bor, egy este, ami jóval több egy hagyományos borkóstolónál. Október 17-én jön a spot. Egy este, több világ a Szekszárdi Tudásközpontban. Borok, zene, gasztronómia és különleges élmények várnak. És most a szekszárdiak kedvezményes jegyekkel vehetnek részt a spoton. A részletekért nézzétek meg a Rádió Antrit Facebook oldalát. Spot, egy este, több világ.
6: Biztos és jól jövedelmező munkát keresel? Gyere a Hankó Krácalmási gyárába gépkezelőnek! Kiemelt műszakpótlék, juttatások, kafetéria, bónusz, ingyenes buszjáratok. Jelentkezz! 0625 556 017.
7: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
8: Vigyázz! Dől a fa!
9: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
8: És mi lett a vége?
9: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amibe a fakivágás került volna.
8: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balog Zöld Kert Kft-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balog Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, ismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb házkörüli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balog Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is! Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
0: Menőajánlatok a Rádió Antriton. A Szász étteremben ma tárkonyos csirkeragú levest ebédelhetünk, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. A főételek közül pedig választható burgonya főzelék csirkepörköttel, vagy kérhető pikáns tarja rántva bugaci salátával. A pizzám a mai kínálata, itt brokkoli krémlevest ebédelhetünk reszelt sajttal, az A-menü leves plusz mézes mustáros csirkeragú rizssel, a B-menü pedig leves plusz magyaros zöld borsó főzelék sertésszelettel. A Café Amaretto étterem mai kínálata, itt grízgaluska levessel várnak bennünket, vagy kérhető sárga barack krémleves tejszínnel. A főételek közül pedig választható sertésvadas zsemlekarikával, vagy kérhető lazánye. A C-menü pedig sajttal töltött csirkemell, rizssel és francia salátával. Minden menü mellé ajándéklinzert adnak.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Tim Deluxe a brit elektronikus zenei szintén egyik ismert producere és DJ-em, aki a 2000-es évek elején került igazán reflektorfénybe. Zenéjében a house ültetése találkozik a fülbe mászó dallamokkal és a klubok energiájával. Már is ő érkezik hozzánk.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

helyszínen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Szexárdi Rádió, minden szexárdinak. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, mindjárt dél, úgyhogy hamarosan ismét a híreké lesz a főszerep. Remélem, hogy kellemesen telt az elmúlt óra, és sikerült egy kicsit feltöltődni a zenékkel a sok tendő mellett. A hírek után természetesen újra együtt folytatjuk, érkeznek még a kedvenc dalok, úgyhogy érdemes velünk maradni. Hamarosan jövünk vissza, addig is kellemes, szép napot kívánok mindenkinek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Októberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márka kereskedésünkben.
4: Pólus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 512-234. Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
5: Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók Szekszárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt Szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08623-as telefonszámon.
6: Haló! Haló!
7: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
6: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
7: Ön miben segíthetek?
6: Hát szélvédő kéne nekünk.
7: Milyen típusú az autó?
6: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
8: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk! Sárvíz autóüveg kereskedés azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
9: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
6: Haló! És a lóval mi lesz?
10: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
11: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban! Giga

0: részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám. Minden, ami szexárd, minden, ami tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
2: Légfegyverből lőfegyver, indul a matodat, matematika verseny, éjszaka akár fagyhat is. Szexárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Pál Valéria vagyok. Hat férfit vettek őrizetbe a Tolna megyei rendőrök lőfegyverrel visszaélés büntette miatt. Ez év tavaszán jutott a hatóságok tudomására, hogy egy paksi férfi lőfegyveré alakított légfegyverrel rendelkezik. A nyomozás során öt társára is felfigyeltek a nyomozók. A csapat tagjai többnyire együtt jártak a lőtérre, valamint alkalmanként egy-egy rágcsáló írtásra vagy egyéb vadászatra is vállalkoztak. A napokban a rendőrök elfogtak két paksi férfit, valamint két hidasi, egy bonyhádi és egy nagymányoki társuk. Az elfogásokban a Tolna megyei nyomozók mellett paksi és bonyhádi rendőrök, valamint a terrorelhárítási központ műveleti egységei is közreműködtek. Az elfogott férfiak közül mindegyiknél találtak legalább egy lőfegyvernek minősülő légfegyvert. A szaktanácsadó hat fegyvert vizsgált meg. A leggyengébb is több mint ötször akkora energiával lőtte ki a lövedéket, mint amekkora a légfegyvereknél engedély nélkül megengedett. A legerősebb fegyver csőtorkolati energiája elérte a 131 zsult. Az ilyen teljesítményű fegyverek súlyos, akár halálos sérülést is okozhatnak. Az intézkedések során a rendőrök összesen 15 fegyvert, távcsöveket, éjjellátókat és lövedékeket, alkatrészeket, kiegészítőket foglaltak le. A férfiakat előállították, gyanúsítottik kihallgatásuk során, egy kivétellel részben beismerő vallomást tettek. A nyomozók azt is vizsgálják, hogy a gyanúsítottak hogyan szerezték be a fegyvereket, kereskedtek-e velük, illetve felmerülhet-e állatkínzás vagy orvadászat gyanúja. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatóságán indult eljárás keretében a nyomozók mind a hat férfit őrizetbe vették, és kezdeményezik letartóztatásukat. Október 9-én átadták a Bátaszéki Kanizsai Dorottya általános iskola felújított kültéri sportpályáját. A 22x43 méteres pálya burkolata az évek során elhasználódott, ezért a korszerűsítés során új, rugalmas gumi alapú burkolatot kapott. A fejlesztés közel 500 tanuló sportolási lehetőségeit javítja. A megújult pálya, testnevelés órák, ügyességi játékok, labdás foglalkozások, osztályok közötti versenyek és iskolai bajnokságok helyszíne lehet. A cél, hogy megfelelő időjárás esetén a tanítási időn túl kapuzárásig is lehetőséget biztosítson a bátaszéki lakosoknak és a sportolni vágyó baráti társaságoknak a mozgásra. A kivitelezést a KÉSZ közúti építő és szolgáltató Kft. Végezte. A beruházás összértéke 41.226.380 forint volt, amelynek felét támogatás az Aktív Magyarország Non-Profit Kft. Adta, a másik felét saját forrás fedezte. Az önerőt Bátaszékváros önkormányzata és a Szekszári Tankerületi Központ közösen biztosította. A beruházás hozzájárul az iskolai sportolás feltételeinek javításához, a gyermekek egészséges életmódjának támogatásához, valamint a város sportolási lehetőségeinek bővítéséhez. A nevezések lezárultak, a feladatsorok elkészültek, már csak az izgalom maradt hátra. Hosszú előkészületek, sok-sok munka és egyeztetés után minden készen áll arra, hogy újra útjára induljon a Matoda Bátaszéki Matematika verseny. Október 14-én szerdán az ország számos iskolájában, sőt, határainkon túl is egyszerre kezdődik meg a gondolkodás, a fejtörés és az izgalmas matematikai kihívások sora. Különleges érzés belegondolni, hogy ugyanazon a napon több száz diák ül majd le a feladatlapok fölé, hogy próbára tegye tudását, kreativitását és kitartását. Október 9-én pénteken újra átadták a Tolna megyei Prima díjakat, ahol Kis Zoltán Károly, a Tolna megyei Balassa János Kórház főigazgatója kiemelkedő társadalmi szerepvállalásért díjat kapott. Arról kérdeztük, mit jelent számára az elismerés.
3: A büszkesége, nagyon-nagyon örülök neki, nagyon megtisztelő. Azt gondolom, hogy most itt ugye bejártuk a házat, tehát hogy tudom, hogy kik kapnak még díjakat, és tök jó közöttük lenni, tehát ez tényleg egy rém büszkeséggel tölt el. Ugyanakkor tisztelők vele, hogy azért ez nem csak nekem szól, hanem mögöttem álló szervezetnek, és annak, hogy mint kórház azt gondolom, hogy a társadalmi szerepvállásunk megkerülhetetlen, és nagyon fontos. Amit mi ehhez hozzá tudunk tenni, és talán amit én hozzá tudok tenni, az, hogy ezt nyitottá tegyük, egy kicsit beláthatóvá a kórházat, megérthetővé a kórházat, és lebontjuk azokat a falakat, amik korábban voltak talán. Szóval én azt gondolom, hogy kíváncsiak rá, a kórházzal szemben mindig van egy egészséges távolságtartás, egy kis félelem, hogy mi történik ott, mi ezt próbáljuk átláthatóvá tenni. Itt ugyanolyan emberek dolgoznak, mint bárhol máshol, ugyanolyan problémákkal, nyilván ezeket is meg kell érteni, kezelni kell, de azt gondolom, hogy nem kell ezt túl misztifikálni. Akik itt dolgoznak, ők azért tanultak, hogy ezt csinálják, amit csinálnak, nekik ez a hivatásuk, és azt gondolom egyébként, hogy nagyon jól csinálják, én nagyon büszke vagyok a munkatársaimra. A lakosság pedig, én azt gondolom, hogy kíváncsi rá, várja ezt, és nyilván úgy szeretnének bejönni, hogy nem mint betegként, hanem mint akkor érdeklődőként. És ez így is van jó.
2: A 2026-os országos évvállalkozója díj Tolna megyei kitüntetettje Szászi Zsolt, az Aliszka Autócentrum Kft. Ügyvezetője, aki arról beszél, mi kell ahhoz, hogy valaki sikeres legyen a vállalkozásában.
4: Nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés. Két év után, hogy az évvállalkozói díjat kaptam meg, és rám gondolt a Tolna megye, mint sikeres vállalkozó. Közel 30 éve foglalkozom autókereskedelemmel és szolgáltatással. Minden év nagyon-nagyon nagy kihívás és új kihívások elé állít, és ez nagyon-nagyon örülök, hogy ezt a díjat kaptam. Folyamatos megújulás és folyamatos bővülés minden szinten. Én azt gondolom, a mostani világban zajlik egy robotizáció, egy elektrifikáció, az autóiparban egy teljes technológiai váltás lesz, ami szép lassan a belső égésű autókból lesz hibrid és teljes elektromos autó, utána lesz önvezetés, és ennek meg kell felelni, és felkészülünk a vállalkozásra, a folyamatos fejlesztés és a kihívásokat le kell győzni. 10 fő alatt indultunk a vállalkozással, a testvéremmel együtt kezdtem a vállalkozást, ma a mai napig társam, fontos egy vállalkozás sikerességéhez a család és egy jó társ, a testvérem személyében ezt megtaláltam, kiegészítjük egymást, ez a lelkem mindennek, hogy 100%-ban ott tud lenni abban napi 8 óra munkába, és erre kell koncentrálni. És mindig megújulás, és mindig fejlődés.
2: Őszi bringázásra hívják a kerékpározás szerelmeseit Szekszárdon. A program célja, hogy a résztvevők a színes falevelek között friss őszi levegőn mozogva jó hangulatban töltsék el a hét közepét. A túra rajtja és célja a szekszári sportcsarnok, ahonnan a résztvevők szerdán 17 órakor indulnak útnak. A tervezett táv 17 kilométer, a program várhatóan másfél órát vesz igénybe. A szervezők olyan kerékpárosokat várnak, akik magabiztosan tudják tartani a 14-15 km/h átlagsebességet. A túra közúti forgalmat és gyalogosok által használt járdaszakaszokat is érint, ezért a szervezők elsősorban felnőttek jelentkezésére számítanak. Kiemelten kérik a résztvevőket a körültekintő közlekedésre és a KRESZ szabályainak betartására. A biztonság érdekében a működő első és hátsó kerékpárlámpa használta kötelező, a bukósisak viselése pedig erősen ajánlott. A szervezők azt is javasolják, hogy aki teheti, vigyen magával defektjavító készletet, vagy pótbelsőt az esetleges műszaki problémák gyors megoldására. A programon mindenki saját felelősségére vesz részt, kedvezőtlen, esős vagy szeles időjárás esetén a túra elmarad. Az esemény részleteiről a Szekszeri Sportközpont közösségi oldalán lehet olvasni. Szerdán észak-nyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet. A Dunántúlon és esetleg északon helyenként kisebb eső kialakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, reggel mínusz 3 és 7, délután 13-19 fokot mérhetünk. Szekszárdon hajnalban 3, délután 18 fok várható. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Antrit FM 105.1.
5: Elmúlt dél, kívánom, hogy a szerda második felé sok kellemes pillanatot tartogasson önöknek, én pedig közben gondoskodom a jó zenékről, már is jönnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság.

0: Amok kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. Ahogy egyre inkább beköszönt az ősz, szexelt piacain és a Tolna megyei üzletekben is mind gyakrabban találkozhatunk sütőtökkel. Sokan egyszerűen megsütik, mások krémlevest, pürét vagy éppen süteményt készítenek belőle. Az édes kis ízű narancssárga zöldség azonban nem csak az őszi konyha egyik kedvelt alapanyaga, hanem értékes tápanyagokat is tartalmaz. A sütőtök bétakarotinban gazdag, amelyből a szervezet szükség esetén A-vitamint állít elő. Ez a vitamin fontos szerepet játszik a megfelelő látás fenntartásában, és hozzájárul az immunrendszer normális működéséhez is. A sütőtök emellett C-vitamint, káliumot és rostokat is tartalmaz. Rostjai segíthetik az emésztést, és hozzájárulhatnak a jó lakottságérzéséhez. Kálium tartalma pedig a megfelelő izom és idegműködés, valamint a vérnyomás szabályozása szempontjából is jelentős. A sütőtök jól beilleszthető a kiegyensúlyozott étrendbe, ráadásul sokféleképpen elkészíthető. A hagyományos sült változat mellett készülhet belőle krémleves, főzelék, risotto, de akár zabkását vagy palacsintát is gazdagíthatunk vele. A bétakarotin felszívódását segítheti, hogyha kevés zsíradékkal együtt fogyasztjuk, például olívaolajjal vagy néhány szemdióval. A tökmagot sem érdemes kidobni, hiszen magnéziumot, fehérjét és telítetlen zsírsavakat is tartalmaz. A szakemberek ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy egyetlen élelmiszer sem csodaszer, egészségünk megőrzéséhez változatos, zöldségekben és gyümölcsökben gazdag táplálkozásra van szükség. A sütőtök viszont remek választás lehet ahhoz, hogy a szezonális alapanyagokból is minél többet fogyasszunk.
1: Ez a Rádió Andrit FM 105.1.

0: A kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Andrit. Szexárdon többnapos zenei programsorozattal emlékeznek meg a Városháza felavatásának 180. évfordulójáról, valamint Liszt Ferenc születésének évfordulójáról. A történet különlegessége, hogy a Városházát 1846. október 18-án avatták fel, az ünnepi alkalomból pedig maga Liszt Ferenc is hangversenyt adott a Vármegyeháza dísztermében. A jubileum tiszteletére október 18-a és 22-e között több helyszínen rendeznek zenei eseményeket a városban. Vasárnap délután a Művészetek Házában az őszi kvártett mozaik művészei lépnek színpadra, akik a barokk zenétől egészen a modern művekig kalauzolják el a közönséget. Hétfőn a Vármegyeháza dísztermében ünnepi közgyűlést és emlékhangversenyt tartanak, kedden pedig az August Házban Liszt Ferenc korát és munkásságát idéző előadásra várják az érdeklődőket. Ugyanitt másnap regionális zongora verseny kezdődik. A programsorozat október 22-én ünnepi orgona és zongora koncerttel zárul a Művészetek Házában. A rendezvények a zene mellett Szexárd történelmi és kulturális örökségére is ráirányítják a figyelmet.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Omoda és Jayco már Szexárdon is. Új autószalonnal debütált a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omoda és Jayco automárkák Szexárdra. Kanyarodj rá az izgalmas ajánlatokra, vagy foglalj tesztvezetést és látogass el a szalomba. Részletek az Omoda Jayco FX.hu oldalon, vagy Szexárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8. Bikalon új élményvilág született. A 3000 négyzetméteres játszóbirodalom garantált szórakozást nyújt kicsiknek és nagyoknak egyaránt, ahol óriás csúszdák, kalandpályák, trambulinpark, ninja pálya, pixel és árkád játékok, izgalmas kihívások és rekordok várják az egész családot egész évben. Hűtött-fűtött, fedett térben. És ez még nem minden. A Puchner kastély szálló és az élménybirtok különleges szálláshelyekkel, wellnesszel és egész napos programokkal teszi teljessé a kikapcsolódást. Pihenés, kaland és játék egy helyen. Irány Bikal! További részletekért keresd a puchner.hu, az élménybirtok.hu és játszobirodalom.hu oldalakat. Nyitás október 23-án.
4: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás, Sangoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
5: Csúcs technológia a Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szexárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Kevés osztrák előadó mondhatja el magáról, hogy világszerte ismerté vált, Falka azonban közéjük tartozik. Sajátos stílusa, vagány megjelenése és összetéveszthetetlen hangja kiemelte őt a 80-as évek popzenei mezőnyéből. Már is vele folytatjuk tovább a műsort.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: Amo kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Hamarosan 13 óra, úgyhogy itt az idő, hogy elköszönjek önöktől, én már ennyi voltam. Adom már is tovább a stafétát kollégámnak, Fekete Dávidnak, a következő órákat már vele tölthetik el. További szép szerdát, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom önöknek. Az elmúlt órákban Géci Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
5: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
6: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
5: Nyaralást? De jól megy valakinek.
6: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
5: Aha, így már értem.
7: Rosszul zárnak az ablakok, befúj a hideg, vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás. Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
8: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Októberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márka kereskedésünkben.
9: Bónus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 512-234. Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
10: Emmanuel Macron Magyarországra jön. A fenékküszöbnek köszönhetően működik a paksi atomerőmű. Ma legalább néhány órára mindenhol kisüt a nap. Köszönöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Emmanuel Macron francia elnök Magyarországra látogat az október 23-ai ünnepségek alkalmából, mondta Magyar Péter a Partizánnak adott interjújában kedden. A miniszterelnök hangsúlyozta, a forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából egész napos rendezvénysorozatra kerül sor, nem csak Budapesten, hanem vidéken is. A parlamentben díszülést tartanak, hozzátette az ünnepség keretében a Szépművészeti Múzeumban látja vendégül a meghívott állam és kormányfőket. A balatoni vasúti forgalomban nőtt az utazások, csökkent a késések száma a főszezonban, írta a közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében kedden. Vitézi Dávid tájékoztatása szerint a déli és északi parti vonalakon, valamint a déli pályaudvaron, összesen mintegy 27 kilométeren, több mint 1 milliárd forintból történt beavatkozás. A nyári szezonban finomhangolták a balatoni menetrendet, és megerősítették a zavarkezelést is. Több mint 60 helyszínen álltak készenlétben pótlóbuszok, mintegy 20 településen éjjel-nappal írta. Vitézi Dávid kiemelte, a magyar vasút problémáit egyetlen nyár alatt nem lehet megoldani, de az idei balatoni szezon megmutatta, hogy célzott pályakarbantartással, adatalapú menetrenddel és jobb üzemanyag irányítással mérhetően lépésről lépésre lehet javítani a szolgáltatáson. Jelenleg minden idők legalacsonyabb dunai vízállását mérik Pakson, de a fenékküszöbnek köszönhetően működik a paksi atomerőmű, írta a miniszterelnök Facebook oldalán kedden. Magyar Péter közölte, a fenékküszöbbel az eddigi legnagyobb 61 cm-es duzzasztást sikerült elérni. Emiatt működik az atomerőmű és az ország, emelte ki. Nyáron a Duna alacsony vízszintje miatt az erőmű több turbináját is le kellett állítani. Azért, hogy a jövőben ez ne fordulhasson elő, a kormány fenékküszöbét építéséről döntött a mederben, Paksi és Dunaszentbenedek között. A határérték feletti kén-dioxid tartalom miatt aszalt sárga barackot hívott vissza a forgalomból, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal közölte a szervezet kedden az MT-vel. A visszahívás a Naturfood Kft. Által forgalmazott 100 valamint 200 grammos Naturfood aszalt sárga barackra és a Spar Magyarország Kft. Által forgalmazott 200 grammos Spar aszalt sárga barackra vonatkozik. Az indoklás szerint a kén-dioxid szárított gyümölcsökben engedélyezett adalékanyag, azonban az arra érzékeny embereknél allergiás esetenként súlyos reakciót okozhat.
2: Rádió Antrit időjárás.
10: Ma többnyire szakadozott felhőzet tovább halad délkelet felé, de emellett is legalább néhány órás délkeleten sok napsütésre van kilátás. Inkább csak az északi és nyugati tájakon fordulhat elő helyenként gyenge eső, zápor. A nyugatiasra forduló szelet néhol élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul, míg késő estére 4 és 13 fok közé hűl a levegő.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
11: Szuper szerda délután, ez a Rádió Antrit, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, Fekete Dávid vagyok. Benne vagyunk rendesen a hétközepi válságunkban, éljük meg együtt a jazz funk fúziós Level 42-val.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság.

0: Welcome to Saint-Tropez.
1: Ez a Rádió Andrit, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ma október 14-e van ugyebár, úgyhogy lássuk meg gyorsan, milyen aktualitások is tartoznak a dátumhoz. Először is sok boldogságot a Helénnek és Líviának, akik nevük napjukat ünnepelhetik. Aztán lássuk meg a mai nap szülötteit. Olyan híres neves emberek születtek a napon, például, mint Hannah Arendt, német zsidó származású újságírónő, német írónő, filozófus, politológus, vagy Roger Moore, angol színész, ugye James Bond is volt, vagy ma ünnepelett Pajor Tamás, magyar énekes dalszerző, költő, prédikátor, illetve Péter Fibori, magyar énekesnő, színésznő, sok-sok boldogságot nekik, meg nyilvánvalóan mindenkinek, akinek oka van az örömre. Aztán csapjuk még fel a kalendáriumot. 1883-ban alapon megnyílt Szeged első állandó színháza. 1911-ben a Budapesten bejegyezték az első magyar filmvállalatot, a Hunnia filmgyárat, talán hallott róla. 1962-ben pedig e napon egy amerikai felderítő repülőgép felfedezte a szovjet atomrakéták telepítését Kubában. Kialakult a kubai rakétaválság. Hát talán erről is hallott már korábban. És ma van a szabványosítási világnap is, jelentsen az bármit, valamint a kudarc világnapja is ma van, erről a többiek beszéltek a reggelben, jól kivesézték a kudarc tematikáját. Ez tehát a mai nap zanzásítva, ami a múltat illeti, hiszen előttünk még nagyon-nagyon sok minden van, forognak a legnagyobbak, mutatom, hogy mi érkezik.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Rövid utak. Gyakori hidegindítás. Városi használat. Autód motorja ilyenkor nagyobb igénybevételnek lehet kitéve. Ne csak a következő kötelező szervizre gondolj. A motorőr köztes olajcserével a kötelező karbantartások között is gondoskodhatsz autód motorjáról. Foglalj időpontot online a fordfx.hu oldalon, és használd a Fordfx 10 kuponkódot 10.000 forint kedvezményért. Motorőr. Plusz gondoskodás a kötelező szervizek között. Keresd a pécsi és szekszárdi FX autóház szervizét.
5: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
6: Haló! Haló!
7: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
6: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
7: Ön miben segíthetek?
6: Hát szélvédő kéne nekünk.
7: Milyen típusú az autó?
6: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
8: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
9: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
6: Haló! És a lóval mi lesz?
10: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám.
1: Ez a Rádió Andrit, a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Az infok után újra a zenére fókuszálunk, ebben pedig közreműködik Mr. Worldwide, tehát Pitbull és Marc Anthony is.
2: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Andrit.

0: Szexárdi Rádió, minden szexárdinak a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrét.
1: Get roll with the fever on the dance floor.

0: ranc ütés, nagyon pörög az idő ma is, hiszen egy közös óráig már el is röppent, nem lassítunk, hiszen a remek dalok mellett meglesjük majd az utakat is, szóval, ahogy szoktam volt mondani, előbb a hírek, aztán pedig az útinfo.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait.
4: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
5: Második Tolnamegyei Lóegészségügyi Konferencia november 21-én szombaton a Termál Hotel Tengerizben, ahol elismert hazai szakemberek, izgalmas előadások és értékes kapcsolatépítési lehetőségek várják. A részvételi díj 18.000 forint, amely svédasztalos ebédet is tartalmaz. A részvétel regisztrációhoz kötött. További információ dr. Debreceni Brigitától a 30 309 21 42-es telefonszámon, vagy a paciműhely@gmail.com e-mail címen. November 21-én találkozzunk Tengelicen.
6: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
7: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban! Giga

0: lenni jó? Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Továbbra is fél óránként járnak a balatoni kompok. Hamarosan véget érhet Montenegro EU csatlakozási tárgyalás sorozata. Ma gyakran zavarhatják felhők a napsütést. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Hétfőtől rövidebb ideig, de továbbra is fél óránként jár a balatoni komp Szántód és Tihany között. A Balatoni Hajózási ZRT honlapján közölt adatok szerint az első kompok indulási ideje nem változott. Szántódról 7 órakor, Tihanyrévből 7:15-kor indul az első járat. Az eddigi menetrendhez képest pár korábban közlekedő esti járat elmarad, így az utolsó járatok Szántód felől 19 órakor, Tihanyrévből 19:15-kor indulnak. Immár mindkét emlő eltávolítását és szükség esetén helyreállítását is finanszírozza a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő az emlő daganat miatt kezelt örökletes géneltéréssel élő nők számára, tájékoztatta az Egészséghídja Összefogás az Egészségért a Merák ellen Egyesület az MT-t. Ez azért fontos, mert az érintett nők egy része a beteg mellkezelése mellett a másik még egészséges emlő eltávolítását is kéri a későbbi emlő daganat kockázatának csökkentése érdekében. Ennek társadalom biztosítási finanszírozása pedig korábban nem volt rendezett az érintettek számára, tartalmazza a közlemény. Több mint 7000 fiatal vett részt a katolikus, a református és az evangélikus egyház által szervezett 72 óra kompromisszum nélkül nevű önkéntes akcióban, közölték a szervezők az MT-vel. Az október 8 és 11 között idén 19. alkalommal megtartott önkéntes ifjúsági akcióban országszerte és Erdélyben közel 100 településen teljesítettek önkéntes szolgálatot, olvasható a közleményben. A fiatalok többek között idősek otthonában vezettek kreatív foglalkozásokat, madáretetőket tettek rendbe, vagy elhagyott sírokat gondoztak. A Városliget Európa legjobb nagyvárosi parkja díjat nyert el, közölte a Városliget vezérigazgatója Budapesten. Györgyevics Benedek sajtótájékoztatóján számolt be arról, hogy ez elismeréssel a csaknem 100 hektáros park fenntartását, működtetését, illetve üzemeltetését értékelték. Elmondta, évente több mint 10 millió látogató érkezik Budapest kedvenc közparkjába. Az Európai Bizottság teljes mértékben támogatja, hogy Montenegró csatlakozási tárgyalásait még az idei év végéig lezárják, jelentette ki a bővítésért felelős uniós biztos Brüsszelben. Közölte, a 35 tárgyalási fejezetből már 21-et teljesített Montenegró, vagyis a folyamat közel kétharmadánál tart.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Ma gyakran zavarhatják felhők a napsütést, a térségben erősen felhős borongós tájakkal is találkozhatunk, jelentős csapadék nem várható, de elszórtan átmeneti jelleggel kisebb eső, gyenge zápor előfordulhat. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, délután 17 fok körül alakul a hőmérséklet.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét közlekedés.
4: A hírek után már itt is vagyunk, az útinfóval lássunk hozzá. Az M6-os autópályán elkezdődtek a Sióhíd karbantartási munkái. A 143-as és a 144-es kilométer között a főváros felé tartó oldalt lezárták, a forgalmat a határ felé vezető oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. A 171-es és a 172-es kilométer között is hídkarbantartás zajlik, az Ivándárda felé vezető oldalon a külső sávba terelik a járműveket. Ez az autópálya. A 6-os főúton Dunaszentgyörgy és Kakast között a 124-es kilométertől egészen a 149-es kilométerig kaszálnak, a munkavégzés helyszínén útszűkületre kell számítani. Az 56-os főúton ugye Szekszárd belterületén a 4-es kilométernél új gyalogos átkelő helyet építenek, ez november közepéig tart nagyjából, és nyilvánvalóan itt is útszűkület van érvényben. A 61-es főúton Pince helyen a 43-as kilométernél közmű hiba miatt bontották fel a burkolatot, félpályás lezárásnál jelzőtábla mutatja az áthaladási elősöbbséget. A 65-ös főúton a Tamási és Szakály közötti szakaszon a 36-os és a 38-as kilométer között, valamint kicsivel távolabb a 45-ös kilométernél aszfaltoznak. Félpályás lezárás mellett jelzőrös forgalom irányítással lehet közlekedni 40 km/h sebességkorlátozással. Hú, vannak munkák bőven, az már egyszer biztos, ezek a fix pontok, tehát aztán nézzük csak a továbbiakat, értesítést kaptunk arról, hogy kint vannak a rendőrök Pörbölyön, ott a kanyarnál, ott most a héten már másodjára vagy harmadjára, úgyhogy nyilvánvalóan tartsa be a szabályokat, de nem csak ott, hanem mindenütt, és vezessen óvatosan körültekintően, és hát, hogyha lát bármi rendkívül itt, akkor csörögjön a 74-444-444-en, segítség, segíthessünk, jó utat kívánunk!
1: Rádió Antrit, FM 101.
4: Szuper szerda délután, az úthelyzet után újra a dalokra koncentrálunk itt az Antriton. Egy olyan előadóval teszünk így, aki már 13 évesen berobbant a zeneiparba, Leon Rimes.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság,

0: Ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Nézzük meg egy picikét mai időjárásunkat. Változékony volt, amikor itt délelőtt folyamán azért hűvös volt, aztán utána egyszer csak kisütött a nap, és most már 20 fokunk van, ami egészen kellemes, sőt, nagyon-nagyon kellemes, főleg a napon. Kicsit úgy éget, úgy melegít, olyan jó kint lenni, úgyhogy ha teheti, akkor menjen ki a szabadba. Most még megteheti, nem jön este 5-6 óráig, mert hogy akkor azért bezuhan majd a hőmérséklet. Este már csak 10, meg 9 fokunk lehet, holnap hajnalban pedig 6 lesz majd a maximum, úgyhogy ennek megfelelően készüljön. Jó, meg arra is készüljön, hogy igazából a pollenjelentés szerint semmi sem okozhat komoly problémát, maximum továbbra is a kültéri allergén gombák, mert a spora számuk alacsony, közepes tartományban azért még jelen vannak a levegőben. Aztán igen, nagyjából ennyit lehet elmondani, így készüljön tehát akkor a mára az estére, meg a holnap reggelre, hogy bizony holnap reggel megint csak hűvös lesz. Jó, ennyit az időjárásról, mutatom, hogy mivel zenélünk tovább.
1: Ező műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
4: Biztos és jól jövedelmező munkát keresel? Gyere a Hankó Krácalmási gyárába gépkezelőnek! Kiemelt műszakpótlék, juttatások, kafetéria, bónusz, ingyenes buszjáratok. Jelentkezz! 0625 556 017.
5: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás Sangoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
6: Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók Szekszárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt Szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
7: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Októberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márka kereskedésünkben.
8: Pólus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 512-234. Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
1: Ennyi volt a reklám. Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: Örülnek a ma kedvencei, és a tegnap slágerei, ráadásul úgy, hogy újabb óránk végéhez értünk, szóval szusszanok egyet, és átadom a mikrofont a Valinnak, aki beszámol a régió legfontosabb történéseiről, aztán pedig nyomjuk tovább.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Omoda és Jayco már Szekszárdon is. Új autószalonnal debütált a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omoda és Jayco automárkák Szekszárdra. Kanyarodj rá az izgalmas ajánlatokra, vagy foglalj tesztvezetést és látogass el a szalomba. Részletek az omodajaycofx.hu oldalon, vagy Szekszárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
4: 24 szekszárdi borászat, 71 válogatott bor, egy este, ami jóval több egy hagyományos borkóstolónál. Október 17-én jön a spot. Egy este, több világ a Szekszárdi Tudásközpontban. Borok, zene, gasztronómia és különleges élmények várnak. És most a szekszárdiak kedvezményes jegyekkel vehetnek részt a spoton. A részletekért nézzétek meg a Rádió Antrit Facebook oldalát. Spot, egy este, több világ.
5: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
6: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
5: Nyaralást? De jól megy valakinek.
6: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
5: Aha, így már értem.
7: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb bár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
8: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft.-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu. Otthon. Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
2: Ennyi volt a reklám! Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
9: Sértetteket keres a rendőrség. Elismerték a PTE-KPVK oktatóját. Folytatódik a száraz őszi idő. Jó napot kívánok, Pál Valéria vagyok. 2026. október 14-én szerdán 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. Sértetteket keres a rendőrség. A Paksi rendőrkapitányság nagydoroki rendőrőrsén sikkasztás megalapozott gyanúja miatt folytatnak eljárást egy 43 éves nővel szemben, aki postai alkalmazottként számos ember pénzét sikkasztotta el. Az asszony különböző módokon károsította meg a sértetteket. Volt, aki a nőre bízta volna, hogy a csekjeit fizesse be, de a befizetés helyett eltette a pénzt. Másoknak a különböző jogcímeken nyugdíj, iskolakezdési támogatás várt forintjait használta fel sajátjaként. Az is előfordult, hogy munkatársai azért nem tudták kifizetni többek nyugdíját, mert a nő a kézbesítés megkezdése előtt kivett a pénztárcából nagyobb összeget. Az eddig rendelkezésre álló adatok szerint a nő közel 2 millió forintot sikasztott el az elmúlt hónapokban. A nagydorogi rendőrök azok jelentkezését várják, akiket a nő hasonló módon károsíthatott meg az elmúlt időszakban Kajdacson, Tengelicen vagy Katalin pusztán. Ha önnek is hasonló módon okozott kárt az asszony, akkor jelezze azt a nagydorogi rendőrőrsön, hívja a 0675 532 000-es hívószámot, vagy akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 0680 555 111-es telefontanú zöld számán, vagy hívja a 112-es segélyhívó telefonszámot. Összehangolt nagyszabású légikutatómentő gyakorlatot tartott Tolna megyében október 13-án a BM Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság a légikutatásmentésben érintett társszervek és együttműködő szervezetek bevonásával. A gyakorlat célja az országos légikutatómentő rendszer hatékonyságának erősítése, az együttműködési mechanizmusok csiszolása és a folyamatos információáramlás biztosítása volt egy esetleges légi szerencsétlenség felszámolása során. A feszített tempójú és rendkívül összetett szimulációban összesen 150-en vettek részt. A szimuláció forgatókönyve szerint két repülőgép ütközött össze Műcsény és Szálka térségében. A baleset következtében az egyik gép kényszerleszállás közben kigyulladt, a másik lezuhant, miközben a leszakadó repülőgép alkatrész erdőtüzet okozott, és több kiránduló, valamint horgász is eltűnt. A gyakorlat végén megtartott értékelésen a BMOKF országos tűzoltósági főfelügyelője, Fülep Zoltán tűzoltótábornok a gyakorlatot sikeresnek ítélte, miután az teljes mértékben elérte a célját. A résztvevő szervezetek a katasztrófavédelem, a honvédség, a rendőrség, a légiforgalmi szolgálat és az önkéntes mentőszervezetek példaértékű együttműködésről tettek tanúbizonyságot. Zökkenőmentes volt az EDR rádió csatornák használata, a feladatokat összehangoltan végrehajtották. Idén is megrendezte a Tolna megyei kormányhivatal a hagyományos állásbőrzéjét a Babits Mihály Kulturális Központban, ahol Némedi Ágnes foglalkoztatási, foglalkoztatásfelügyeleti és munkavédelmi főosztályvezetőt kérdeztük a részletekről.
10: Szekszárdon több száz fő az, akit reményeink szerint vendégül láthatunk az állásbőrzén, amit ugye az idei évben másodszor csinálunk, mert tavaly volt az első állásbőrzénk. Akkora nagy sikere volt, hogy ezért gondoltuk, hogy tavasszal Dombóváron létrehoztuk ezt az eseményt, most pedig újra Szekszárdon. 30 munkáltatót hívtunk ide, tehát a pavilonokban 30 munkáltató várja az érdeklődőket, és ők a jelenleg üres álláshelyeikkel vonultak fel. Emellett egy falon található az egész megyéből összegyűjtött összes üres álláshely, amiket a kollégáink behoztak magukkal. Tehát a mai napon a megyében jelenleg regisztrált álláshely itt megtalálható. Igen, mindegyiket el tudtuk hozni Szekszárdra is, sőt olyan szinten, hogy a rapid interjúkat az ELTE hallgatói fogják végrehajtani, tehát szakemberek olyan szinten, hogy ők ezt tanulják, ők ezzel foglalkoznak rendszeresen. Tehát ha valakinek van bátorsága beülni hozzájuk, kipróbálni magát, hogy milyen egy állásinterjún részt venni, akkor mindenképpen javaslom. Az önéletrajzírást ugyanúgy elhoztuk, ugyanúgy itt vannak a szolgáltatással foglalkozó kollégáink, akik segítenek abban, hogyha valakinek elakadása van a munkavállalással kapcsolatban, akkor ilyen támogató beszélgetéseket folytatnak velük, és segítséget nyújtanak abban, hogy eljusson valaki az önéletrajzírásig, vagy egy interjúig merjen oda menni a kollégákhoz, az ELTE-sekhez.
9: Kemény Ferenc díjban részesült a PTE-KPVK oktatója Mozolai Anna Mária. A Magyar Sportnapja alkalmából rendezett ünnepségen Kemény Ferenc díjjal ismerték el Mozolai Anna Máriát, a Pécsi Tudományegyetem kultúratudományi pedagógus képző és vidékfejlesztési karának oktatóját. Az állami sportkitüntetést a sport területén végzett kiemelkedő oktatói és tudományos tevékenység elismeréseként adományozzák. Mozolai Anna Mária több mint 3 évtizedes, a hallgatók egészségneveléséért és motiválásáért végzett munkájával érdemelte ki a rangos elismerést. Séta a szűrésért, lépesek az életért. Október 13-án kedden 15 órától figyelemfelhívó sétával világítottak rá az emlőrák megelőzésének és korai felismerésének fontosságára. Kis Zoltán, a Tolna megyei Balassa János Kórház főigazgatója beszélt az esemény jelentőségéről.
11: Én nagyon örülök mindig, hogyha vannak ilyen civil szervezések, és nagyon szívesen elmegyek az ilyen rendezvényekre, azért, mert fontos a megelőzés, azt gondolom, hogy semmi nem fontosabb. Ha időben el tudunk kapni egy betegséget, akkor az nagyon sokat segíthet a későbbi gyógyhajlamra is, és ez egy olyan betegség, amit meg lehet időben kapni, megelőzni, nyilván nem mindig lehet, de ha időben felfedezzük, és erre van lehetőség, tehát ez egy objektív, el lehet menni a szűrésekre, és akkor időben felderítik az esetleges elváltozásokat, és minél kisebb, annál könnyebben tudnak beavatkozni. Én azt gondolom, hogy próbálok mindent személyes oldalról megközelíteni, és amikor most szombaton voltam egy foci meccsen, ahol az egyik csapat a mérkőzés előtti bemutatkozása, hogy rózsaszín pulóverekbe állt fel a bemutatásra, és azon gondoltam, hogy miért vannak rózsaszín, és akkor rájöttem, hogy ezért, hogy ez egy olyan társadalmi jelentőséggel bír, amit nem lehet elégszer hangsúlyozni, úgyhogy nagyon örülök ennek a sétának, és nagyon büszke vagyok, hogy meghívtak rá.
9: A rendezvényen az elmúlt évtizedek tapasztalatáról kérdeztük Végradó Tímeát, a Mama ZRT Szekszárdi Centrumának vezető operátorát.
12: 26 éve vagyok a mammográfián, sajnos évről évre egyre csökkenő tendenciával jelennek meg a hölgyek a szűrővizsgálaton, és ahogy a beszédben is elmondtam, egyre több olyan esettel találkozunk, ami már nagyon előre haladott, és ahogy csökken a szűrésen megjelenés, úgy nő ennek az előre haladott állapotnak a felismerése, amikor sokkal nehezebb és sokkal bonyolultabb, és az embernek az életminőségét is sokkal jobban rontja a gyógyulási folyamat. A korai felismerésben sokkal egyszerűbb és sokkal könnyebben kezelhetőek a hölgyek, sokkal kisebb fizikai megterheléssel jár nekik ez a vizsgálat, illetve a maga a gyógykezelés, és nagyobb eséllyel gyógyulnak fel és épülnek fel teljesen. Számos tévhittel találkozunk, hogy mivel ugye a mammográfiás vizsgálat egy kompresszióval készül el, hogy ettől a kompressziótól alakul ki emlőrák, vagy a meglévő daganatot szétnyomja, és ezáltal terjed el, hogy a sugárterhelés. A mammográfia egy lágy sugárzás. Tehát itt sokkal kisebb sugárterhelés szükséges, mint például egy csontnak az átvilágításánál, sokkal kevesebb sugárterheléssel jár. A kompresszió is csak annyira működik, vagy annyira történik meg, amennyi ténylegesen szükséges ahhoz, hogy korrekt és jól olvasható felvételek készüljenek. Éves szinten mindig van egy-két olyan úriember, aki panasszal érkezik hozzánk, és utána sajnos kiderül, hogy emlőtumorral rendelkeznek, de az ő gyógyításuk is ugyanígy megtörténik a műtéttel, az utókezeléssel, és rendszeresen járnak hozzánk vizsgálatra.
9: Csütörtökön kezdetben sokfelé számíthatunk felhős időre, majd napközben észak-kelet felől egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. A legtöbb helyen említése méltó csapadék nem várható, de helyenként keleten, észak-keleten kisebb eső, gyenge futózápor kialakulhat. Többfelé lesz élénk az északi, északnyugati szél. Szekszárdon hajnalban 6, délután 19 fok várható. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
2: Ezek voltak a Rádió Antrit regionális hírei.
8: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Antrit FM 101.
0: Elmúlt 3 óra, Fekete Dávid vagyok, ez az Antritval. Önnek köszönjük a híreket, képbe kerültünk a régióval. Dobjuk fel a hangulatot, funky, funky. Ez a Cantaloupe.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei

Ez a Rádió Antrit a Makarvenceivel és a tegnap slágereivel, és hát ugyebár szerda van, hétközepi válaszságunkban vagyunk. Mit is lehetne ilyenkor csinálni, mármint hogy nyilvánvalóan a munka után, például elmenni a moziba és nevetni egy sort vagy kettőt, mert hogy ma meg holnap még megnézheti itt Szexárdon a Digger című angol-amerikai vígjátékot Alejandro Iñárritu rendezésében Tom Cruise, Riz Ahmed és John Goodman főszereplésével. Ugye ennek a premisszája igazából sok mindent nem tudni róla, és talán ez jó is, hogy egy fekete komédiáról van szó, amelyben a világ legnagyobb hatalmú embere megpróbálja mindenáron bebizonyítani, hogy ő a föld megmentője, vagyis igyekszik megakadályozni azt a katasztrófát, amelyet ő szabadított a világra. Egy érdekes filmnek tűnik az egyszer biztos, hogy 17 órától például ez megtekinthető, vagy 19.30-tól a 10 éjszakás kaland, ami egy magyar vígjáték Novák Erik rendezésében Péter Fiborival, Csonka Andrással és Fekete Ernővel a főbb szerepekben. Ez egy ilyen határokat feszegető független film, hát igazából a randizásról szól, úgyhogy amelyiket gondolja, azt tekintse meg, Szexárdon megteheti a moziban, itt nálunk pedig jönnek továbbra is a legnagyobb slágerek, most például majd ez.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Rövid utak. Gyakori hidegindítás. Városi használat. Autód motorja ilyenkor nagyobb igénybevételnek lehet kitéve. Ne csak a következő kötelező szervizre gondolj. A motorőr köztes olajcserével a kötelező karbantartások között is gondoskodhatsz autód motorjáról. Foglalj időpontot online a fordfx.hu oldalon, és használd a Fordfx 10 kuponkódot 10.000 forint kedvezményért. Motorőr. Plusz gondoskodás a kötelező szervizek között. Keresd a pécsi és szekszárdi FX autóház szervizét.
3: Vigyázz! Dől a fa!
4: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
3: És mi lett a vége?
4: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amibe a fakivágás került volna.
3: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft.-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, kismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb ház körüli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is. Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
5: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
6: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Októberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márka kereskedésünkben.
7: Pólus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 512-234. Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
0: Ennyi volt a reklám!
8: Ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Az infok után rágjuk tovább hétköznapi válságunk utolsó perceit El King-el karöltve. X's and O's!
0: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antritom.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remény, ne hazudjál.

0: Ez Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Mindjárt 4, tehát mindjárt vége a melónak, ami remek hír, ahogyan az is, hogy elkísérjük a hazaúton Dua Lipával együtt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Kövesi Dáviddal, a nyitrai csoport Szexárdi Multibrand telephelyének vezetőjével beszélgetek. Szexárdon a Pásztor utca 8 szám alatt várják ügyfeleiket több márkával, új autók értékesítésével, teljes körű szervizháttérrel és természetesen már Omoda és Jayco modellekkel is. Mennyire új szereplő Magyarországon az Omoda és a Jayco?
4: Az Omoda 2024-ben jelent meg Magyarországon, az Omoda 5-tel, majd 2025 elején érkezett a Jayco is. Fiatal márkákról beszélünk, mégis nagyon gyorsan komoly ismertséget szereztek, ma már országos kereskedői szervizhálózattal rendelkeznek, és a két márka együttes piaci részesedése is jól mutatja, hogy a magyar vásárlók nyitottak rájuk.
3: Milyen autókat kínálnak jelenleg?
4: Az Omoda 5-tel indultunk, majd érkezett a Jayco 7, azóta pedig folyamatosan bővül a kínálat. Ma már az Omoda 7 és a zászlóshajó Omoda 9, valamint a Jayco 5 is része a palettának. Benzines, full hybrid, plug-in hybrid és tisztán elektromos hajtások közül is lehet választani, októberben pedig érkezik a Jayco 8 is, amely a kínálat legnagyobbika.
3: Mit jelent az Omoda és a Jayco esetében az alap, az extra életérzés?
4: Azt, hogy az ügyfél már a formavilágban, technológiában és felszereltségben is kapjon valami pluszt. Az Omoda és Jayco esetében modern, látványos autókról beszélünk, sok olyan kényelmi és technológiai megoldással, amelyek korábban inkább a magasabb kategóriákra voltak jellemzőek.
3: Egy új márkánál azért fontos kérdés a garancia meg a szerviz háttér. Mit kínálnak ezen a téren?
4: Teljes szerviz és alkatrész háttér áll az autók mögött, az általános gyári garancia 7 év vagy 150 ezer kilométer, a motorra, illetve az elektromos hajtómotorra pedig a feltételek szerint akár 7 év vagy 1 millió kilométeres garancia jár.
3: Hol lehet ezekkel az autókkal személyesen is megismerkedni?
4: Szexárdon a Pásztor utca 8 szám alatt várjuk az érdeklődőket, érdemes eljönni, megnézni és kipróbálni az autókat, mert szerintem ezek a modellek személyesen tudják igazán megmutatni, mit jelent az Omoda és Jayco által képviselt extra életérzés.
2: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei! Ez a Rádió Andrét!
5: A fenépküszöbnek köszönhetően működik az atomerőmű. Nem mindegy, hogy melyik országban veszünk fel pénzt az ATM-ből. Csütörtökön napközben csökken a felhőzet, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Jelenleg minden idők legalacsonyabb dunai vízállását mérik Pakson, de a fenékküszöbnek köszönhetően működik a paksi atomerőmű, írta a miniszterelnök Facebook oldalán kedden. Magyar Péter közölte, a fenékküszöbbel az eddigi legnagyobb 61 cm-es duzzasztást sikerült elérni. Emiatt működik az atomerőmű és az ország, emelte ki. Nyáron a Duna alacsony vízszintje miatt az erőmű több turbináját is le kellett állítani. Azért, hogy a jövőben ez ne fordulhasson elő, a kormány fenékküszöbét építéséről döntött a mederben Paksi és Duna-Szent Benedek között. Jelentősen eltér az ATM-es készpénzfelvételek díja az egyes országokban. A magyarok körében népszerű országok közül Szerbiában a legmagasabb, a Wise online pénzküldéssel foglalkozó cég elemzése alapján, amelyről közleményben tájékoztatták az MT-t. Ott az átlagos ATM-es készpénzfelvételi díj 1,6%, míg Ausztriában 1,4%, Horvátországban 1,38%. Ez az összeg nem tartalmazza a kártya kibocsátó vagy a számlavezető bank által felszámított díjakat, illetve az árfolyamváltás költségeit jegyezték meg. A cég által vizsgált európai országok közül Törökországban volt a legmagasabb a készpénzfelvétel díja, 6,2%, míg a világ egészét tekintve Vietnám bizonyult a legdrágábbnak, több mint 15%-kal, közölték. 20 naperőművet építenek Horvátország legrégebbi halgazdaságában. Mintegy 400 megawatt teljesítményű 20 naperőmű építését tervezik Horvátország középső részén. Az 550 millió eurós beruházás egyben a haltenyésztés korszerűsítését is szolgálná, miközben az egyre bizonytalanabb vízellátáshoz is alkalmazkodnának. A tervek szerint 3 halastó felszínére telepítenének 20 napelemeket. A környezeti hatástanulmány szerint az erőmű évente mintegy 440 gigawatt óra villamos energiát termelhetne. Ennek egy részét a hallgazdaság saját maga használná fel, elsősorban az új intenzív haltenyésztési rendszer működtetésére, a fennmaradó áramot pedig a hálózatba táplálnák. A fejlesztés egyik fő oka a halas tavak egyre nehezebb vízellátása. Az úszó napelemek árnyékoló hatásától azt várják, hogy mérséklődik a víz felmelegedése és párolgása, így hosszabb ideig maradhat megfelelő a tavak vízszintje.
2: Rádió Antrit időjárás.
5: Csütörtökön reggelig északnyugat felől ismét egy változó vastagságú felhőzet érkezik, így közepesen és erősen felhős tájakra is számíthatunk, csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 7 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 105.1.
0: És vége a melónak, de az Antrit továbbra is szól. Fekete Dávid vagyok. Itt az ősz, a strandtestet elengedhetjük. Kijelenthető a tréning szezonnak vége. Dua Lipa is így gondolja, még ha ő valamiért szerelemről beszél is, akkor is tréning szezon.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatos

0: Ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel, és ahogy látom a térképen mindenki megindult haza, mert hogy elképesztő mennyiségű dugó van, például itt Szekszáron a Damjanicson beállt a közlekedés vagy a forgalom, 3 perc áthajtási időt jeleznek, a Bezerédiben szintén elég komoly a probléma, ahogyan a Csatári körforgalomnál szintúgy lassabb áthaladásra kell készülni, és nyilvánvalóan ott a busz pályaudvar környékén is elég komoly a torlódás, úgyhogy sok-sok türelmet, hogyha ezeken a szakaszokon készül közlekedni, kell lenni fog. Ezen túl viszont elméletileg szabad a pálya. Amiről érdemes még beszélni az, hogy kint vannak a rendőrök, az elkerülőn itt a Csatári körforgalomtól nem messze, ahol szoktak is állni, hogy arra felé, úgyhogy erre érdemes oda figyelni, meg arra is, hogy az északi körforgónál a 6-oson Kakast felé szintén nem messze a körforgótól ott vannak a rendőrök. Nyilvánvalóan drága fényképeket készítethettünk magunkról, hogyha nem figyelünk oda. Ezen túl pedig vannak nyilvánvalóan munkálataink, az M6-os autópályán ugye elkezdődtek a Siófhíd karbantartási munkái, a 143-as és a 144-es kilométer között a főváros felé tartó oldalt lezárták, a forgalmat a határ felé vezető oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható, és a 171-es, valamint a 172-es kilométer között is hídkarbantartás zajlik, az Iván Dárda felé vezető oldalon a külső sávba terelik a járműveket, úgyhogy mindenkor vezessen körültekintően óvatosan, a szabályokat betartva, jó utat kívánunk!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Bikalon új élményvilág született. A 3000 négyzetméteres játszóbirodalom garantált szórakozást nyújt kicsiknek és nagyoknak egyaránt, ahol óriás csúszdák, kalandpályák, trambulinpark, ninja pálya, pixel és árkád játékok, izgalmas kihívások és rekordok várják az egész családot egész évben. Hűtött-fűtött, fedett térben. És ez még nem minden. A Puchner kastély szálló és az élménybirtok különleges szálláshelyekkel, wellnesszel és egész napos programokkal teszi teljessé a kikapcsolódást. Pihenés, kaland és játék egy helyen. Irány Bikal! További részletekért keresd a puchner.hu, az élménybirtok.hu és játszobirodalom.hu oldalakat. Nyitás október 23-án. Omoda és Jayco már Szekszárdon is. Új autószalonnal debütált a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omoda és Jayco automárkák Szekszárdra. Kanyarodj rá az izgalmas ajánlatokra, vagy foglalj tesztvezetést és látogass el a szalomba. Részletek az omodajaycofx.hu oldalon, vagy Szekszárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
4: Haló! Haló!
5: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
4: Haló! És a lóban mi lesz?
8: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
9: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban!

0: lenni jó? Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám.
2: Ez a Rádió Antrit, ahol a ma kedvencei és a tegnap slágerei szólnak, az egyszeri, a megismételhetetlen, az összetéveszthetetlen Phil Collins-szól a sor, Two Hearts.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit,

0: újabb óra végéhez értünk itt az Antriton is, mindjárt 5 lesz, ami azt jelenti, hogy már csak egy óránk marad együtt, de az is izgi lesz, hiszen megkezdjük majd az Antrit tréningzónát. Ma azt keressük Faragó Zsolttal és önnel, hogy ki is lopja meg a napunkat, hová tűnnek el azok a 2-3 órák, beszéljünk róla a 74-444-444-en a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Gyere, Morzsi! Gyere, Moxi! Fickó!

0: Viti, ül, Luna, Zserbó, Cézár, hozzám, Mangó, Pupák!
1: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
2: Biztos és jól jövedelmező munkát keresel? Gyere a Hankó Krácalmási gyárába gépkezelőnek! Kiemelt műszakpótlék, juttatások, kafetéria, bónusz, ingyenes buszjáratok. Jelentkezz! 0625 556 017.
3: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról két darab akciós 32 centis egyforma sonkás Sangoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
7: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait.
8: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
9: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
10: Emmanuel Macron Magyarországra jön. A fenékküszöbnek köszönhetően működik a paksi atomerőmű. Csütörtökön még többfelé lehet borongós az idő, majd kitisztul az ég. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Emmanuel Macron francia elnök Magyarországra látogat az október 23-ai ünnepségek alkalmából, mondta Magyar Péter a Partizánnak adott interjújában kedden. A miniszterelnök hangsúlyozta, a forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából egésznapos rendezvénysorozatra kerül sor, nem csak Budapesten, hanem vidéken is. A parlamentben díszülést tartanak, hozzátette az ünnepség keretében a Szépművészeti Múzeumban látja vendégül a meghívott állam és kormányfőket. A balatoni vasúti forgalomban nőtt az utazások, csökkent a késések száma a főszezonban, írta a közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében kedden. Vitézi Dávid tájékoztatása szerint a déli és északi parti vonalakon, valamint a déli pályaudvaron, összesen mintegy 27 kilométeren, több mint 1 milliárd forintból történt beavatkozás. A nyári szezonban finomhangolták a balatoni menetrendet, és megerősítették a zavarkezelést is. Több mint 60 helyszínen álltak készenlétben pótlóbuszok, mintegy 20 településen éjjel-nappal írta. Vitézi Dávid kiemelte, a magyar vasút problémáit egyetlen nyár alatt nem lehet megoldani, de az idei balatoni szezon megmutatta, hogy célzott pályakarbantartással, adatalapú menetrenddel és jobb üzemanyag irányítással mérhetően lépésről lépésre lehet javítani a szolgáltatáson. Jelenleg minden idők legalacsonyabb dunai vízállását mérik Pakson, de a fenékküszöbnek köszönhetően működik a paksi atomerőmű, írta a miniszterelnök Facebook oldalán kedden. Magyar Péter közölte, a fenékküszöbbel az eddigi legnagyobb 61 cm-es duzzasztást sikerült elérni. Emiatt működik az atomerőmű és az ország, emelte ki. Nyáron a Duna alacsony vízszintje miatt az erőmű több turbináját is le kellett állítani. Azért, hogy a jövőben ez ne fordulhasson elő, a kormány fenékküszöbét építéséről döntött a mederben Paksi és Duna-Szent Benedek között. A határérték feletti kén-dioxid tartalom miatt aszalt sárga barackot hívott vissza a forgalomból a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, közölte a szervezet kedden az MT-vel. A visszahívás a Naturfood Kft. Által forgalmazott 100 valamint 200 grammos Naturfood aszalt sárga barackra és a Spar Magyarország Kft. Által forgalmazott 200 grammos Spar aszalt sárga barackra vonatkozik. Az indoklás szerint a kén-dioxid szárított gyümölcsökben engedélyezett adalékanyag, Azonban az arra érzékeny embereknél allergiás esetenként súlyos reakciót okozhat.
9: Rádió Antrit időjárás.
10: Csütörtökön kezdetben sokfelé számíthatunk felhős időre, majd napközben északkelet felől egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. A legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható, többfelé lesz élénk a szél. Hajnalban reggel párás, ködös tájak is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet -1 és +9 fok között alakul, majd napközben 14-19 fok közé melegszik a levegő.
11: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Rádió Antrit, FM 105.1.
12: Ez az Antrit, én pedig Fekete Dávid vagyok. Elmúlt 5 óra, mindjárt érkezik a stúdióba Faragó Zsolt, ami azt jelenti, hogy mindjárt megkezdjük az Antrit Training Zónát. Ne menjen sehova.
9: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi

0: Ez a Rádió Antrit, és megkezdjük az Antrit Training Zónát, hiszen itt ül már velem szemben Faragó Zsolt. Köszöntelek!
1: Szervusz, Dávid! Sziasztok, üdvözlök mindenkit itt az Antrit Training Zónában. És hát ma arról beszélgetnénk, hogy kilopja meg az időnket. Az időnk fogy el, vagy egyszerűen elajándékozzuk? Hova tűnt? Hova tűnt Damon Hill? Hova tűnik el a nap végére 2-3 óránk, amire azt gondoljuk, hogy nincs rá időnk? Talán ezt kellene a hallgatóknak megválaszolni. Vagy oldjuk meg együtt. Ki viheti el a napnak azt a bizonyos részét, a főnök, a gyerek, a munka, vagy a dugó, vagy lehet, hogy mi magunk?
0: Mi magunk? Na hát most akkor fejtsük ezt ki egy picikét.
1: Én arra gondolok, hogy mi az az időpont, és tudod, hogy nekem mindig az a happen, hogy a telefon, tuti, hogy a telefon viszi el az időnket. Én azt gondolom, hogy a telefonálási szokásokba beleragadunk egy picit, és tényleg valóban sokkal több időt töltünk a telefonnal, mint amennyit tényleg kellene. Kérdezem a hallgatókat is, és kérdezlek téged, és mivel kezded a reggeledet? Úgy értem, hogy felkelek, kávét csinálok, előveszem a telefont.
0: Ne. Úgy bambulok magam elé.
1: De jó.
0: Keresem, hogy hol vagyok, ki vagyok, és miért vagyok egyet.
1: Na, erre akarok kiukadni. Tehát mi lenne, hogyha mondjuk elvesz 30 percet itt a rituálé alatt a telefon tőlünk, visszavennénk 10 percet. És ez a 10 perc alatt mondjuk sétálnánk, vagy beszélgetnénk, nem feltétlenül telefonon, hogyha olyan értékesebb dologra költenénk, ami tényleg szinte elfelejtjük, hogy megy az élet, és azt szoktuk mondani, hogy álljunk meg egy pillanat, és nézzük. És itt például ez egy jó példa, te csak bambulsz előre, de amikor az ablakon kifele nézelődsz, vagy nézel valamit, akkor lehet, hogy meglátod, hogy hogy ébred körülötted a környezeted, és akkor az már egy értékesebb dolog, és nem a telefonod, tehát a jelenbe vagy. De ugyanakkor el lehet menni egyet sétálni, és azt mondom, hogy figyelj, úgyis ott ülök, megiszom a kávémat, és akkor ott görgetem a telefon, de mi lenne, ha tényleg lerövidítem ezt a rituálét, és beleiktatok egy sétát, egy 10 perces sétát, vagy kimegyek az udvar, és egy kicsit átmozgatom magam, vagy a teraszra, vagy egyszerűen csak kinyitom az ablakot, és az ablak előtt egy kicsit nyújtózok, tornászok. Mindig idejük adok ki, de hiszen az antitrénzum erről szól, hogy szeressük meg a sportot, és hogy építsük bele az életünkbe. Én azt gondolom, hogy ez érdekes dolog, és biztos, hogy a hallgatók is tudnak olyan tippeket adni, akár más hallgatóknak, vagy felfedik a titkaikat, hogy ők hol tévesztenek, és hol hagyják, hogy elajándékozzuk az internetnek az időnket.
0: Hát ugye elég félelmetesek tudnak lenni azok ez a heti, napi kijelző előtt töltött időjelentés, amit a telefonon...
1: Meg szoktad nézni?
0: Meg.
1: Tényleg?
0: Igen.
1: Megmered mondani, mennyi?
0: Mindig más, de van azért, amikor ilyen 6 óra kijön.
1: Atya úristen.
0: Na jó, de hát ugye munkába is használom. Tehát
1: igen, jogos, de tulajdonképpen az előtt töltöd az idődet.
0: Ja,
1: friss magyar időmérleg adatok szerint az emberek napjának szerkezete jelentősen megváltozott, miközben az online jelenlét is elég magas. Uh-huh. 25-ös adatokat néztem, 15 év feletti internetezők átlagosan napi 4,7 órát töltöttek internetezéssel.
0: Aha.
1: Egy másik érdekes adat, 16-35 éves körben átlagos okostelefon képernyőidő 4 óra, miközben a 16-19 éveseknél az átlag kb. 5-6 óra volt. Nyilván náluk is az, mint nálad a munka eszköz miatt, hogy azon keresztül tudsz dolgozni, ők lehet a házi feladatot, vagy éppen ahhoz kiegészítő dolgot használják az internetet, lehet, hogy ezért több, de akkor is ijesztően sok.
0: Igen.
1: Tényleg sok.
0: Neked mennyi?
1: Nem tudom, én nem szoktam
0: megnézni. Nem szoktam megnézni?
1: Nem, de én készülhettem volna, és amikor feltettem a kérdést, gondoltam, visszadobod a labdát, de jogos, nem szoktam megnézni, meg fogom nézni, most nem húzom ezzel az időt, tényleg kíváncsi vált ez engem is. Nekem, ha túl sokáig van a telefon a kezemben, valamiért feszült leszek tőle, ideges.
0: Tehát
1: nem tudom egy és főleg a görgetések az engem ki, tehát hogy keresek valamit, sem vagyok nagyon türelmes sokáig, majd máskor.
0: Na jó, ha meg lesz, annyira akar.
1: Igen, ha nagyon akar, előkerül úgyis. Igen, tehát én azt gondolom, hogy vannak olyan periódusok, amikor tényleg csak beleveszünk ebbe a világba, és értékesebben kellene töltenünk. Észrevenni, hogy megy körülöttünk az élet.
0: Na hát azt beszéljük itt ma, a mai Antrit Training Zónában, hogy akkor mégis kilopja meg a napunkat, hová tűnnek el azok a 2-3 vagy akár 4-5 órák, ugye előkerült itt a telefon, akár ön is ossza meg velünk, hogy önnek mennyi a képernyő ideje, 74, 444, 444 vagy 30-as 944, 44.

0: Ez a Rádió Antrit, azon belül is az Antrit Training Zóna, hiszen folytatjuk mai műsorunkban. Ugye azt a kérdést járjuk körül, hogy ki is lopja meg a napunkat, hová tűnnek el azok a 2-3 órák naponta. Az előbb beszéltünk itt a telefonról, internetről, képernyőidőről. Megnézted, hogy mennyi elmered mondani?
1: Megnéztem, sokkolt a helyzet, és... Látod a védekező mechanizmusa az embernek, rögtön megmondja, azt mondja, na de ma miért ennyi?
0: Aha, igen.
1: Nagyon sok, döbbenetesen sok, én tényleg ennyire nem szoktam sokat telefonni, de 4 óra 6 percet mutatott.
0: Ajaj.
1: Tényleg ez sok.
0: Sok is.
1: Sok. Igen. Valóban mondom, kerestem terméket rajta, azzal biztos, hogy fél órát elszalakodtam, mert amit említettem, mondom, hogy feszült leszek, ha túl sokáig van a kezembe. De a napszakában ezek szerint nekem is sokat volt ma a telefon, és hiába e-mailek, mindent pörgetünk, hogy itt beszéltük, hogy tulajdonképpen az is a telefonon van, az is képernyőidő. Tehát nem feltétlen ebből a 4 órából mind haszontalan, de például az a búvár szivattyú és a tükör keresgetés, az tényleg teljesen fölösleges volt, mert nem is találtam rendeset.
0: Aha,
1: kettő valóban a modellhez nem hozzák, és nem találtam olyan kapacitásot a másik borsát, tehát az fölösleges idő volt, ezt töltöttem volna máshogy valóban. Én nagyon örülnék, hogyha ezt az őszinte hullámot követnék a hallgatók, mert Dávidhoz érkezett be egy-két őszinte vallomás.
0: Páran megnézték, és hát vannak, tisztában volt vele, hogy oké, neki ez az 5,5 óra, ez így átlagban azért megvan, reggelihez, amit beszéltünk, hogy kávé alatt, délután, mikor hazaér a munkából, akkor kicsit kikapcsolódni, egy filmet megnézni, ugye azt is oda számolja, tehát hogy az 5,5 óra szerintem egy napra az nem sok.
1: Így már nem, hogyha összeszámoljuk.
0: Szétosztjuk, ugye, hogy akkor reggel igen, egy pici, délután igen, egy pici, napközben, ebédszünetben egy pici,
1: igen,
0: összeadódnak.
1: Tehát, hogy említettük például a reggelinél, a rituálinél használjuk a telefont úgy szintén, és mondjuk ez elvesz 30 percet, visszavonunk ebből 10 percet, és akkor nem egy órát, nem egy edzésidőt, 10 percet, amit tölthetünk mondjuk sétával, játékkal, esetleg a gyerekkel, beszélgetéssel. Nyilván, ha többet tudunk viszonylag, akkor biciklizni is érdemes, vagy bármi más, amit te is említett az előbb, hogy akkor észreveszünk azt, hogy most fölébredünk, és megadjuk a módját, hogy felébredünk, nem egyből sokkoljuk a szemünket, az agyunkat azzal a sok, legtöbbször felesleges információval, amit a telefonon megnézünk, mert már a rabja vagyunk. Tehát már követni akarjuk a közösségi hálót, vajon miről maradtam le.
0: Ez is benne van.
1: Vagy valamit keresek, és rögtön ott keresem meg. Most már ide belépett az IA is, hát már beszélgethetsz vele, már nem is nagyon kell kereső szavakon gondolkodnod, hanem elmondod, hogy mit akarsz, és ez meg megkeresi helyetted. Tehát ez is gyorsíthatná a dolgot. Tehát próbáljuk meg ezt talán első lépésként, mert én meggyőződésem, hogy nagyon sokat veszel tőlünk a telefon. És nem feltétlenül a probléma, nem feltétlenül az, hogy mit csinálunk a telefonnal, hanem az, hogy mit nem csinálunk közben, vagy helyette. Amíg 40 percig görgetünk, nem sétálunk, nem beszélgetünk fizikailag jelenlétünkben lévő emberekkel, nem pihenünk valójában, nem mozgunk, sokszor nem is figyelünk arra, hogy éppen mit csinálunk, csak görgetjük, mert hát ha valami. De az a valami annyira nem lehet fontos, mint az egészségünk, és az egészségünk érdekében azt kell tennünk, hogy építünk ilyen szokásokat, és ahogy kialakult a telefon és az internetezési szokások az embereknél, szerintem így kellene belecsempésznünk vissza azt a 10-20 és legjobb esetben 30 perc mozgást vagy sportot.
0: Hát például vannak már ilyen sétapadok otthonra, hogyha nagyon, nagyon nem akarunk kimozdulni, mert hideg van, vagy mit tudom, vagy éppen meleg van, akkor akár lehet az, és közben lehet nyomkodni a telefont.
1: Igen, pont jó példát fogtam meg. Az egyik vendégem mondta, hogy ugyebár időhiányban keveset tudja látogatni a termet, és tudja, hogy több kellene, vett otthonra egy sétapadot, és azt mondta, hogy persze ott is a kezembe a telefon. Azt mondja, de lehet állítani a programokat, nincs kapaszkodni semmit. Tehát van ilyen, és azt mondja, hogy nagyon kis helyet foglal. Igazából mi, hogy nincsen rajta ilyen karok, meg mindenféle joystick applikáció beállítva, és vagy távirányítva, és akkor az működik. félreteszi a sarokba, aztán felállítja, és akkor csak 10 centi a fal mellett. Tehát az nem rossz. Úgyhogy igen, ez is egy megoldás lehet, nem feltétlen konditerem, és hát jön a zord idő. Jól jöhet egy ilyen kis eszköz is akár, vagy vannak például ezek a különböző kis tornászó eszközök, mint ahogy szoktam említeni, egy gumiszalaggal körbeedzheted az egész testedet. Bármit tud csinálni, csak kreativitás kell hozzá egy picit, vagy éppen, ha nem, nincsen, akkor egy YouTube videó, és ott mindjárt lehet látni, hogy hogy kell használni a szalagot. Túl nagyot nem tudnak téveszteni, hogyha precízek ezek a videók, akkor megmutatják a helyes testtartást, és akkor már kisebb az esély az, hogy rossz helyre dolgozok esetleg azzal, de egy gumiszalaggal nagy kárt nem tud okozni senki, viszont nagyon kellemesen átmozgathatja vele akár 10 perc alatt is az egész testét.
0: Na, akkor például reggel kávé után és telefonozás helyett lehet ilyen szalagokkal dolgozni. Továbbra is azt keressük, hogy ki lopja meg a napunkat, hová tűnnek el azok a 2-3-4, akár 5-6 órák. Beszéljünk erről a 74-444-444-en, vagy írja meg nekünk akár a képernyő idejét, ahogy ezt korábban mások is tették, a 30-as 900-44-44-re. Rádió Antrit.

0: Ez a Rádió Antrit, azon belül is az Antrit Training Zóna. Folytatjuk műsorunkat, ugye azt keressük, hogy ki is lopja meg a napunkat, hová tűnnek el azok a 2-3 órák, de aztán most eljutottunk ugye itt a képernyőidővel oda, hogy akár 6-8 órák is lehetnek. Jött egy SMS-ünk, hogy 11,5 óra.
1: Az kemény.
0: De hát gondolom, hogy...
1: Véletlen munkahelyén is képernyő.
0: Mindennel, igen.
1: Igen, igen. Az kemény. Az kemény, nem sok marad az alvásra, meg az egyéb másra. Hát a 11 órából le tud csippenteni, biztos vagyok benne 20 vagy 30 percet valahol, ő is. Igen, tehát érdemes lesz a hallgatónak meg, de nagyon köszönjük az őszinteségét, hogy megírta nekünk. Szóval azt javaslom neki, hogy ebből a 11 órából azért le tud csippenteni fél órát, és az 2 felé vagy 3 felé osztja, akkor hasznos, egészséges dologgal tudná tölteni. És itt nem feltétlen csak a mozgásra gondolok, hanem amit említettél is a reggeli ébredés, a mentális pihenés. Tehát amikor tényleg az van, amikor a kisgyerek, tudod, hogy látod, hogy fárad, és akkor csak úgy bambul maga elé. Szoktam kérdezni tőle, hogy most bambuszokni van rajtad? Hogy csak úgy bambusz? Szóval pihenteti az agyát egyszerűen. Tehát nem feltétlenül arról van szó, hogy ő neki most valami gondja van, hanem ilyen pauzén. Tudod, kicsit kikapcsol. Ezt ösztönösen érdemes csinálni, tehát ez is egy jó dolog, hogy ezt a telefongörgetés időből azt a kávét úgy töltöm el, hogy nézek a környezetem ébredését, vagy akár csak úgy megpróbálok frissülni, regenálódni, és feltöltődni, így van, feltöltődni ahhoz, hogy jól kezdem a napot, el tudjam kezdeni a napot, vagy bírjam végig a napot. Szóval
0: meg szerintem azt is érdemes azért megtervezni, nem, hogy akkor ahogy mozgunk a világban, mert most, hogyha nem tervezzük meg, hogy hova megyünk, hova nem megyünk, össze-vissza rohangálunk, akkor az megint elviszi, akár a forgalom miatt, a dugó miatt, egy bevásárlásnál megáll a sor, stb. Azok is mind viszik a perceket, és abból is kijöhetnek órák is.
1: Így van, tehát érdemes megvizsgálni, hogy hol csúsztatjuk el azt a kis időt, amit felesleges, és egy jól tervezés, egy szervezett nappal sokkal hatékonyabbak tudunk lenni. És valahol csak bele fog férni ez a sport, az a kis mozgás, az egészséges testmozgás.
0: Ha nagyon akarjuk.
1: Igen. Mindig mondtam, hogy nem feltétlen az e-sportra gondolok, mert az e-sport már nem az egészséges kategória, tehát az ott már egy célmunka, hanem az egészséges sport az akár egy rendszeres dinamikus sétából, vagy egy lépcsőzésből állhat, tehát hogyha valaki negyediken lakik, és 64 lépcsőfokot már egyszer megszámolta, akkor, és napjában minimum 2-szer oda-vissza megjárja, akkor csak rá kéne tenni az adott napon céltudatosan még 2 kört.
0: Egy nem elég.
1: De miért? Egyel. Egyel csak éppen megmutatod a szervezetednek, az egy olyan, mint amikor elmész a
0: boltba. Nem,
1: hogy
0: plusz egy, és akkor lenne 3.
1: Jó, de hogyha véletlenül van egy bevásárlás, akkor úgyis fölmész még egyszer az csomagokkal, és ha arra teszel +2-t, akkor biztos hatékony.
0: Értem.
1: Igen, pumpálom, tudod, lépcsőzők, pumpálom a vért a vádliból fölfele. Dinamikusan egy tudatos lépcsőn lelépcső föl, hogyha valaki a negyediken lakik, akkor ezt érdemes kihasználni. Ki se kell menni a házból, csak le meg föl.
0: Szuper, és akkor ezt is lehet akár kávé után. Telefon helyett.
1: Mindjárt egybe beüt a kávé.
0: Rohanni egy kicsiket a lépcsőházon, csak nehogy furcsán nézenek ránk a szomszédok.
1: Igen.
0: No.
1: Vagy azt jegyzik meg, hogy már megint otthon felejtett valamit, leföl rohangál. Nem tudom, mi van vele mostanában. De duplán lépcsőházik.
0: Eljön ez 7 szort.
1: Igen. Viszont egész jól lement a pocakja.
0: No, akkor nagyjából megtaláltuk, hogy ki is lopja meg a lapunkat, hát mi magunk.
1: Még esetleg annyit, hogy a gyermekkórház, olvastam valahogy, hogy a gyermekkórház indított egy digitális egyensúly támogató kezdeményezést, amely online és offline idő egyensúly, a mozgás és a személyes kapcsolatok, illetve a valódi élményeket is hangsúlyozza. Tehát amit az imént is említettem, hogy ezt felcserélhetjük egy olyan hasznos tevékenységre, mint például akár az, hogy most nem telefont görgetek, de leülök a gyerekkel és beszélgetek vele 10 percet, hogy hát olyat mondd el, amire sosincs idő. És lehet, hogy az ő szemszögéből is sosincs idő rá, de ha én teremtek időt, és megkérdem, hogy gyere beszélgessünk, akkor lehet, hogy automatikusan elmondja, és lehet, hogy lemaradtam volna arról az információról, ami esetleg pozitív az ő életében, de nem tudtam vele megosztani, mert nincs rá idő.
0: Na hát, zárszóként?
1: Legyen az az apró kihívás, hogy ezt a 30 percet szerintem átlagból, hogy kaptunk információkat, hogy a saját telefonomat is megnéztem, tehát döbbenet, biztos, hogy fél órát el tudunk venni. Ebből a fél órából osszuk 3 felé, és mi az a 10 perc, amit csinálunk, tehát nem feltétlen egy edzésre gondolok, hanem séta, játék, beszélgetés, bicikli, bármi, akár mentális frissességhez, Ha visszakapnátok 10 percet a telefonotoktól, mire használnátok? Erre nagyon kíváncsi vagyok, és ezt még nyugodtan írják meg az SMS falra, olvasjuk, és talán a következő adásban érdekes dolgokat tudunk megosztani a hallgatókkal, hogy mit osztottak meg velünk a hallgatók.
0: Így van, a 30-as 944-44-re lehet küldeni az SMS-eket, vagy Viber üzeneteket, akkor ebben a témában is, és akkor jövő héten majd szemezgetnek belőle a jelenlévők. Én köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én köszönöm, hogy itt lettem, és hogy meghallgattak.
0: További szép napot. Várunk vissza.
1: Jövök vissza.
0: No, mi pedig zenélünk tovább.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám! Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
4: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
6: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
7: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Októberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márkakereskedésünkben.
8: Bónus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 512-234. Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
2: Ennyi volt a reklám!
0: Ez továbbra is az Antrit, na meg a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Kiedzettük magunkat az elmúlt fél órában, úgyhogy zenéljünk. Bobby Brown lazít le minket.
2: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit. FM 105.1. Rádió Antrit. Drop.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Gyere Morzsi! Gyere Moxi! Fickó! Viti! Ül! Luna! Zserbó!

0: Cézár, hozzám! Mangó, pupák!
1: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
2: 24 szexárdi borászat, 71 válogatott bor, egy este, ami jóval több egy hagyományos borkóstolónál. Október 17-én jön a spot. Egy este, több világ a Szexárdi Tudásközpontban. Borok, zene, gasztronómia és különleges élmények várnak. És most a szexárdiak kedvezményes jegyekkel vehetnek részt a spoton. A részletekért nézzétek meg a Rádió Antrit Facebook oldalát. Spot, egy este, több világ.
3: Igényesen kialakított irodahelyiségek kiadók Szexárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt Szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74 444 555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
5: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! 100 000 forinttal olcsóbban. Giga

0: tiéd. Tarrosnak lenni jó? Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Továbbra is fél óránként járnak a balatoni kompok. Hamarosan véget érhet Montenegró EU csatlakozási tárgyalás sorozata. Csütörtökön még többfelé lehet borongós az idő, majd kitisztul az ég. Köszönt ma hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Hétfőtől rövidebb ideig, de továbbra is fél óránként jár a balatoni komp Szántód és Tihany között. A Balatoni Hajózási ZRT honlapján közölt adatok szerint az első kompok indulási ideje nem változott. Szántódról 7 órakor, Tihany révből 7:15-kor indul az első járat. Az eddigi menetrendhez képest pár korábban közlekedő esti járat elmarad, így az utolsó járatok Szántód felől 19 órakor, Tihany révből 19:15-kor indulnak. Immár mindkét emlő eltávolítását és szükség esetén helyreállítását is finanszírozza a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő az emlő daganat miatt kezelt örökletes géneltéréssel élő nők számára, tájékoztatta az Egészséghígy Összefogás az Egészségért a Mellrák ellen Egyesület az MTI-t. Ez azért fontos, mert az érintett nők egy része a beteg mellkezelése mellett a másik még egészséges emlő eltávolítását is kéri a későbbi emlő daganat kockázatának csökkentése érdekében. Ennek társadalom biztosítási finanszírozása pedig korábban nem volt rendezett az érintettek számára, tartalmazza a közlemény. Több mint 7000 fiatal vett részt a katolikus, a református és az evangélikus egyház által szervezett 72 óra kompromisszum nélkül nevű önkéntes akcióban, közölték a szervezők az MTI-vel. Az október 8 és 11 között idén 19. alkalommal megtartott önkéntes ifjúsági akcióban országszerte és Erdélyben közel 100 településen teljesítettek önkéntes szolgálatot, olvasható a közleményben. A fiatalok többek között idősek otthonában vezet de kreatív foglalkozásokat, madáretetőket tettek rendbe, vagy elhagyott sírokat gondoztak. A Városliget Európa legjobb nagyvárosi parkja díjat nyerte el, közölte a Városliget vezérigazgatója Budapesten. Györgyevics Benedek sajtótájékoztatóján számolt be arról, hogy ez elismeréssel a csaknem 100 hektáros park fenntartását, működtetését, illetve üzemeltetését értékelték. Elmondta, évente több mint 10 millió látogató érkezik Budapest kedvenc közparkjába. Az Európai Bizottság teljes mértékben támogatja, hogy Montenegró csatlakozási tárgyalásait még az idei év végéig lezárják, jelentette ki a bővítésért felelős uniós biztos Brüsszelben. Közölte, a 35 tárgyalási fejezetből már 21-et teljesített Montenegró, vagyis a folyamat közel kétharmadánál tart.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Csütörtökön reggelig északnyugat felől ismét egy változó vastagságú felhőzet érkezik, így közepesen és erősen felhős tájakra is számíthatunk, csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 7 fok között alakul.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 101.
3: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zene

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Omoda és Jéko már Szekszárdon is. Új autószalonnal debütált a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omoda és Jéko automárkák Szekszárdra. Kanyarodj rá az izgalmas ajánlatokra, vagy foglalj tesztvezetést és látogass el a szalomba. Részletek az omodajekofx.hu oldalon, vagy Szekszárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
3: Biztos és jól jövedelmező munkát keresel? Gyere a Hankó Krácalmási gyárába gépkezelőnek! Kiemelt műszakpótlék, juttatások, kafetéria, bónusz, ingyenes buszjáratok. Jelentkezz! 0625 556 017.
2: Bikalon új élményvilág született. A 3000 négyzetméteres játszóbirodalom garantált szórakozást nyújt kicsiknek és nagyoknak egyaránt, ahol óriás csúszdák, kalandpályák, trambulinpark, ninja pálya, pixel és árkád játékok, izgalmas kihívások és rekordok várják az egész családot egész évben. Hűtött-fűtött, fedett térben. És ez még nem minden. A Puchner kastély szálló és az élménybirtok különleges szálláshelyekkel, wellnesszel és egész napos programokkal teszitek teljessé a kikapcsolódást. Pihenés, kaland és játék egy helyen. Irány Bikal! További részletekért keresd a puchner.hu, az élménybirtok.hu és játszobirodalom.hu oldalakat. Nyitás október 23-án.
4: Rövid utak, gyakori hidegindítás, városi használat. Autód motorja ilyenkor nagyobb igénybevételnek lehet kitéve. Ne csak a következő kötelező szervizre gondolj. A motorőr köztes olajcserével a kötelező karbantartások között is gondoskodhatsz autód motorjáról. Foglalj időpontot online a fordfx.hu oldalon, és használd a Fordfx 10 kuponkódot 10.000 forint kedvezményért. Motorőr. Plusz gondoskodás a kötelező szervizek között. Keresd a pécsi és szekszárdi FX autóház szervizét.
0: Ennyi volt a reklám. Ez a Rádió Antrit FM 105.1.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: 24 szexárdi borászat, 71 válogatott bor, egy este, ami jóval több egy hagyományos borkóstolónál. Október 17-én jön a spot. Egy este, több világ a Szexárdi Tudásközpontban. Borok, zene, gasztronómia és különleges élmények várnak. És most a szexárdiak kedvezményes jegyekkel vehetnek részt a spoton. A részletekért nézzétek meg a Rádió Antrit Facebook oldalát. Spot. Egy este, több világ.
3: Karescan, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szexárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
6: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom. Munkavédelmi

0: Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu. Otthon. Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
1: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Emmanuel Macron Magyarországra jön. Országos emmi oktatási programot indít a Bosch. Csütörtökön napközben csökken a felhőzet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Emmanuel Macron francia elnök Magyarországra látogat az október 23-ai ünnepségek alkalmából, mondta Magyar Péter a Partizánnak adott interjújában kedden. A miniszterelnök hangsúlyozta, a forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából egésznapos rendezvénysorozatra kerül sor, nem csak Budapesten, hanem vidéken is. A parlamentben díszülést tartanak, hozzátette az ünnepség keretében a Szépművészeti Múzeumban látja vendégül a meghívott állam és kormányfőket. Országos programot indított a középiskolásoknak a magyarországi Bosch csoport a mesterséges intelligencia alkalmazásáról. Az idei tanévben 20 középiskolában mintegy 800 diák elméleti és gyakorlati oktatását tervezik, közölte a Technológiai Világcég magyarországi érdekeltségek ebben az MTI-vel. A program fő célja, hogy a fiatalok idejében megtanulják felelősen használni a mesterséges intelligenciát, megismerjék azokat az eszközöket, amelyek támogathatják őket a mindennapokban, miközben a kreativitásuk is megmarad. A tananyagot a technológia rendkívül gyors fejlődése miatt folyamatosan aktualizálják. A határérték feletti kén-dioxid tartalom miatt aszalt sárga barackot hívott vissza a forgalomból a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, közölte a szervezet kedden az MT-vel. A visszahívás a Naturfood Kft. Által forgalmazott 100 valamint 200 grammos Naturfood aszalt sárga barackra és a Spar Magyarország Kft. Által forgalmazott 200 grammos Spar aszalt sárga barackra vonatkozik. Az indoklás szerint a kén-dioxid szárított gyümölcsökben engedélyezett adalékanyag, azonban az arra érzékeny embereknél allergiás esetenként súlyos reakciót okozhat. A Szentszék közölte, hogy a pápán végzett műtét pozitívan zárult. Pozitív eredménnyel ért véget a 14. Leó pápán elvégzett sebészeti beavatkozás, amelyet a tervezett időzítéssel és módon hajtottak végre. Az egyház fő a műtőből már visszatért a kórtermébe, közölte a Vatikán keddeste. A radikális beavatkozás során eltávolították a jobb alsó tüdőlebenyt. Videóasszisztált sebészeti technikát alkalmaztak. A pápa 3 órán át volt a műtőben, a beavatkozás pedig közel 90 percig tartott. Sikeres volt, nem merült fel komplikáció. Az orvosok megosztották, hogy 14. Leó a műtét után problémamentesen ébredt.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Csütörtökön kezdetben sokfelé számíthatunk felhős időre, majd napközben észak-kelet felől egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. A legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható, többfelé lesz élénk a szél. Hajnalban reggel párás, ködös tájak is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet -1 és +9 fok között alakul, majd napközben 14-19 fok közé melegszik a levegő.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
3: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám! Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
2: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
3: Wow, a második féláron! Rendelj a dompepe.hu-ról két darab akciós 32 centis egyforma sonkás Songoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. dompepe.hu.
4: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Októberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugye bár? Részletek a márka kereskedésünkben.
5: Bónus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 512-234. Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
0: Ennyi volt a reklám! Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk.
6: Ez csak a Rádió Antritól lehetséges.
0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Második Tolnamegyei Lóegészségügyi Konferencia november 21-én szombaton a Termál Hotel Tengelizben, ahol elismert hazai szakemberek, izgalmas előadások és értékes kapcsolatépítési lehetőségek várják. A részvételi díj 18 000 forint, amely svédasztalos ebédet is tartalmaz. A részvétel regisztrációhoz kötött. További információ dr. Debreceni Brigitától a 30 309 21 42-es telefonszámon, vagy a paciműhely@gmail.com e-mail címen. November 21-én találkozzunk Tengelicen.
3: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait.
4: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
2: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
2: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon. A tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig.

0: számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon, az Ebel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az önegészsége.
1: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Nőtt az utazások száma és csökkent a késése ki a balatoni vasúti forgalomban. A hatodikosok idén is ugyanazt az oltást kapják. Csütörtökön még többfelé lehet borongós az idő, majd kitisztul az ég. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A balatoni vasúti forgalomban nőtt az utazások, csökkent a késések száma a főszezonban, írta a közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében kedden. Vitézi Dávid tájékoztatása szerint a déli és északi parti vonalakon, valamint a déli pályaudvaron, összesen mintegy 27 kilométeren, több mint 1 milliárd forintból történt beavatkozás. A nyári szezonban finomhangolták a balatoni menetrendet, és megerősítették a zavarkezelést is. Több mint 60 helyszínen álltak készenlétben pótlóbuszok, mintegy 20 településen éjjel-nappal, írta. Vitézi Dávid kiemelte, a magyar vasút problémáit egyetlen nyár alatt nem lehet megoldani, de az idei balatoni szezon megmutatta, hogy célzott pályakarbantartással, adatalapú menetrenddel és jobb üzemanyag irányítással mérhetően lépésről lépésre lehet javítani a szolgáltatáson. Karácsony Gergely szerint népszavazással kellene majd dönteni az olimpia rendezésről. Erről a Telex hírportálon közvetített keddi élő interjújában beszélt. Hangsúlyozva, mindig is olimpia párti volt. A döntési helyzet akkor állhatna fenn, amikor már a shortlisten szerepel Budapest, tette hozzá. A főpolgármester rámutatott arra is, hogy ugyan mindig egy város a szervező, de semmi nem tiltja, hogy más országokat is bevonjanak. Azt mondta, nagyon büszke lenne arra, ha megvalósulna az első nemzet közép-közép-európai olimpia. Mint az interjúban elhangzott, jelenleg a 2036-os olimpiai pályázattal tájékoztatási folyamat zajlik, még nincs budapesti pályázat. A 6. osztályos tanulók idén is a Magyarországon Adakel néven engedélyezett emlékeztető dipertaoltást kapják. Akkor is a vakcina egyes tételeinek dobozán a triaxis felirat szerepel, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ kedden az MT-vel. Hozzátették, ugyanarról a készítményről van szó, amelyet különböző országokban eltérő néven forgalmaznak. Az érintett idegen nyelvű csomagolású tételek hazai felhasználását a gyógyszerészeti hatóság külön engedélyezte. Az NNGK azt írta, megértik, hogy a szokatlan elnevezés és az idegen nyelvű csomagolás kérdéseket vethet fel a szülőkben, de ezekkel forduljanak bizalommal az iskolaorvoshoz vagy a védőnőhöz. Az egészségügyi szakemberek feladata az érthető tájékoztatás és az egyéni egészségi körülmények mérlegelése.
1: Rádió Andrit időjárás.
2: Csütörtökön reggelig északnyugat felől ismét egy változó vastagságú felhőzet érkezik, így közepesen és erősen felhős tájakra is számíthatunk, csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 7 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: A fenépküszöbnek köszönhetően működik az atomerőmű. Nem mindegy, hogy melyik országban veszünk fel pénzt az ATM-ből. Csütörtökön napközben csökken a felhőzet, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Jelenleg minden idők legalacsonyabb dunai vízállását mérik Pakson, de a fenékküszöbnek köszönhetően működik a paksi atomerőmű, írta a miniszterelnök Facebook oldalán kedden. Magyar Péter közölte, a fenékküszöbbel az eddigi legnagyobb 61 cm-es duzzasztást sikerült elérni. Emiatt működik az atomerőmű és az ország, emelte ki. Nyáron a Duna alacsony vízszintje miatt az erőmű több turbináját is le kellett állítani. Azért, hogy a jövőben ez ne fordulhasson elő, a kormány fenékküszöb építéséről döntött a mederben, Paks és Duna-Szent Benedek között. Jelentősen eltér az ATM-es készpénzfelvételek díja az egyes országokban. A magyarok körében népszerű országok közül Szerbiában a legmagasabb a Wise online pénzküldéssel foglalkozó cég elemzése alapján, amelyről közleményben tájékoztatták az MT-t. Ott az átlagos ATM-es készpénzfelvételi díj 1,6%, míg Ausztriában 1,4%, Horvátországban 1,38%. Ez az összeg nem tartalmazza a kártya kibocsátó vagy a számlavezető bank által felszámított díjakat, illetve az árfolyamváltás költségeit jegyezték meg. A cég által vizsgált európai országok közül Törökországban volt a legmagasabb a készpénzfelvétel díja, 6,2%, míg a világ egészét tekintve Vietnám bizonyult a legdrágábbnak, több mint 15%-kal, közölték. Úszó naperőművet építenek Horvátország legrégebbi hallgazdaságában. Mintegy 400 megawatt teljesítményű úszó naperőmű építését tervezik Horvátország középső részén. Az 550 millió eurós beruházás egyben a haltenyésztés korszerűsítését is szolgálna, miközben az egyre bizonytalanabb vízellátáshoz is alkalmazkodnának. A tervek szerint három halastó felszínére telepítenének úszó napelemeket. A környezeti hatástanulmány szerint az erőmű évente mintegy 440 gigawatt óra villamos energiát termelhetne. Ennek egy részét a hallgazdaság saját maga használná fel, elsősorban az új intenzív haltenyésztési rendszer működtetésére, a felmaradó áramot pedig a hálózatba táplálnák. A fejlesztés egyik fő oka a halas tavak egyre nehezebb vízellátása. Az úszó napelemek árnyékoló hatásától azt várják, hogy mérséklődik a víz felmelegedése és párolgása, így hosszabb ideig maradhat megfelelő a tavak vízszintje.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Csütörtökön kezdetben sokfelé számíthatunk felhős időre, majd napközben északkelet felől egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. A legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható, többfelé lesz élénk a szél. Hajnalban reggel párás, ködös tájak is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet -1 és +9 fok között alakul, majd napközben 14-19 fok közé melegszik a levegő.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Andrét.
1: Get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárd információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

itt van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: erőszaknak köszönhetően működik a paksi atomerőmű. Csütörtökön még több felé lehet borongós az idő, majd kitisztul az ég, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Emmanuel Macron francia elnök Magyarországra látogat az október 23-ai ünnepségek alkalmából, mondta Magyar Péter a Partizánnak adott interjújában kedden. A miniszterelnök hangsúlyozta, a forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából egésznapos rendezvénysorozatra kerül sor, nem csak Budapesten, hanem vidéken is. A parlamentben díszülést tartanak, hozzátette az ünnepség keretében a Szépművészeti Múzeumban látja vendégül a meghívott állam és kormányfőket. A balatoni vasúti forgalomban nőtt az utazások, csökkent a késések száma a főszezonban, írta a közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében kedden. Vitézi Dávid tájékoztatása szerint a déli és északi parti vonalakon, valamint a déli pályaudvaron, összesen mintegy 27 kilométeren, több mint 1 milliárd forintból történt beavatkozás. A nyári szezonban finomhangolták a balatoni menetrendet, és megerősítették a zavarkezelést is, több mint 60 helyszínen álltak készenlétben pótlóbuszok, mintegy 20 településen éjjel-nappal írta. Vitézi Dávid kiemelte, a magyar vasút problémáit egyetlen nyár alatt nem lehet megoldani, de az idei balatoni szezon megmutatta, hogy célzott pályakarbantartással, adatalapú menetrenddel és jobb üzemanyag irányítással mérhetően lépésről lépésre lehet javítani a szolgáltatáson. Jelenleg minden idők legalacsonyabb dunai vízállását mérik Pakson, de a fenékküszöbnek köszönhetően működik a paksi atomerőmű, írta a miniszterelnök Facebook oldalán kedden. Magyar Péter közölte, a fenékküszöbbel az eddigi legnagyobb 61 cm-es duzzasztást sikerült elérni. Emiatt működik az atomerőmű és az ország, emelte ki. Nyáron a Duna alacsony vízszintje miatt az erőmű több turbináját is le kellett állítani. Azért, hogy a jövőben ez ne fordulhasson elő, a kormány fenékküszöbét építéséről döntött a mederben, Paks és Dunaszent Benedek között. A határérték feletti kén-dioxid tartalom miatt aszalt sárga barackot hívott vissza a forgalomból a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, közölte a szervezet kedden az MT-vel. A visszahívás a Naturfood Kft. Által forgalmazott 100 valamint 200 grammos Naturfood aszalt sárga barackra és a Spar Magyarország Kft. Által forgalmazott 200 grammos Spar aszalt sárga barackra vonatkozik. Az indoklás szerint a kén-dioxid szárított gyümölcsökben engedélyezett adalékanyag, azonban az arra érzékeny embereknél allergiás esetenként súlyos reakciót okozhat.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Csütörtökön reggelig északnyugat felől ismét egy változó vastagságú felhőzet érkezik, így közepesen és erősen felhős tájakra is számíthatunk, csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 7 fok között alakul.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság egész éjjel.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárd információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: szexárt, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Továbbra is fél óránként járnak a balatoni kompok. Hamarosan véget érhet Montenegro EU csatlakozási tárgyalás. Montenegro EU csatlakozási tárgyalás sorozata. Csütörtökön még több felé lehet borongós az idő, majd kitisztul az ég. Köszönöm.

0: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő az emlődaganat miatt kezelt örökletes géneltéréssel élő nők számára, tájékoztatta az Egészséghídja Összefogás az Egészségért a Mellrák Ellen Egyesület az MT-t. Ez azért fontos, mert az érintett nők egy része a beteg mell kezelése mellett a másik még egészséges emlő eltávolítását is kéri a későbbi emlődaganat kockázatának csökkentése érdekében. Ennek társadalom biztosítási finanszírozása pedig korábban nem volt rendezett az érintettek számára, tartalmazza a közlemény. Több mint 7000 fiatal vett részt a katolikus, a református és az evangélikus egyház által szervezett 72 óra kompromisszum nélkül nevű önkéntes akcióban, közölték a szervezők az MT-vel. Az október 8 és 11 között idén 19. alkalommal megtartott önkéntes ifjúsági akcióban országszerte és Erdélyben közel 100 településen teljesítettek önkéntes szolgálatot, olvasható a közleményben. A fiatalok többek között idősek otthonában vezett kreatív foglalkozásokat, madáretetőket tettek rendbe, vagy elhagyott sírokat gondoztak. A Városliget Európa legjobb nagyvárosi parkja díjat nyert el, közölte a Városliget vezérigazgatója Budapesten. Györgyevics Benedek sajtótájékoztatóján számolt be arról, hogy az elismeréssel a csaknem 100 hektáros park fenntartását, működtetését, illetve üzemeltetését értékelték. Elmondta, évente több mint 10 millió látogató érkezik Budapest kedvenc közparkjába. Az Európai Bizottság teljes mértékben támogatja, hogy Montenegró csatlakozási tárgyalásait még az idei év végéig lezárják, jelentette ki a bővítésért felelős uniós biztos Brüsszelben. Közölte, a 35 tárgyalási fejezetből már 21-et teljesített Montenegró, vagyis a folyamat közel kétharmadánál tart.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Csütörtökön kezdetben sokfelé számíthatunk felhős időre, majd napközben észak-kelet felől egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. A legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható, többfelé lesz élénk a szél, hajnalban reggel párás, ködös tájak is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet -1 és +9 fok között alakul, majd napközben 14-19 fok közé melegszik a levegő.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság egész éjjel.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárd információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Rádió Antrit. FM 101.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: A szerelem, a szerelem, a szerelem sötét verem, beleestem benne rám, beleestem benne vagyok.

0: szerelem, a szerelem, a szerelem. Sötét verem, beleestem, benne vagyok. Nem láthatok, nem hallatok.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Rádió